0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
2: A rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bűvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling.

0: Omanna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more to me. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít, és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt, és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Roma 14. 11-től 12-ig. Mert megvan írva. Élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Elismeri, tiszteli és dicséri őt. Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik most nem hisznek benne, egy nap meghajtják majd a térdüket ő előtte. És ez izgalmas időszak lesz, nem igaz? Nos, legalábbis számunkra az lesz. Nem tudom, hogy mennyire lesz izgalmas azoknak, akik egész életük során nem hittek benne, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek, de az életükben kompromisszumokat kötöttek. Nézzük meg a következő verset. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Maga fog az ítéletkor elszámolni az Istennek. Egy pillanatra gondoljuk ezt át alaposan. Akármennyi időnk van itt, akármilyen jól érezzük magunkat, nem számít milyen nagyszerű itt, egy nap mindannyian megállunk majd Isten előtt, és elszámolunk az életünkkel. Ha időnként úgy érzed, hogy nehéz kitartanod a hited mellett, és hívőnek maradni ebben a világban, akkor hidd el, ha eljön majd ez a nap, akkor te borzasztóan örülni fogsz, hogy nem lesz miért szégyenkezned. Akik hisznek, azoknak nem lesz részük vádlásban, ezt mondja a Biblia a János 3.18-ban. Azoknak, akik hisznek. Nem hiszem, hogy amiről számot kell majd adnunk Istennek, az olyasmi lesz, hogy most a mennybe kerülök-e, vagy a pokolba. Szerintem a hívők esetében olyasmikről lesz szó, hogy mihez kezdtünk az időnkkel. Mihez kezdtünk a pénzünkkel. Hogyan bántunk az emberekkel? Volt-e jó gyümölcsünk, amit felmutathattunk az életünkben? Tudjátok, manapság mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Ha megkérdezném, hogy elfoglalt vagy-e, akkor legtöbben igennel felelnétek. Ha megkérdezném, hogy nagyon elfoglalt vagy, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy igen, de tudjátok, Isten soha nem kéri, hogy elfoglaltak legyünk. Ő azt kéri, hogy gyümölcsözőek legyünk. Azt mondtam, Isten soha nem kéri, hogy elfoglalt légy. És szomorú, de időnként olyan elfoglaltak vagyunk, hogy semmi más nem csinálunk. Csak engedjük, hogy a szoros időbeosztásunk frusztráltá tegyen minket. És végül semmi jó gyümölcset nem termünk. Szóval azt szeretném, hogy ez egy szela legyen, ami azt jelenti, hogy megállunk és nyugodtan végig gondoljuk ezt. Szeretném, hogy ez egy szela pillanat legyen nekünk, mielőtt még igazán neki kezdenénk a konferenciának. Egy nap minden térd meghajol majd. Minden nyelv megvallja, hogy ő az Isten. Mindenki megáll majd ő előtte.
2: We'll stand before God.
1: És elszámol majd, nem valaki másért, hanem önmagáért. És szeretném, hogy mindannyian, akik a tévében néztek minket, nem számít, melyik országban éltek, hogy milyen nyelvet beszéltek, ha halljátok most ezt az üzenetet, főleg, ha olyas valaki vagy, aki még nem döntötte el, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, hogy teljes szívvel szeretni fogod Istent, akkor szeretném, ha megértenéd, hogy eljön majd az idő, amikor megállsz majd Isten előtt, hogy elszámolj az életeddel. És bár ez egy kiózanító gondolat, talán olyasmi, amin nem szívesen gondolkozunk, de mégis muszáj megfontolnunk ezt, mert az a nap eljön majd. És ha nem beszélek erről nektek, akkor nem végzem jól a dolgomat. És amikor megállok majd Isten előtt, hogy számot adjak neki, akkor lehet, hogy megkérdezi majd, nos, miért nem prédikáltál egy kicsit több keményebb eledelt, hogy az emberek tényleg megértsék, hogy eljön majd a nap,

0: amikor számot adnak az életükről. Szerintem ez olyasmi, amivel teljesen tisztába kell lennünk. Tud valaki mosolyogni és áment mondani? Amen. Now. Nos, ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy miként kerüljük el a megtévesztést. A Máté 24-ben, ami a végidők jeleiről szól, egyébként hányan gondoljátok, hogy a végidőkben élünk? Nos, érdekes, de minden generáció ezt gondolta, Pál generációját is beleértve. De ha Pál azt gondolta, hogy a végidőkben élt, akkor szerintem mi még végebb időkben élünk, mint Pál. Szóval, bármikor is jön vissza Jézus, mi sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint Pál volt. És Pál azt mondta az embereknek, hogy körültekintően kell élniük. Hogy józanul és komolyan kell élniük, nem pedig ostoba emberekként, akik azt hiszik, hogy a holnap sosem jön el, mert a holnap bizony eljön, ezért azt tanította nekik, hogy körültekintően viselkedjenek, és világosságként éljenek a sötét világban. Szerintem Krisztusban hívő emberekként időnként nem értjük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Nos, tudtátok, hogy hívőkként ti vagytok az Isten dicsőségének a reménysége? Gyerünk, ezt meg kell értenünk. Ti vagytok a reménysége annak, hogy Isten megdicsőüljön. Mi világszerte, akik Jézus Krisztusban hiszünk, nekünk kell a világosságnak lenni a sötét helyeken és a föld sójának. Az Isten képviselő hívők adnak ízt a világhoz. Isten nélkül nincs íz, hanem minden ízetlen, unalmas és egyhangú. Kijózanító az a gondolat, hogy Krisztus jelenléte bennem nem csak arra ad reményt, hogy egyszer dicsőségessé válok, de az ő jelenléte ad reménységet arra is, hogy ő megkapja majd azt a dicsőséget, ami kijár neki. Egy másik kijózanító gondolat. Jézus elmondta, hogy mik lesznek a jelei a végidőknek. És az egyik dolog, amit említett, az az volt, hogy az utolsó időkben sok lesz a megtévesztés. Azt mondta, vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre benneteket. Felelősséget helyezett ránk. De jó ég, remélem soha nem leszek megtévesztésben. Bárcsak soha ne történne velem ilyesmi. Nem, nem lehet ilyen passzív a hozzáállásunk. A passzív hozzáállás nyitott ajtó a sátán számára, hogy jöjjön és tönkretegye az életünket. Aktívnak kell lennünk, agresszívnak kell lennünk, és jól informáltnak. A megtévesztés egy szörnyű dolog, és rengeteg van belőle. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Így vagy úgy, de a sátán meggyőz minket valamiről, ami nem igaz. De ha elhisszük, akkor az számunkra igazzá válik. Még azt is kimerném jelenteni, és kérlek, ne sértődjetek meg ezen, de lehetséges, hogy ebben az épületben is szinte mindenki, mindig azt mondom, hogy szinte, mert ha valaki hajlana rá, hogy megsértődjön, akkor gondolhatja azt, hogy ő az az egy, akire nem vonatkozik. Szóval kimerném jelenteni, hogy ebben az épületben valószínűleg szinte mindenki megtévesztésben van az élete egyes területein, engem is beleértve. Van valami, amit igaznak hiszel, és ezért valóságá vált számodra. Pedig egyáltalán nem igaz. Lehet, hogy azt gondolod, tettél valamit, amire nem nyerhetsz megbocsátást, de ez nem igaz. Azonban, ha elhiszed, akkor soha nem fogod elfogadni azt a megbocsátást, amit Isten már elkészített számodra, mert minden, amit elfogadunk, azt hit által tesszük. Ezért, ha a sátán elhiteti velünk a hazugságot, akkor folyamatosan tőle fogadunk majd el dolgokat, ahelyett, hogy Istentől fogadnánk el. Összezavarodunk, és nem tudjuk majd, hogy mi a baj velünk. Ha elhiszed, hogy nem vagy szerethető, ha arra számítasz, hogy visszautasítanak, akkor pontosan ez fog történni veled. Ezzel kinyitottuk az ajtót az ellenségnek, és ő jön, hogy tönkretegye az életünket. Nos, mi az egyetlen megoldás a megtévesztésre? Hát az igazság. Nem tudom, hogy értjük-e, mennyire értékes ez a könyv. Szeretem felmutatni ezt a könyvet a világnak. Ahogy arra sok milliónyi emberre gondolok, akik most lehet, hogy éppen ezt a csodálatos könyvet nézik. Emberek Afrikában, emberek Indiában, Ázsiában, Európában, emberek a világ minden táján, emberek az Amazonas dzsungelének mélyén, emberek, akik kunyhóban laknak, emberek bárhol a világon. Azt akarom mondani nektek, hogy ez itt a világ reménysége, az Isten igéje. Jézus azt mondta, ha megmaradtok a beszédeimben, akkor ismerni fogjátok az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Halleluja! Milyen nagyszerű dolog ez. Ez volt az egyik első ige, amit Isten megértetett velem, amikor 1976-ban odaszánt keresztényé váltam. Mindig azt mondom, hogy amikor odaszánt keresztényé váltam, mert sokáig voltam keresztény azelőtt is, hogy odaszánt keresztényé lettem volna. És hiszem, hogy eleget ismertem Krisztusból. Megértettem, hogy kegyelemből van üdvösségem, igazán hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hittem, hogyha abban az állapotban maradok, akkor is a mennybe kerültem volna, ha meghalok. Szeretem úgy megfogalmazni ezt, hogy eléggé ismertem Krisztust ahhoz, hogy ne kerüljek a pokorra, de nem eléggé ahhoz, hogy győztes életet éljek. Szóval hadd kérdezzem meg tőled, hogy mennyire akarod ismerni Krisztust? Csak éppen annyira, hogy túléld a napokat, és remélhetőleg besúranhass a mennybe a hátsó bejáraton? Vagy szeretnél igazán világosság lenni a sötét világban? Tényleg szeretnéd, hogy használjon Isten? Szeretnél gyümölcsöző lenni? Szeretnél olyas valaki lenni, akire Isten büszke lehet? Akkor tudod, mit jelent ez? Hívőként kétféle úton járhatunk, a keskeny úton és a széles úton. A keskeny út az életre vezet. A széles út pedig a pusztulás felé. Nos, a széles úton persze könnyebb rajta maradni. Ott sok hely van számodra, és az összes testies podgyászodnak. De tudod mit? Lépj csak rá a keskeny útra, és néhány dolognak mennie kell majd. Mert egyszerűen nem lesz számára hely. Annyira fontos, én tényleg hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjük józanabbul szemlélni azt, ahogyan élünk, hogy mit mondunk a világnak, és hogy mit mond a gyülekezet a világnak. Muszáj, hogy mind meggyőződjünk arról, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy Isten minden napon megdicsőülhessen az életünkben. Amen. Nem igazán tudom, Isten miért ezt az üzenetet választotta számomra ezen a helyen. A legutóbbi város, ahol jártam, ott egész hétvégén arról beszéltem, hogy Isten mennyire szereti őket, és hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, és hogy milyen megbocsájtó. És hogy Isten megváltoztatja majd őket, és nem kell testből cselekedniük. Azzal kezdtem a konferenciát, hogy ez az egész most rólatok fog szólni. Nos, ez is rólatok fog szólni, de inkább arról, hogy hogyan szabaduljatok meg magatoktól. Ezen a hétvégén most elbúcsúzunk tőletek. Viszlát! Viszlát! Ó, de az örömötök növekedni fog, a békességetek pedig meg fog sokszorozódni. Tudjátok, az 1 Mózes 3 végére, vagy az 1 Mózes 3 elején, a Biblia első könyvében a sátán már elérte, hogy megtévessze Évát. Két fejezet, meg még egy kicsi, vagy nem is tudom mennyi idő alatt. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon mennyi megtévesztés halmozódott fel máig, amikor sok-sok ezer éve volt arra, hogy dolgozzon az embereken. Sok rossz dolgot hiszünk el Istenről. Sok ember azt hiszi, hogy Isten a problémájuk forrása. Istenem, miért tetted ezt velem? Miért engedted, hogy ez megtörténjen? Nem ez az igazság. De soha nem fogod tudni az igazságot Istenről, amíg meg nem ismered őt, az ő jellemét az igéjén keresztül. Nos, Joyce, én próbáltam a Bibliát olvasni, de nem értem. Nem. Először is, nem hiszem, hogy Krisztus elfogadása és a Szent Szellem ereje nélkül olvashatnád úgy a Bibliát, hogy meg is értsd, mert ő fog neked kijelentést adni, viszont elkezdheted, és ahogy elkezded olvasni, Isten betölti majd az életedet, és világosságot ad neked. Ma már rengeteg olyan fordítás van, ami könnyűvé teszi a megértést. Ezért nem kifogás az, hogy nem érted. Tudjátok, én hogy kezdtem, amikor a 20-as éveimben jártam? Tudjátok, mit olvastam? Egy gyerekeknek szóló Bibliát. És ez nem szégyen. Ha másként nem érted, akkor szerezz egy gyerek Bibliát, vagy szerezz egy Én kicsi állatkertem sorozatot, tudjátok melyiket, szóval kezd egy Én kicsi állatkertem sorozattal, amit 4 éveseknek írtak. De ne mondd, hogy én nem értem a Bibliát, és ne legyen ez kifogás arra, hogy soha ne olvasd. Ez a legnagyszerűbb könyv az egész világon. A Jelenések 12 azt tanítja, hogy a sátán a megtévesztő, a nagy megtévesztő, mert más se csinál. Ha megnézed a megtévesztés szót a görög szótárban, akkor azt jelenti, hogy csalni, megtéveszteni, rászedni, vagyis hamis benyomást kelteni. Röviden elgondolkoztam, hogy mennyi hamis benyomás van a világban manapság. Vajon mi történne, ha mindenről lekerülne a máz? Vajon milyen ronda dolgokat látnánk? Hány hirdetés van, ami azt ígéri, hogy ez vagy az a válasz mindenre? Pedig az egész csak hamisság. Hány ember kelt hamis benyomást? Hány vallásos ember kelt hamis benyomást? Amikor a többi úgynevezett szent, vallásos barátaival van, akkor nagyon vallásosan és szentül viselkedik, de otthon a zárt ajtók mögött valóságos rémálom az ember. De tudjátok, amikor eljön az a nap, és megállunk az Isten előtt, hogy számot adjunk magunkról, akkor minden felszínes másztól mentesen fogunk ott állni. Szóval lehet, hogy ideje van jó alaposan megvizsgálni önmagunkat. Tudjátok, mielőtt Isten komolyan megérintette az életemet 1976-ban, elég sok vallásosság volt bennem, és egyáltalán nem éltem győztes életet, de amikor ez megtörtént, akkor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, és az első dolgok egyike, ami megtörtént velem, az az volt, hogy Isten rávett arra, hogy komolyan megvizsgáljam önmagamat. Ideje volt, hogy többé nem másokat vádoljak a saját problémáimért, hogy felelősséget vállaljak az életemért, a viselkedésemért, hogy többé ne a múltamat okoljam a rossz viselkedésemért, és eldöntsem, hogy ideje van felnőni. Azt mondtam ma este, Matt Redmannek, lehetséges, hogy ezen a hétvégén nem fogunk annyit nevetni. Azt felelte, ó, mindig ezt mondod, de aztán megnevetteted az embereket. Tudjátok mit? Remélem, hogy élvezitek az itt létet, de akárhogy is van. Muszáj, hogy keményebb eledelt is fogyasszunk. Tudjátok, Jézus időnként azt mondja, bizony mondom nektek. És ez nem egy rossz dolog, igazán mondom nektek. Én szeretném, ha mindannyian, tudjátok, lehet, hogy ez most elcsépeltnek hangzik majd, de én időnként sajnálom Istent. Tudom, hogy nincs rászorulva a sajnálatunkra, de időnként azon kapom magam, hogy bocsánatot kérek tőle mások miatt. Ilyenekre gondolok, hogy Istenem, úgy sajnálom, hogy el kell viselned azt a sok képtelenséget, ami a gyülekezetben van manapság, meg a világban lévő ostobaságokat. Tudjátok, a világ nagy zűrzavarban van. És arról próbálok prédikálni ezen a hétvégén, hogy hogyan legyünk istenfélőek egy istentelen világban. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne csapjon be minket az a sok megalkuvás, ami a világban van. Mi nem köthetünk kompromisszumokat. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és fel kell készülnünk, hogy megállunk azon, és kiállunk azért, amiben hiszünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy időnként szenvednünk kell ezért. A mai modern gyülekezetben a szenvedés nem egy népszerű elgondolás. Úgy értem, szinte meg is kövezhetnek azért, ha kiejted a szádon a szenvedés szót. De Jézus azt mondta, sokkal jobban jártok, ha az igazságért szenvedtek, mint ha bűnösként szenvedtek. Amen. Azt jelenti, ravasz, bekapni a horgot, kelepce, csapda, eltévejedni a helyes útról. Most nagyon figyeljetek, ez a vine szótárból származik. A megtévesztés szó azokat is jelképezi, akik üres szavakkal tévesztenek meg, és lekicsinylik, most figyeljetek, lekicsinylik a bűn valódi tulajdonságát. Nos, pontosan itt tartunk ma. Tudjátok a bűnt? A bűnt ma már nem is hívjuk bűnnek. A bűnt ma már úgy hívjuk, függőség, kötelék, a problémánk, az akadályunk, az a dolog, amivel küzdünk, vagy a legnevetségesebb dolog, hogy most már az, amihez jogunk van. Jogunk van ahhoz, hogy bűnös dolgokat tegyünk. Nos, tudjátok mit? Isten tiszteletben tartja a döntésedet, hogy a pokolba mehess, ha ezt szeretnéd. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válasz! Ó, igen, megvan a jogunk a szabad választáshoz. Tudjátok mit? Isten hosszú tűrő és irgalmas. Türelmes és keményen dolgozik azon, hogy kihúzza az embereket a bűnből, át az ő megbocsájtásába és irgalmába, és hiszem tényleg, hogy most is ezt próbálja tenni a szavaimon keresztül. És persze tudom, hogy ti itt vagytok, és értékelem is, hogy itt vagytok, de én nem csak hozzátok beszélek, vagy most leginkább nem hozzátok, hanem azokhoz az emberekhez világszerte, akik ide kapcsoltak erre az adásra, és azt hiszik, hogy véletlenül volt. Isten megpróbál beszélni hozzátok, megpróbálja megértetni veletek, hogy mennyire fontosak vagytok neki, hogy mennyire szeret benneteket, és mennyivel jobb életet tartogat számotokra a mostaninál. És lehet, hogy nem sokat tudsz Istenről, és azt hiszed, hogy az ő ható távolságán kívül vagy, de hadd mondjam el neked, hogy Istennek hosszú karjai vannak, és ő képes lenyúlni érted, kihúzni a gödörből, és megmenteni téged. De a megtérés szó elsősorban azt jelenti, hogy meg kell bánnunk a bűneinket. Nem a problémáinkat, az akadályainkat, a függőségünket, a kötelékünket, azt, amivel küszködünk, hanem meg kell bánnunk a bűneinket. Istenem, bűnös vagyok, és sajnálom a bűneimet. Mindenki vétkezett, és héjával van az Isten dicsőségének. De Jézus Krisztus vére által mindenki megigazulhat, és megbékélhet Istennel. Isten ígéretei nekünk szólnak. Mindannyian új emberekké válhatunk, mind kivétel nélkül.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Ez a Manna 7.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, ez a Sports Heroes Podcast legújabb része. Szeretnénk beszélgetni az NBA történetének valaha volt egyik, hanem a legnagyobb játékosáról, Michael Jordanről, Farkasvölgyi Gábor és Bodnár Gergő, és amit nagyon szeretnék kezdésként elmondani, fogaszt, nem tudom, mennyire értesz velem egyet, hogy A. mi nem vagyunk NBA szakírók és kommentátorok. B. egész egyszerűen szeretjük és követjük a kosárlabdát, és nem csak napjainkban, hanem követtük a 90-es évek elején, közepén, úgyhogy mindenki így hallgassa ezt a beszélgetést. Én ezt fontosnak tartottam volna kihangsúlyozni. Messziről fogunk indítani, de nem véletlenül, mert szerintem ezt a Jordan jelenséget azt nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, és mi most egy úton indulunk el. 1993-ban te kint voltál az Egyesült Államokban, Clevelandben, ha jól tudom.
2: Így van.
1: Mit kerestél te ott, mert azért a 90-es évek elején azért maradjunk annyiba, hogy az finoman szólva is extrának számított.
2: Ja, eléggé az volt. Olyan általános iskolában jártam, ahol kiemelt szinten tanultuk az angol, de hát nyilván Magyarországon nem lehetett úgy megtanulni angolul, és akkor még azért ez messze nem volt bevett szokás, hogy 8. után bárki is nyelvvizsgát tudjon tenni. Viszont én már egy olyan iskolába, középiskolába tanultam tovább, ahol az egy két tanítási nyelvű idegenforgalmi suli volt, és ott nekem a szüleim mindenféleképpen a német nyelvet akarták, hogy elkezdjem, viszont az angolt szerették volna, hogyha lezárom, és a lezárást azt úgy képzelték el, hogy egy évre kiküldtek az Egyesült Államokba, Clevelandbe, ahol a nagybátyám él, aki 56-ban
1: menekült. Tehát akkor rokoni kapcsolat
2: volt. Így van, és ott végeztem a gimnázium első osztályát, és igazából engem ott szippantott be Isten igazából az NBA.
1: De várj, mert pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy te úgy mentél ki, hogy már Jordan láz volt, tudtál valamit
2: Abszolút úgy mentem ki, viszont a mai napig nem tudom, hogy én azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy de akkor most majd miután elmeséltem, akkor jön, hogy te hogy találkoztál Jordan-nel, meg ezzel az egész fogalommal. Az első emlékem Michael Jordanról az, hogy fent az általános iskolám salakos kosárlabda pályáján egyegyezek egy iskolatársammal, vagy osztálytársammal, fogalmam nincs, hogy ki volt az. Ő volt Magic Johnson, én voltam Michael Jordan, és nem tudom magamnak megmagyarázni azóta sem, hogy honnan a túróból láttam, tudtam Michael Jordanről, hiszen akkor, ahol mi laktunk, ez a hely, ez akkor kvázi egy ilyen nyaraló övezetből átalakult lakóövezet volt, semmi nem volt ott 35 évvel ezelőtt, az ég egyet a világon, csak pár ilyen téglaház, ilyen kockaház, és mára nyilvánvalóan teljesen átváltozott ez a hely. De, és ott nem volt kábeltelevízió, tehát 90-es évek legelejét írjuk akkor, hanem 80-as évek végét, nem tudom pontosan, se kábel tévé, se értelemszerűen se internet, a nemzeti sport nem járt hozzánk, tehát valahonnan bekerült ez a név, és ez a fogalom az agyamba, és aztán már a 90-es évek eleje, amikor sportvarázs jött, és már láthattunk NBA mérkőzéseket, nálunk még akkor sem volt kábel tévé, ahol én laktam, ott már valamilyen szinten belém ivódott az NBA, és amikor kimentem, hát akkor aztán, érted, ott 90-es évek eleje, ez 93, a rendszerváltás után egy kelet-európai kölök kiszabadul, hát ugye akkorát csodálkoztam én ott mindenre, nyakon öntött az információ, és igazából az egy év, az meghatározta az NBA imádatomat, illetve hát a pályafutásomat, mert ott találkoztam először úgy unblock az egyetemes sporttal.
1: Aha. Mondtad, hogy de ez tök jó szó szerintem, hogy bekerült a fejedbe, vagy bekerült a tudatodba, és ez a legnagyobb dolog szerintem Jordannel kapcsolatban, hogy hát neki sok hype-ja volt, az egyik az első triplázás, aztán a visszatérés és a második, majd voltak ugye washingtoni évek is, de tehát, hogy úgy tudtunk róla, meg úgy ismerted a nevet, hogy egész egyszerűen nagyon, nagyon komolyan az internet előtt voltunk, tehát szó nem volt arról, hogy reggel bepattintod a Twittert, NBA.com-ot, vagy League Pass-t, és visszanézed, megnézed, vagy egy percen belül újra nézed azt a zsákolást. Egész egyszerűen itt a 90-es évek elején, de szerintem még amikor ők a második triplázást nyomták, 96-98, még akkor is nagyon szűkösek voltak a lehetőségek.
2: Igen, de tudom, mi volt szerintem, és majd tényleg szeretném, ha válaszolnál erre a kérdésre, hogy te hogy találkoztál Jordannel meg ezzel az egész jelenséggel, de szerintem a legnagyobb rugó a barcelonai olimpia volt. Tehát a Dream Team. Akkor került igazából egy az egybe test közelbe az ember, illetve az európai ember, főleg a kelet-európai ember az NBA-vel, illetve Michael Jordannel és a többi szupersztárral. Tehát a Dream Team és az az egész sztori, akik azt kitalálták, akik létrehozták, akik megalkották, akik lehetővé tették, és természetesen onnantól kezdve meg a játékosoknak köszönhető az, hogy az NBA ekkorát futott utána, és hát, hogy Michael Jordan az a napjaink gótja lett talán. Abszolút. Te hogy találkoztál Jordannal, neked hogy került be az életedbe?
1: Mivel megbeszéltük ezt a podcastet, gondolkoztam rajta. Nekem a visszatérés, ez ugye a 94-95-ös szezon, aminek a második felére jött vissza, és akkoriban a telesport nem csak, hogy sportvárás nyomott, tehát félórás NBA action-öket, hanem ha valaki még emlékszik, vagy akkoriban nézte, náluk voltak ilyen egyórás összefoglalók is a meccsekről. Mm. És arra is tisztán emlékszem, hogy Orlando elleni találkozó, szerintem az már a playoff volt, a legendás labdavesztése ott a végén. Szerintem az a meccs, és egészen mondták a szüleim, hogy nézd meg, mert Michael Jordan visszatért. Azt se tudtam, hogy miről van szó, szerintem az NBA szót nem ismertem, de sem is voltunk kosaras család. Egész egyszerűen ülj le, nézd meg azt az egyet, mert Michael, tehát már akkor egy átlag család fejébe ott volt, hogy NBA-t láthatsz, ez az első, a második, hogy a Michael Jordan, jó, nem szó szerint a visszatérő meccse volt, mert nyilván akkor már hetek óta játszott, de hogy akkoriban azért nagyon kevés infó jutott el hozzád, és az, hogy a telesport egy órában, azt mondom, első meccs volt az Orlando elleni playoff, nem tudom, amikor eladta a labdát, ott a végén elveszítette. Az volt az a találkozó, ha nagyon kutakodnék, lehet, hogy videókazin is megvan valahol, de hogy érted, nézd meg. Tehát az ott az alap, hogy ülj le, nézd meg. Nem értem, hogy nyilván fogalmam nem volt arról, hogy Michael Jordan, de egész egyszerűen azt mondták, hogy ez ilyen kötelező kategória. És szerintem most beszéljünk erről, hogy mennyire keveset tudtál NBA-ről? Mennyire keveset tudtál? Egyrészt a 90-es évek közepén, aztán talán ez a 96-98 közötti időszak picit már más.
2: Hát én nagyon keveset, de nekem nyilván egy óriási előny volt az, hogy kimentem arra az egy évre, és ott megtanítottak mindenre. Illetve nézhettem, én szülők nélkül mentem ki, a nagybátyám pedig egy elég laza felfogású úriember, és annyi úgy engedtek ki, apám úgy engedett ki, hogy teljesen mindegy, vigyázz magadra, és tanulj meg angolul. Én ehhez tartottam magam, le se estem a tévéről, illetve folyamatosan kosaraztam.
1: Mondjuk az jó nyelvtanulás, leülsz és figyelsz.
2: Abszolút, és magamba szívtam azokat a sportokat, amiket addig soha nem láttam, viszont nagyon érdekelt. Tehát kosarlabda, baseball, amerikai foci. És nyilván Clevelandbe gyűlölték Michael Jordan, tehát én a Michael Jordan imádatommal eléggé egyedül maradtam a családban, és ráadásul én úgy mentem ki azzal a reménnyel, hogy hát láthatom élőben. És azon a nyáron vonult vissza.
1: Na ezt szeretem, hogy kezdődj, te hónapügyileg mikor mentél? Tehát 93?
2: Én nyarán. Ahogy a 8. osztály után kiosztották a bizonyítványokat, egy pár héten rá én már repültem.
1: Tehát ez ilyen júni vége?
2: Körülbelül.
1: De akkor már döntő lementett a harmadik bajnoki cím,
2: az megvolt, és azt gondoltam, hogy hát ez óriási, hogy tehát a kedvenc sportolómat láthatom élőben, hiszen miért ne láthatnám?
1: De ez most fia kérdés lesz, mert elég sokat olvasgatva Jordanről, nem mondom, hogy benne volt a köztudatban a 93-as döntő előtt, de azért már voltak újságcikkek, hogy ő lehet, hogy befejezi, erről tudtál?
2: Én nem tudtam semmit. Ja. Tehát én ültem a konyhában, vagy én nem tudom már hol ültem, nem akarok hazudni. A lényeg az, hogy otthon voltam, és üvölt a nagynéném, hogy Jordan visszavonul. És én rohanok le, vagy rohanok be, és azt a szituációra emlékszem, hogy egy kis, ott vagyok a konyhájúban, egy kis fehér televízión, nézem a sajtótájékoztatót, és ott van, hogy bejelenti, hogy nekem már nincs mit bizonyítanom.
1: A klasszik emlékszünk.
2: És ott állok leforrázva, és így nem hiszem el, hogy mi van? Hogy?
1: Azért mondom, voltak cikkek, de szerintem senki nem hitte el. Tehát ilyen, miért vonulnál vissza, amikor most nyertél 3-at, és te vagy a legjobb? De mondom, tehát újságcikkek, vagy ilyen találgatások akkor voltak, de ezek szerint ez hozzád nem jutott el.
2: Nem, abszolút.
1: Na és ennek ellenére utána voltál meccsen?
2: Voltam.
1: És Clevelanden?
2: Cleveland, Detroit Pistons, Cleveland.
1: Hát ez sem rossz.
2: Nem, abszolút, Joe Dumars akkor még játszott a Pistonsbe, úgyhogy az nem volt egy olyan rossz Pistons. A Cavaliersbe pedig Mark Price-tól kezdve azért ott nagy egyéniségek játszottak, és akkor még, talán ez volt pont az, amikor még playoff csapat volt, de nyilván még LeBron James még maximum az óvodába, vagy a általános iskolába pattogtatott, és utána jött igazából a hullám völgy alja, és abból következik. Amúgy 2003-ban visszamentem, amikor visszatért, nem tudtam, hogy vagy tudtam, hogy visszatért, nyilván.
3: Akkor már megvolt a bejelentés.
2: Akkor játszott. Akkor már játszott a Washingtonban.
3: De amúgy is mentél volna, vagy azért?
2: Amúgy is mentem, az egy ösztöndi volt, amivel visszamentem, és akkor meg azt az ígéretet kaptuk. Washingtonban volt éppen az ösztöndinak azon az állomása, és azt az ígéretet kaptuk ott az ösztöndi vezetőjétől, hogyha megcsinálja a Wizards a rájátszást, akkor a hazai mérkőzések valamelyikére kimegyünk, kivisznek minket. Nem csinálta meg. 3 meccs hiányzott hozzá körülbelül, tehát akkor sem jött össze. De hát ez legyen a legnagyobb gondom.
3: Tehát akkor kétszer voltál hozzá nagyon közel.
2: Így van.
3: Egyszer playoffon múlt, egyszer meg, hogy bejelentette a visszavonulását.
2: Így van.
3: Na figyelj, ezt még egy picit vesézgessük már, mint a itthon mennyit tudtál az NBA dolgot, mert aki ezt hallgatja, és mondjuk fenn van TikTokon, követi a Twittert, meg Instagramot, nem hiszi el, hogy milyen szintű vagy milyen szinten el voltál zárva attól, hogy bármit tudj a mai infoáramláshoz képest. Még egyszer mondom, Telesport 1 órás összefoglaló, Sportvarázs 1/2 órás NBA action, de ott egy hét csuszi volt.
2: Igen.
3: Alsó hangon.
2: DSF.
3: Az már, a DSF, igen, mondjuk én nem tudom, hogy az 90-es évek elején már volt, tehát ott...
2: Igen, ez egy német, nem is a közszolgálati sportadó, hanem ez a... Ez szerintem egy kereskedelmi csatorna volt azoknak, mondjuk ezt, akik esetleg akkor még nem éltek, vagy esetleg nem hallottak erről a csatornáról. Amúgy egy szuper csatorna volt, én nagyon imádtam.
3: Jó jogokkal.
2: És ott folyamatosan mentek az NBA közvetítések, ráadásul nem németül. Tehát voltak olyan meccsek, amelyek angolul eredeti kommentárral mentek.
3: Mert én ott ilyen 96, 97, 98-ban néztem már, de ezt nem tudtam, hogy a 90-es évek elején is adtak. Szóval akkor igen, volt egy DSF-ed, és igazából ez is bármilyen furcsa hangzik, egy nagyon más színvonalú, vagy nem tudom, hogy csak azért, mert gyerek voltam, nemzeti sport, amelyben voltak cikkek, sőt, én még emlékszem egy olyan rovatra, hogy Amerika házhoz jön, és egy komplett oldal. Egy komplett oldal.
2: Az mondjuk nagyon hiányzik.
3: Az mondjuk nagyon hiányzik, úgyhogy ezekre tudtál támaszkodni. Nem tudom téged mennyire... csapott meg így a kosaras kártya láz, de hát ha mondjuk kint voltál, akkor lehet, hogy találkoztál vele, vagy hát így hamarabb találkoztam, ezt szerintem...
2: Nem. Abszolút, én kint találkoztam ezzel, ez is egy furcsa, vagy egy jó sztori, két albumnyi kártyával jöttem haza, amikor én kint voltam, abban az idényben volt újonc Chris Webber, Jason Kidd például, és azt hiszem Penny Hardaway, és én gyűjtögettem nyilván ott, ebben az általános iskolában, ez egy állami általános iskola volt, rengeteg orosz menekült családnak a gyerekei jártak többek között, és nyilván miután az első fél év, első pár hónapjában nehezen ment a beilleszkedés, ezért először úgy velük találtam meg a közös nyelvet, a társaságot, és láttam, hogy csencselnek a kártyákkal, néztem, hogy mi az, kérdezősködtem, stb. Aha. És beszippantott, abszolút elkezdtem gyűjtögetni. És aztán amikor hazajöttem, akkor beültem a suliba, és ott voltak nagyobb gyerekek, még a középiskolában, nekik így, ott is volt ilyen kártyagyűjtő, minden megfűztek, hogy adjam el. És emlékszem, apám mondta, hogy add el, ez még sokat érhet később.
3: Hogy láttam?
2: Meg hogy mennyi energiát belefektettél, és nem... És én akkor...
3: De mindent?
2: Az egészet. Konkrétan emlékszem, 7000 forint meg egy Nike Flight cipőért.
3: Most ne nézz utána, hogy mennyit érnek.
2: Nem nézek utána, de valószínűleg ilyen. De már akkor azt követő pár hétben eléggé marhának éreztem magam, de hát ez van tanulópénz. Úgyhogy nekem semmiféle információm nem volt a kosárlabdáról. Amikor kint voltam, akkor viszont mindent begyűjtöttem. Tehát kártyáktól kezdve újságok, újságcikkek, a poszterek, és amikor hazajöttem, és elkezdődött később azért ezek a... Tudod, volt egy ilyen nagy DVD íróláz, meg letöltögetés, akkor fölmentem ezekre az oldalakra, és az összes Michael Jordan DVD-t lekaptam, és lementettem, és kiírtam, mondván, ezt majd látnia kell a gyerekemnek. Tehát, hogy ilyen szupersztár, ilyen korszakos egyéniség nem születik.
3: Uh-huh. És én arra emlékszem egyébként csak kártyaügyileg, hogy szerintem ez itthon nagy, ott 90-es évek közepe ment, tehát a 96-97 környéke. Tehát amikor boltok nyíltak, hétvégenként ilyen cserebőrzék voltak, akkor nálunk is a komplett általános teljes mértékben rá volt ívad, hogy mennyire el voltunk zárva az infótól. Én fiatalabb vagyok, mint te, tehát a 96 és 8 környékén 12 éves voltam. Például, amikor én megfordítottam egy kosaras kártyát, és ott voltak a statisztikák évekre lebontva, majd megláttam azt a feliratot, hogy AST vagy REB, akkor nem volt egyértelmű, hogy az assist, az goal pass, vagy a rebound, az a lepattanó. Tehát én annak valahogy utána kellett néznem, ez marha viccesen hangzik manapság, amikor ennél már ezerszer bonyolultabb statok persze vannak, és bármihez hozzájutsz, de hogy nem volt benne az a köztudatban, hogy az AST az lesz a gólpassz lesz, és ha tudtad, hogy valaki 10 és felett átlagol, az úristen. Szóval nagyon-nagyon el voltunk zárva, mondom, ez az ilyen TikTok, Twitter, meg Instagram világ, de hát próbáltad gyűjtögetni az infót, és mondom, néha még egy nemzeti sport is forrás volt, mert abszolút egész egyszerűen nem tudtál olvasni, sőt, hát vége fele már, nem tudom, mennyire emlékszel, volt egy Bravo Sport, Star Sport, abban is, ha volt egy dupla oldal Chicago Bulls, azt vágtam ki, tehát ez teljesen alap volt.
4: Így van, és a popkultúra részévé vált a Chicago Bulls, tehát mondjuk van egy marha szerencsés logójuk, ami az a kezdetektől fogva változtatás nélkül ugyanazt látjuk, ugyanazt használják. És Jordannek köszönhetően az egész klub, az egész franchise az a popkultúra részévé vált. Tehát a mezek, a melegítők, mindent el lehetett adni Chicago Bulls-szal.
3: Szerintem én, ha ilyen 10 és 12 között voltam, megláttam azt a Bika logót, én lehet, hogy attól elfeküdtem, tehát az annyira vagányul nézett, nagyon. És nem tudom, hogy ismered-e ezt az infót, az egyetlen NBA csapat, amin az alapítása óta nem változtatott logót, az a Chicago.
4: Így van, így van.
3: Tehát nekik végig az van, és ez nagyon el lett találva.
4: Nagyon
3: el lett találva. Szóval beléjük lehetett szeretni.
4: Nagyon, hát meg, hogy mondjam, belemegyünk úgy magába Jordanbe, tehát pályafutásába, stb. Tehát én azt sajnálom nagyon, hogy a pályafutása kezdeteit az tényleg csak ilyen kvázi DVD-kről lehet visszanézni. Szóval, mert addig, amíg eljutott az első bajnoki címig, azért ő nagyon-nagyon sokat szenvedett, és rettenetesen komoly vágást kellett végrehajtani a saját egóján, hogy eljuthasson arra a pontra. Nyilván az úgymond kisegítő személyzet, és most nem akarom degradálni Scottie Pippent, vagy Horace Grantet, vagy B.G. Armstrongot, Stocktont, bárkit, tehát korszakos csapat játékosai, tehát hogy addig eljusson, és a úgymond kiszolgáló személyzet is hozzá tudja tenni a magáét. Tehát és olyan furcsa, hogy alakult a pályafutás, hogy kidobták a középiskolás csapatból, mert nem volt elég magas, aztán nőtt, aztán a North Carolina Egyetem, ott rögtön első évesként a 82-es döntőben a mindent eldöntő kosár rögtön az övé. Azt mondja, hogy az a sorsfordító volt, de nem szállt el, és aztán ledraftolta a Bulls, hogy Hakeem Olajuwon, oké, korszakos zseni, de a második játékos, Sam Bowie, Portland választotta.
3: Ki volt a harmadik?
4: Mert hogy a Jordan. Mert Olajuwon, Bowie, Jordan, és a Sam Perkins a negyedik. Aki amúgy osztálytársa volt, egy évfolyamtársa volt az egyetemen, Barkley az ötödik. És
3: igen, ugye, Sam Bowie nem ment nagyot, na. Hát, vagy akkorát, mint ez a három másik.
4: Nem akarták odavinni a Jordant, mert hogy Drexler már ott volt, és hogy ők kioltanák egymást. Uh-huh. És így igazából egy kincs jutott, vagy esett kvázi a Bulls-nak az ölébe.
3: Abszolút. Érdekes, amit mondtál, mert én azt hittem, hogy ez nem fog szóba kerülni, de nagyon szóba kerül, hogy kerüljön Jordannél. Ez a mekkorát vágott az egóján, így mondta, de kétszer is North Carolina, amikor beállt a sorba, beállt a rendszerbe, ami papíron nem feküdt neki, aztán idővel a Chicagónál, és Phil Jacksonnak meg Tex Winternek mondta azt, hogy ez az offense, ez nem biztos, hogy 40-et dobok, de lehet, hogy nyerünk. Ez most nyilván nagyon leegyszerűsítettük. Pont most olvasom neked köszönhetően Phil Jacksonnak a könyvét, pont a Bulls-os résznél járok, és szerintem ezt írásban nem is nagyon lehet visszaadni, hogy a Jordan mekkorát változott, vagy lehet, hogy nála is volt egy folyamat, hogy megértette, hogy persze szeretnék pont király lenni, jó, hogy én vagyok a sztár, meg az MVP, de nem fogunk nyerni, ha nem állok be. Szóval ő kétszer is megértette azt, hogy mi kell a győzelem, és erről szoktak vele kapcsolatban keveset beszélni, pedig mondhatta volna azt, hogy nem.
4: Nem szabad, bár Jordan kapcsán nyilván mindig mindenki összehasonlít mindig mindenkivel, de ha megnézzük, 86-87-ben van egy ilyen szezon, az így abszolút kitűnik, 37 pontot átlagolt. És ebből tudták ő vele megértetni azt, hogy figyelj, nem biztos, hogy úgy fogunk nyerni, ha te közel 40 pontot szórsz, de ha megelégszel mondjuk 28-al, és mondjuk a Pippen dobhat 20-at, meg a stb., és elfogadod ezt a rendszert, akkor nyerni fogunk. És az összehasonlítás, nézd meg James Hardent, odavitték a Brooklyn Netsbe, nem volt hajlandó, nem tetszett neki az a játékforma, amit Steve Nash megpróbált ráerőltetni, úgymond, azt akart, hogy rajta menjen keresztül a támadás, azt mondták, hogy nem, kizár dolog, durcázott, és már nincs ott. és ő nem volt hajlandó beállni a sor, pedig ha beáll, ki tudja, hogy mi lesz ebből a, mi lett volna ebből a csapatból, sosem fogjuk megtudni. Ő pedig beleállt.
3: Bele is, ez kell egy intelligencia egyébként, mert tényleg most Hardenhez hasonló példákat is mondhatnánk, vagy többet, de szerintem, hogyha Jordan nem intelligens, és nem fogadja el azt az alapvetés Jacksonéktől, hogy tedd jobbá a többieket, vagy bízd meg a többiekben, akkor valószínűleg lehet, hogy még X pont királyi címet begyűjt, de még azt is megkockáztatom, hogyha úgy alakul, most itt beszéltünk erről a szerencsés draftról, hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy cserét kér. Vannak ilyen New Yorkos pletykák, vagy nem is pletykák, hát konkrétan egy elég komoly számmal, egy elég komoly összeggel megkeresték, és tényleg tehát pályafutások, nem tudom, egy gondolaton tudnak elindulni erre vagy arra, nyilván maradt, és aztán a neve összenőtt a Chicagóval, de szerintem a Jordan jelenségben ezt el szoktuk felejteni, hogy egyszer az egyetemen, egyszer pedig a Chicagóban, és ugye milyen Chicagóba érkezett meg, tehát ilyen félház se volt, futottak még kategória, alig akart valaki kimenni a meccsre, tévébe szóba se került, hogy Bulls meccset adjunk, szóval ebből épített fel egy olyat, és türelmes is volt, mert most nyilvánvalóan nagyon ritka az NBA pályafutás, hogy megérkezel és újoncként döntő, vagy újoncként nyersz, de azért neki is kellett egy pár év, ugye 84-85 az első szezon, és 90-91, amikor bajnok lett, de egyébként meg lehet, hogy kell egy ilyen kifutás, és szépen megtalálták a darabkákat. Mert azért mind az első triplázó, meg a második triplázó csapat is nagyon-nagyon szépen össze lett rakva egy Phil Jackson által.
4: Pontosan, és olyan jó, hogy ezt a nevet most így elmondtad, hogy vagy majd megjegyezted. Szerintem, ha nincs Jackson, akkor nincs Jordan sem, akkor nincs ez a pályafutás. Biztos. És ha nincs Pippen, akkor sincs szerintem ez a pályafutás.
3: Mindenki tehát, kellett
4: ez
3: mindenkinek.
4: Ez egy tökéletes puzzle, tökéletes. Jókor, jó helyen, jó emberek által összerakva. És így van, olyan furcsa, hogy lehet párhuzamot, nagyon sok párhuzamot lehet találni a jelenkor legjobbjával, LeBron James-szel és Michael Jordannel, hogy James is mennyit várt az első bajnoki címig. Nem jött össze Clevelandbe, el kellett mennie ahhoz, hogy összejöjjön. Az, ahogy elment, azt lehet kritizálni, magát az elmenetet nem feltétlenül. Jordan nem ment el, hanem ő megkapta azokat a hiát, kapott egy Hall of Fame edzőt, kapott egy Hall of Fame játékostársat, megkapta Horace Grantet, aki azért védekezésben extra tudott nyújtani, és a sok kis kiegészítő ember, Paxson, B.J. Armstrong, később Kerr, ezek a tripladobó játékosok, akik jó pillanatokban hozták a kötelezőt. És hozták az elvártat. Tehát, hogy ez egy nagyon szisztematikusan, nagyon okosan felépített és kiépített puzzle volt, és bárki bármennyire gyűlölte, de kellett a GM, és kellett az elnök.
3: Egyébként igen, tehát Reinsdorf, Kraus, Jackson, Tex Winter, egy intelligens Jordan.
4: Igen.
3: Pippen, aztán később, hogy én ezt például mai napig nem értem, hogy ők kettem, mint a két nagy sztár, azt mondja, hogy Phil Jackson igen mondott rá, oké, egy Rodmanre. Mert manapság, amikor már tudod, hogy mi lett a sztori vége,
4: persze,
3: mi lett annak a három, azt mondod, hogy mekkora döntés, de akkor meghúzni azt, hogy ezt a balhés arcot odahozd, de hát kellett a melós ember, úgy, nem mondom, hogy egy-egybe Horace Grantet helyettesítette, de kb. Megtudod, ha nagyon akarod, meg akarod magad erőltetni, akkor ugyanarra a posztra feleltetni őket. Ez az, amit mondtál, a tökéletes puzzle. Egyébként ilyeneken múlik szerintem, tehát egy korszakos csapatról beszélünk, és nekem az ugrik be, hogy olyan haverok, akik tényleg nem követték az NBA-t, Jordan, Pippen, Rodman, 23-33-91. Ez így mindenki.
4: Így van.
3: Úgy, hogy nem nézett NBA-t, és nem érdekelte a Chicago Bulls. Ez nagyon sokat elmond. Egyébként igen, és Jackson mondtad, szerintem vele kapcsolatban előszokott az jönni, hogy na jó, de milyen keretekkel Lakers aztán? Mármint, hogy nyert bajnoki na címet, jó, de... hogy azokkal könnyű, és akkor erre mondanám, lehet, hogy ugyanazt fogod mondani, hogy azokat az egókat haló kezelni kell.
4: Pontosan, pontosan.
3: És nyilvánvalóan se Kobe viszonyban is voltak pletykák, hogy nem szeretik egymást, abban a Chicagóban is voltak problémák, de ilyen egóknál hol nincs, viszont működött, és bocsánat, tehát ott triplák ilyen... befigyeltek.
4: Igen, de hány ilyen csapatot tudunk említeni, ahol nem jött össze szuper csapatok? De most itt van pont a Brooklyn tavaly. Oké, lehet, hogy egy lábfeje múlott, de akkor is nem jött össze.
3: Meg nem is játszottak együtt sokat, ha jól tudom, mert 20 meccsük nem volt fent együtt.
4: Nem mindig működik.
3: Nem mindig
4: és ott
3: működik.
4: Pontosan, ahogy mondod, ezeket az egók, hát milyen egók ezek? És ráadásul, tehát Jordannél nagyobb egó, meg nagyobb egyéniség nem nagyon fordult elő. Még egy ilyen embert nagyon nehéz említeni az egyetemes sportból, aki ennyire üldözi a győzni akarás, aki ennyire erőlteti, aki mindent alárendel azért, hogy nyerjünk, és ezt elvárja mindenkitől.
3: Ez a komoly.
4: És meggyűlölteti magát bárkivel a csapaton belül, nem érdekli, csak a győzelem a fontos. Ugye a Last Dance sorozatot nyilván mindenki követte, aki most ezt a beszélgetést, vagy gondolom, hogy mindenki nézte, aki ezt a beszélgetést most hallgatja, azt tudom, hogy te is nézted, én is néztem. Ott hány játékostárs mondta azt, hogy Jordan csapnivaló, tragikus csapattárs volt, de nyertük.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon, vagy a Podped applikációban érhető el. Podped. Színe.

telefonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: CrossGPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban, a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájutatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő-Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jábor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszcelli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-ig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarely múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarely kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezés és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen halálát haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A borivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna

attól tartanak, hogy az összegyűjtött információk alapján akár az utasok mozgása is visszakövethetővé válhat. Június 1-től már minden budapesti taxis szolgáltató számára kötelezővé vált a TaxiTrack alkalmazás használata. Az applikáció a jármű aktuális helyzetét, valamint az utasszállítás kezdetét és a végét rögzíti, ezzel segítve a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket. A BKK hangsúlyozza, hogy a rendszer nem jelent új kötelezettséget a taxisok számára, mivel a valós idejű adatszolgáltatást egy tavaly hatályba lépett rendelet már előírta. A közlekedési társaság szerint az alkalmazás fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottak az adatvédelemre és az információbiztonságra. Állításuk szerint a rendszer nem alkalmas az utasok személyes adatainak gyűjtésére vagy továbbítására, és minden szükséges biztonsági vizsgálaton átesett a bevezetés előtt. A taxisok érdekvédelmi szervezete azonban másként látja a helyzetet. Szerintük, bár az alkalmazás közvetlenül nem rögzíti az utasok adatait, az indulási és érkezési pontok, valamint az útvonalak elemzésével bizonyos esetekben következtetni lehet egyes emberek mozgási szokásaira. Emiatt adatvédelmi aggályokat fogalmaztak meg, és korábban a rendszer felfüggesztését is kezdeményezték. A háttérben ráadásul nem csupán az alkalmazás körüli vita húzódik meg, a taxis szervezetek régóta kifogásolják többek között a vizsgáztatási kapacitások hiányát, a szerintük elégtelen hatósági ellenőrzéseket, valamint azt is, hogy a tarifákat utoljára több mint 3 évvel ezelőtt emelték. A legutóbbi díjkorrekciós javaslata a fővárosi közgyűlésben sem kapott támogatást. A BKK egyelőre türelmi időszakot hirdetett, június végéig nem alkalmaz szankciókat, hanem a rendszer működésének tapasztalatait gyűjti. A cél az, hogy a taxisok visszajelzései alapján szükség esetén tovább fejlesszék az alkalmazást, miközben a vita várhatóan a következő hetekben is folytatódik. Egyetlen adag étel is sokat jelenthet valakinek, ezt az egyszerű gondolatot szeretné a gyakorlatba átültetni a fővárosi önkormányzat és a Budapest Bike Mafia új közös kezdeményezése, amelynek célja, hogy a még fogyasztható, de feleslegessé vált ételek ne a szemetesben végezzék, hanem eljussanak azokhoz, akiknek valóban szükségük van rájuk. Az új online platformon magánszemélyek, közösségek és szervezetek is felajánlhatják a megmaradt ételeket, miközben önkéntes futárok jelentkezését is várják. A rendszer összeköti az adományozókat azokkal az intézményekkel és segítőkkel, akik gondoskodnak arról, hogy az étel a lehető legrövidebb idő alatt célba érjen. A szervezők hangsúlyozzák, hogy kizárólag biztonságosan fogyasztható ételeket szabad felajánlani. A saját készítésű fogások esetében különösen fontos a megfelelő higiénia, a gondos csomagolás és a készítés időpontjának feltüntetése. A kezdeményezés ugyanakkor nem csak az ételről szól. A tapasztalatok szerint egy kedves üzenet, egy rajz vagy néhány biztató szó legalább akkora örömet szerezhet, mint maga az adomány. A program mögött egy nagyobb európai szemléletváltás is húzódik. A Food Click nevű projekt azt szeretné elősegíteni, hogy a városok fenntarthatóbban működő élelmiszerrendszereket alakítsanak ki. A cél az, hogy kevesebb élelmiszer menjen veszendőbe, csökkenjen a környezet terhelése, és közben több segítség jusson azoknak, akik nehéz helyzetben élnek. A Budapest Bike Mafia számára nem új terület az ételmentés. A civil szervezet már évekkel ezelőtt elindított egy hasonló rendszert, amely elsősorban éttermek, pékségek és rendezvényhelyszínek megmaradt ételeinek megmentésére épül. Az új platform azonban lehetőséget ad arra is, hogy kisebb mennyiségű felajánlások se vesszenek kárba. A kezdeményezés mottója egyszerű, mégis sokat mondó, a kuka soha nem éhes, de sok ember igen. Éppen ezért bárki bekapcsolódhat a programba, akár adományozóként, akár önkéntes futárként, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb étel kerüljön a szemétbe, és több jusson oda, ahol valóban szükség van rá. Hamarosan ismét megtelhet élettel Budapest egyik különleges közlekedés történeti emléke. A 12. kerületi önkormányzat tervei szerint jövőre újra megnyithatja kapuit az egykori 58-as villamos Zugligeti végállomásának épülete, amely hosszú évtizedek óta a környék egyik ikonikus helyszíne. A tervek szerint az épület elsősorban vendéglátóhelyi funkciót kapna, ugyanakkor a kerület vezetése hangsúlyozza, hogy a fejlesztés során a természetvédelmi szempontok minden másnál fontosabbak lesznek. A környék lakóit is szeretnék bevonni a döntésekbe, ezért még a nyár folyamán helyszíni fórumot tartanak, ahol bárki elmondhatja véleményét arról, hogy milyen funkciót látna szívesen az épületben. A helyszín nem csak a természetjárók, hanem a közlekedés történet iránt érdeklődők számára is különleges.

0: Az 58-as villamos évtizedeken át a budapesti kirándulók egyik kedvenc járata volt. Különösen népszerűvé vált azután, hogy 1970-ben megnyílt a libegő, amelynek alsó állomása közvetlenül a végállomás közelében található. A villamos vonalat azonban a leromlott pályaállapotok és az előregedett járművek miatt 77-ben megszüntették. A végállomás története még ennél is régebbre nyúlik vissza. A jelenlegi épület elődjét a 20. század elején alakították ki egy súlyos villamos baleset után. Az új háromvágányos végállomást 1903-ban adták át, és hosszú időn keresztül a zugligeti közlekedés egyik meghatározó pontja volt. A fedett várócsarnok és a személyzeti épület akkoriban modernnek számított, és a kiránduló forgalom igényeihez igazodott. Az épületet a pusztulástól egy vállalkozó mentette meg, aki éveken át vendéglőként működtette. A műemléki épületet néhány éve már felújították, azonban az újranyitás végül nem valósult meg. Most ismét napirendre került a hasznosítása, így jó esély van arra, hogy a Zugliget egyik legszebb történelmi helyszíne hamarosan újra a budapestiek és a kirándulók találkozó helyévé váljon. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az egykori villamos végállomás nem csak a múlt emlékeit őrzi majd, hanem ismét valódi közösségi térként szolgálhat a Normafa és a Zugliget környékére érkezők számára. Az elmúlt évek aszályos időjárása nem csak az embereket, hanem a városi fákat is komoly próbatétel elé állítja. Éppen ezért idén is elindult az önkéntes vízadás program, amelyhez bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni a környezetéért, és néhány kanna vízzel segítene a fiatal fák túlélésében. A kezdeményezés egyébként tavaly rendkívüli sikert aratott, több mint 1500 önkéntes, közel 7000 fát öntözött meg, összesen mintegy 400 ezer liter vízzel. A szervezők szerint sok növény enélkül valószínűleg nem élte volna túl a rendkívül száraz nyári időszakot. A programot a fővárosi önkormányzat, a Főkert, a Bíkó ökoalkalmazás és a 10 millió fa alapítvány közösen indította útjára. Az idei év különlegessége, hogy a kezdeményezés már nem csak Budapestre korlátozódik. Míg tavaly körülbelül 10 000 fővárosi fa szerepelt a rendszerben, idén már országszerte mintegy 14 000 öntözésre váró fa található az adatbázisban. Budapest mellett több vidéki település, köztük Pécs is csatlakozott a programhoz, és további városok bekapcsolódása is várható. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a frissen ültetett fák életük első néhány évében különösen sérülékenyek, gyökérzetük még nem elég fejlett ahhoz, hogy önállóan átvészeljék a hosszabb száraz időszakokat, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. Egy-egy alkalommal akár 50 liter víz is kellhet ahhoz, hogy a nedvesség valóban eljusson a gyökérhez. A programhoz egy mobil alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni. A rendszer pedig megmutatja, hogy mely fák szorulnak leginkább segítségre, és azt is jelzi, hogy hol találhatók a legközelebbi nyilvános vízvételi helyek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklete kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. Hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából 1 hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveletet.

0: beszélt a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszky elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklete kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Időjárás. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpokon, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Élet, öröm, zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élmények!

0: Pont.hu.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklete kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen.
3: Időjárás.
6: Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek csütörtökön. Június 18-a van egyébként, a mikrofonnál István Dániel, már is nyitom a kalendáriumot szokás szerint, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap, és aztán már egyébként jó előre olvasgattam a neten, hogy megtudjam, hogy mi a helyzet jelen pillanatban Budapesttel, a fővárosunkkal. Például arról olvastam, hogy a 12. kerületben Hegyvidék területén idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapja szerint, majd erről is mondom a részleteket.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap június 18-a mi mindenről híres. 167 éve ezen a napon Szekszárdon született Hollós László természettudós gombakutató. Hollós már fiatal korától a természet bűveletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytamból, ásványtamból és földrajzból pedig tanári oklevelet. 1890-ig magántanárként dolgozott, utána a Budapesti Egyetemen, majd a kecskeméti főreáliskolában tanított. Itt mintegy 5000 darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített több mint 1000 növény leírásából álló összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődés a középpontjában azonban leginkább a gombák álltak. Néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikrobiológusává vált. 1905-ben akadémiai székfoglaló előadását is Magyarország föld alatti gombáiról tartotta. Hazánkban elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére. 136 éve született Ferenczi Béni, Kossuthdia szobrász grafikus, egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott, erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált, ikertestvére Ferenczi Noémi is kiemelkedő alkotó, neves goblenművész és festő volt. 111 éve született F. Györfi Anna grafikus művész illusztrátor, aki többek között a Mosómas a mosodáját rajzolta, diafilmeket is készített egyébként. 75 éve született Szaksz Gyula, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok a mai napon. 1978-ban a magyar csapattal olimpiai bajnok, kétszeres sakkolimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok jelölt, kétszeres magyar bajnok volt. 64 éve született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, többek között láthattuk a Sok hűhő, a Emmiért, a Magzat, a Cillei és a Hunyadiak vagy a Szegény Lázár című műben. 60 éve kezdte meg működését az első budapesti házgyár, a panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták. 78 éve mai napon hunyt el August József cukrász. Apja August Terek 1870-ben nyitotta meg első cukrászatát egy földszintes tabáni házban. József Párizsban és Londonban tanult, 21 évesen díjat nyert az országos milleniumi kiállításon. Elsőként gyártott teasüteményt Budapesten, 1908-tól pedig csokoládé bombont és drazsét is készített. Az első világháború közepén nyitotta meg elegáns üzletét, amely az értelmiség, a nagypolgárság, sőt az arisztokrácia kedvelt törzseivé vált, ez a mai Dériné cukrászda. Az üzletet 1945-ben légitámadás semmisítette meg, újjáépítette és 47-ben nyitotta meg újra. 48-ban hunyt el, így már nem kellett megélni a cukrászda 51-es államosítását és a család kitelepítetését. Fia az 1912-ben született Elemér, feleségével 57-ben egy kis Fény utcai üzlethelyiségben ismét megnyitotta a cukrászdát. Gyermekeik Olga és József a Fény utcai üzlet mellett a Kossuth-Lajos utcában is nyitottak cukrászdát. Az ötödik generáció is kitanulta a cukrászmesterséget, és kisebb kitérők után mindannyian a családi hagyományokat követik. Ők üzemeltetik a 2001-ben alapított, a nagypapa hajdani üzletére emlékeztető, 100 éves gesztenyefákkal körülvett August pavilont Farkasréten. 38 éve hunyt el Bese Lajos nyelvész, mongolia kutató, a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett oklevelet mongol mandzsú szakon. 58-tól a Tudományos Akadémia könyvtára keleti gyűjteményében volt tudományos könyvtáros, 61-től a gyűjteményt vezette, később 82-től az MTA orientalisztikai munkaközösségének tudományos főmunkatársa volt. Többször járt kutatóúton Mongóliában és a Szovjetunióban, elsősorban a mongol és a mandzsú nyelv kérdéseivel foglalkozott, emellett vizsgálta a mongol vallás történet egyes problémáit is. És 11 éve, hogy nincs köztünk Gyóni Zlinszky János jogtudós, egyetemi tanár, az Állami Jogtudomány Akadémiai doktora. 89-ben az Alkotmánybíróság alapító tagja volt, 1998-ig a testület tagja, kutatási területe a római jog volt. Ma napos szép nyári idő várható, a zavartalan napsütés mellett a hőmérséklet maximuma ma még 27 fok körül alakul, hétvégére fokozatos melegedés várható. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy a 12. kerületben hegyvidék területén idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a Mohu honlapján közzétett tájékoztatás szerint.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. A 12. kerületben, hegyvidék területén például idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Az első, a második, az ötödik, a hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik, huszonkettedik és huszonharmadik kerület dátumai után a MOHU a 12. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Szeptember 6-tól 14-ig várható mindez egyébként. A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben ekkor lesz a lomtalanítás. A hegyvidékeiknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra, és csak 5 körzet volt. Idén viszont korábban lesz a lomtalanítás, és 7 körzetre osztják a 12. kerületet. Közben átmenetileg pótlóbusz közlekedik a H7-es hévvonalán a Boráros tér és Csepel között. Karbantartás miatt június 20-tól július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepeli hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es évvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és Csepeli hév végállomás között. A MÁV megjegyzi, hogy a pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül út megszakításnak. A pótlóbusz és az előbb említett járatok közötti bármely irányú átszálláskor nem kell új jegyet váltani, a már meglévő jegy is érvényes. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyok az idei szezonban is könnyen elérhetik továbbra is népszerű horvát tengerpartot, tehát, ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keletiből indul július 3-án Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A júliusi és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37 perckor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9.35-kor fut be. A járaton többféle kocsi közül lehet választani. A legkedvezőbb áru megoldást keresők fekvőhelyes kocsiban utazhatnak, akik pedig kényelmesebb éjszakai pihenésre vágynak, hálókocsis férőhelyet is foglalhatnak. Ez a megoldás pároknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyedülutazóknak is praktikus lehet. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól indulnak, ami nagyjából 16 ezer forintos kezdőárat jelent. Egy 6 fős fülke akár 240 euróért is foglalható, vagyis teljes kihasználtság mellett fejenként 40 euróba, azaz olyan 14 ezer forintra jöhet ki az utazás. A pontos ár még mindig az utazás napjától, a választott komfort kategóriától és a foglalás időpontjától függ, teszi hozzá a sokszínű vidék. Az utazás hangulatához az étkező kocsi is hozzájárul, ahol az odaúton naplementében vacsorázhatunk, másnap pedig reggelivel indíthatjuk a napot. A podgyász tekintve is kedvező lehet vonattal eljutni az Adriára. A MÁV szerint ugyanis az utasok annyi kézi podgyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit elbírnak. Ez azoknak lehet jó hír, akik hosszabb nyaralásra indulnak, és nem szeretnének szigorú repülős podgyász korlátokhoz igazodni. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes minél előbb foglalnunk a MÁV oldalán. Az Adria Intercity idén is gondolt az iskolai csoportokra. A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendett az őszi kirándulási ajánlat, ezért a MÁV 2026-ban is elérhetővé teszi ezt hétköznapi utazásokhoz. Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül közben a nyára a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az év legforgalmasabb hónapjaira több az utasélményt és utasfolyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos határfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére. A fejlesztések hosszú távon is jelentősek. A kettes terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó Terminál Plus fejlesztési csomagjának befejezéséig, terül ki a Budapest Airport Facebook bejegyzéséből. Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhelyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyedórás sétával is megközelíthető. Bővültek a 2-es A terminál utas felvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló podgyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok, amennyiben járatuknál erre lehetőségük van, sorbanállás nélkül néhány perc alatt nyomtathatják ki a podgyász címkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröngyeiket, amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott podgyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon. Egyszerre szolgálja az utas komfort javítását és a kapacitás növekedést az utas biztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték, és kapacitásait új egységekkel bővítették, és 8 új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladás biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület pedig nőtt. A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCourt hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során két új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozásán. Szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszútávú költségvetéséről is. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rúf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximáltár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a forint, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelet,

0: A Ring Tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A világhírű opera fesztivált a Bartók Rádió hagyományosan élőben közvetíti. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuth-ban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Időjárás. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert, a Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis este sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabva strand. Az utóbbi években sokat javult a Duna víz minősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabva strandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabva strand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szent Gellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő-Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jábor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszcelli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vazari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Metti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a vadak, az Art Deco és a nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk, a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet. Mikor

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a legosztott táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a legosztott táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
1: Reklám hangzott el.
4: Napos meleg idő várható. Lemondott a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról Hernádi Zsolt MOL vezér. Külön járatok közlekednek a fővárosban a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ára alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
0: Időjárás.
4: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A mai műsor vendége Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhiszi, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet? Mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
3: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása, vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
2: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
3: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kisvállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
2: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
3: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. nyilván az ebédidőben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. A saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és az a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Uh-huh. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
2: Buzes Dóri a vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahelyi választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatukkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupaszítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is, hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is már fellelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan, hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata ez, hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogy ha én mindig jó kedvem megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedven jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait, azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahely választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való, és milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma. Úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
1: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amik töltött többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet. És hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni. És hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
0: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetbe jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
1: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
0: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne, mert ugye erről még nem beszéltünk, ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lezze, okos, nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
1: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az odatartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye, hátránya, mi a másik vállalat előnye, hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmus az embernek, hogy ő az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
0: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
1: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
0: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról kevesed, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
1: Köszönöm szépen, Petra!

0: Rossz GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.
3: Időjárás.
1: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, akivel ma a pattanásokról, a pattanásos bőrről beszélgetünk, úgyhogy mindenki hegyezze nagyon a fülét, mert utána járunk annak, hogy mik ezek, miért jelennek meg az arcunkon, mit lehet velük csinálni, mi a miteszer és mi az akné, hogyan lehet és hogyan kell kezelni külsőleg és belsőleg. Szia Ildikó, köszönöm, hogy újra velünk vagy.
3: Szia Petra, nagyon szívesen üdvözlöm a rádió hallgatóit.
2: Kérlek, akkor mondd el, és akkor kezdjük a kályhától. Mi az, hogy pattanás? Azt tudjuk, hogy egy gyulladt kis valami, de miért jelenik meg?
3: A pattanások arcunkon, illetve a törzsünk felső részén jelennek meg leggyakrabban. Ezeken a területeken, főleg kamaszkorban nagyon aktívak a fagyúmirigyek. És ennek a fagyúmirigynek gyakorlatilag a gyulladásos megbetegedése az akne, a pattanás. Ugye klasszikusan bőrgyógyászatban az akne különböző formáit szoktuk megkülönböztetni, hogy csak ilyen komedók vannak, tehát ezek a fekete kis úgynevezett miteszerek, vagy vannak papulopusztulák is, ezek az úgynevezett fehér kis elváltozások az arcon, amit mindenki élvezettel nyomkod, vagy vannak egy kicsit mélyebben elhelyezkedő aknetípusok, ezek a cisztikusak, vagy van a legsúlyosabb, ugye a konglobált aknés folyamat, amit már csak gyógyszeresen tudunk kezelni.
2: Az mit jelent? Az milyen tünetet ad? Az hogy néz ki?
3: A konglobált akne az csúnya. Tehát az, ami hegeket hagy hátra, ami gyulladt, vörös, kinyomhatatlan, fáj is annak a szerencsétlen kamasznak, és az egész ilyen összefolyik az arcán.
2: Aha. Erre hajlama van az embernek? Vagy ezt örökli? Vagy tudjuk egyáltalán, hogy ez mitől lesz?
3: Ez egy nagyon sok összetevős kérdés. Nem tudjuk megmondani, hogy egy-egy adott embernél igen, most emiatt lett pattanásos. Van egy genetikai háttere, tehát az megfigyelhető, hogyha valakinek a szülei fiatalkorukban nagyon pattanásosak voltak, akkor vélhetően a gyermekük is ugyanolyan bőrrel rendelkezik, tehát vélhetően nála is fog jelentkezni egy súlyosabb aknés pattanásos folyamat. De létezik egy baktérium, az úgynevezett propioni baktérium aknész, ami ezeket a gyulladt folyamatokat csinálja. Ez a baktérium bizonyos összetevőjű fagyjukban tud megtelepedni, és ezt nagyon szereti, ott szaporodik. Nyilván van egy hormonális háttere is a pattanásosság megjelenésének, de hormonális háttér is általában genetikailag meghatározott.
2: Érdekes dolog egyébként azt végig gondolni, hogy amikor az embernek megjelenik az arcán a pattanás, akkor kibékülhetünk azzal a tinédzser korban, jó, hát akkor ez egy hormonális folyamat, ugye itt vagyunk ebben a fiatal életkorban belépő életnyitási vagy kapunyitási korszakban, de van, akinek egyáltalán nincsen, mondjuk kb. Soha az életében, van, akinek nagyon sok van, és vannak azok a típusúak, azt hiszem, hogy ez az, aminek én nem tudom a nevét, de te mondtad, ami nyomot is hagy, és olyan lyukacsos vagy sepphelyes lesz az ember bőre. Ezeket például lehet kezelni, de már csak a sebesedés, a hegesedés után lehet kezelni, vagy lehet megelőzni is őket, hogy ne hagyjon ilyen nyomot.
3: Nagyon fontos, hogy kezeljük a pattanásokat, akármilyen stádiumban is vannak, mindenképpen kezeljük az adott bőrállapotnak megfelelően. Erre van egyébként egy ajánlásunk nekünk bőrgyógyászoknak, hogy melyik típusú aknéra, melyik kezelés az, ami legjobban beválik. A konglobált aknés folyamatokat mindenképpen meg kell állítani gyógyszeresen, és hát javasolt megállítani gyógyszeresen, hogy megelőzzük a hegesedést. Ha már kialakult a heg, akkor azt a gyógyszer tudja minimalizálni, tudja kisebbíteni azt a heget, viszont eltüntetni nem fogja tudni. Tehát amikor lemegy a gyulladás, akkor utána kezdődik tulajdonképpen a hegkezelés, amikor már nem jönnek a pattanások. Tehát én azt szoktam mondani, ha valakinek, illetve azt javasoljuk, hogyha valakinek csak úgynevezett miteszerei vannak, akkor azt is kell kezelni, de ha valakinek csomós, cisztikus aknéja van, akkor azt is kell kezelni a megfelelő szinten. Tehát van úgy, például a miteszereknél, hogy elég egy külső finom hámlasztás. De ugye ahogy megy előre a folyamat, úgy egyre inkább magasabb szintre lép maga a gyógyítás is.
2: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász szakorvos a Dunakanyar Esztétikai Centrum képviseletében ma arról beszélget velünk, hogy a pattanásos bőrt hogyan kezeljük, hogyan alakul ez ki, mit is jelent ez valójában, és mit üzen nekünk a saját testünkről vagy az arcunk bőréről. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ma a pattanásos bőrről beszélgetünk, annak az ápolásáról, a megelőzésről, a kezelésről. Dr. Kondorosi Ildikóval, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosával. Elmondta már Ildikó, hogy mi ez, hogyan alakul ki, miért jelenik meg, több oka is lehet. Amikor pattanásos lesz az ember arca, akkor szeretnénk ezt valamivel kezelni, de hát az első, amivel kezelni akarja az ember, az a két ujja, amivel elkezdi nyomkodni, mint az őrült, és akkor mi próbáljuk a tinédzsereket megóvni, ne nyúj hozzá, koszos a kezed, felsérted a bőrt, sebes lesz, elfertőződhet. Mi ebből az igaz, és mire figyeljünk akkor, hogyha a gyerek nyomkodja a pattanásokat?
2: Hát semmiképpen ne hagyjuk, hogy nyomkodja a pattanásokat. Ugye itt is többféle jelenség figyelhető meg. Van, aki hozzá nem nyúlna, hogy kinyomja a pattanását, hanem egyből bőrgyógyászhoz, kozmetikushoz fordul, hogy segítsen rajta. Ők ezek a nagyon tudatos fiúk és lányok, akiknek a bőrápolás, illetve a külső megjelenésük nagyon fontos. Egyrészt ugye a belső igény, másrészt meg, hogy a korosztályuk elvárásainak megfeleljenek. És van a másik véglet, akik tényleg nyomkodják, kapirgálják, a szülő is úgy gondolja, hogy ez csak a kamaszkorral jár, majd elmúlik, na őket kell nagyon figyelni és segíteni, mert őket a legnehezebb kezelni. Ugyanis, hogyha kinyomkodjuk a pattanásokat, egyrészt, hogyha ez nem csak egy miteszer, hanem már egy gyulladt csomó ciszta, akkor mélyebbre tudjuk vinni a fertőzést, tehát fog kelleni antibiotikumot szedni. Hogyha pedig sokat nyomkodjuk, akkor meg ott tud maradni a nyoma egy elszíneződés formájában.
1: Akkor mit kell tennünk a pattanással? Mit csináljunk vele, Ildikó?
2: Mindenképpen tisztán kell tartani a bőrt, tehát megfelelő micellás vízzel, habzólemosókkal, bőrradírral le kell szednünk a felső réteget, illetve az elhalt hámréteget, hogy szépen tudjanak ürülni ezek a fagyjuk. Illetve hidratáló krémek is léteznek, olyanok, amik csökkentik, normalizálják a fagyú termelést. És ha ez így otthon nem megy, akkor forduljunk szakemberhez.
1: Amikor olyan házi készítésű kezelési módszerekről olvasunk, ami természetes anyagokból készül, azokhoz mit szól egy szakember? Te a citromos kezelés, joghurt, méz, fertőtlenítés, só, radír?
2: Én mindig megkérdezem, hogy mit használ otthon. Én azt látom, hogy most már egyre kevesebben nyúlnak ezekhez a házi készítésű pakolásokhoz, illetve tisztításokhoz, hanem én inkább azt látom, hogy a gyerekek egyre tudatosabbak. Én mindig lebeszélem egyébként a házi készítésű idézőles kocsvalékokról a pácienseimet, mert én sokkal jobb eredményt látok az olyan termékeknek a használatával, amik patikában kaphatók, amik mögött tényleg ott áll egy egész tudományos csapat, aki azért dolgozik, hogy az a termék minél jobban hasson a pattanásokra.
1: Dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus szakorvosa, a Manna délután mai vendége, vele beszélgetünk most már a pattanásos bőr ápolásáról, mert ezzel fogjuk folytatni.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A pattanásos bőrről, annak az ápolásáról, megelőzésről, kezelésről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem dr. Kondoros Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, és akkor most szülők, tessék figyelni. Szerintem itt az egyik leginkább sarkalatos pont az, hogy egy szülő komolyan vegye a gyereknek a bőr problémáit, és az e felőli aggodalmát. Mit tudsz javasolni a szülőknek?
2: Én mindenképpen azt javaslom, amit te is mondtál, hogy vegyék komolyan, mindenképpen forduljanak szakemberhez, legyen az kozmetikus vagy bőrgyógyász, tehát hallják meg egy szakembernek a szavait, aki a gyerek pattanásainak a jelenlegi állapotának megfelelően fogja tudni kezelni a bőrét. Nagyon fontos, hogy kezeljük, hogy hozzájáruljanak a szülők ahhoz, hogy a gyermek bőre minél szebb legyen. Ne ijedjenek meg attól, hogy esetleg gyógyszert kell felírni, mert csak azzal tudjuk rendbe hozni a bőrét. Minden gyógyszernek, ugye tudjuk, hogy van mellékhatása az algopirinnek is, minden vagy a májban, vagy a vesében bomlik le, rendszeres kontrollra, ugye ezek általában ilyen hosszan szedendő gyógyszerek, rendszeres kontrollal a legtöbb esetben kiküszöbölhető bármilyen mellékhatása a szövődménye a kezelésnek.
1: Hogyan tudjuk megtámogatni ezt belülről? Vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel, táplálkozással, mivel?
2: Hát ugye, hogyha a gyógyszert indítunk, akkor nem szoktunk már mellé vitamint javasolni. Ugye a gyógyszert kétfélét indíthatunk, vagy egy elnyújtott, hosszú hatású, bőrreható antibiotikumot, vagy pedig izotretinoin kezelést szoktunk a legsúlyosabb esetekben. Ezek mellé már pluszba vitamint nem adunk. Amennyiben pedig nem szükséges a gyógyszer indítása, akkor ugye B-vitamin, A-vitamin, amit szoktunk javasolni.
1: Ilyenkor az arcpakolások, vagy a biotin, vagy a sok répasütőtök, tehát beta-karotin bevitele, nem szintetikusan, hanem természetesen, vagy akár mondjuk egy korai napsütés, tehát mondjuk a tavasszal, vagy télen is a fényesebb nap van, vagy több a napsütés, bármilyen időszakban, amikor nem olyan erős a nap, az jót tesz például?
2: Hát ugye a biotin az a B-vitamin, a sütőtök, répa az pedig magas A-vitamin tartalmú táplálék. Azt nem javasolnám semmiképpen, hogy pattanásos arccal feküdjünk ki órákra a napra, ugye ezt már többször átbeszéltük, a fényvédelem jelentőségét, viszont igen, egy finom tavaszi napsütésnek nyilván van szárító hatása. Sokkal szebb lesz tényleg a bőrünk, viszont itt is szükségeltetik a fényvédőkrém használata, mert barna foltként a meglévő gyulladásos tünet be tud égni. És utána meg azzal küzdünk, hogy foltalanítsuk a gyermek bőrét.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha most odaadjuk újra a szokásos útra való csomagunkat, a pattanásos bőrrel és a pattanásokkal kapcsolatban, mik a legfontosabb lépések, amit meg kell tennünk? Megelőzés, kezelés.
2: Igen, mindenképpen javasolnám a megfelelő bőrápolást, tehát ugye amit beszéltünk, a tisztítás, tonizálás, illetve a szebáceus egységre, a fagygyomirigyekre ható krémeknek a használatát. Rengeteg van a piacon.

0: piacon, ki kell választani azt, amiben legjobban bízunk, és ami a mi bőrünkre a legjobban hat, illetve hogyha már otthon nem tudjuk ezt karban tartani, vagy látjuk, hogy a gyereket nagyon frusztrálja, nagyon zavarja, akkor ne szégyeljünk segítséget kérni szakembertől, mert tény és való, hogy a kamaszkor elmúlik, a kamaszkorral elmúlnak a pattanások, de az a nagyon nem mindegy, hogy ezek a pattanások mit hagynak vissza, milyen nyomot hagynak a gyermek bőrén.
1: Édikó, köszönjük szépen az idődet, kedves szülők, remélem, hogy tudtunk egy jó adag útravalót adni ezzel kapcsolatban, vagy hogyha éppen a kiskamasz, nagyobb kamasz hallgatott bennünket, tehát akkor tessék hallgatni Ildikóra. Manna délután vendége volt dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltál.
0: Nagyon szívesen.

0: Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszky elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is.
3: Időjárás.
4: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: aznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus állandó szakértőnk a vendégem, lelki ügyekben ugye mindig vele beszélgetünk, és ma egy nagyon-nagyon fontos témáról lesz szó, bár igazából vele mindig fontos dolgokról beszélgetünk, ez pedig a testvérféltékenység, amiben van még egy érdekes vonulat, és erről is beszélni fogunk, mert hogy ebben különösen fontos Zsófinak a véleménye, a szakértelme és a saját tapasztalata is, hogy mi van akkor a testvérek között, hogyha az egyik testvér örökbefogadott gyerek. Szia, Zsófi!
2: Szia, Petra! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye, hogyha testvérke születik, akkor mindig halljuk, hogy jaj, kicsit izgulunk, hogy fogja fogadni a nagyobbik a kicsit, vigyen haza ajándékot a kis mozes kosárban a gyerek, készítsük fel a gyereket, fel lehet rá készíteni, amikor ő volt a királykisasszony, és ő volt az első szülött, és ő volt a minden, és körülötte forgott a világ, és akkor egyszer csak jön egy ilyen pindur, aki körül muszáj, hogy forogjon, hiszen tehetetlen.
2: Attól függ, hogy mekkora a gyerek nyilván, hogy mennyire tudjuk felkészíteni, alapvetően nyilván nem. Tehát, hogy egy gyerek olyat tud elképzelni, amit már látott, amit már megélt, tehát szerintem felnőttként se tudunk olyat elképzelni, amiről még csak nem is hallottunk. Tehát ez az egyik oka, a másik pedig, hogy a kisgyerekek azok az úgynevezett konkrét gondolkodás szintjén vannak, tehát ők nem tudnak elvonatkoztatni, nem tudnak így a jövővel kapcsolatban, így nem tudják ezeket a dolgokat elképzelni. Ugyanúgy nem, ahogy például ez nagyon helyes volt, egy óvodás gyerek készültek külföldre, és többször elmondta, hogy és megyünk Németországba, és ott mindenki németül fog beszélni, nem tudnak magyarul. Hazajöttek a nyaralásról, és az első, te képzeld el, hogy ezek nem beszéltek magyarul. Tehát persze elméletben tudja, de aztán meg mégiscsak meglepődik, mert a saját élmény, az átélés nagyon más. Tehát, hogy nem nagyon lehet nyilván valamennyire, azért nem úgy szokott megérkezni a kis tesó, hogy hát hello, itt egy kis tesó, hanem ennek azért van egy folyamata, ugye ott nődögél az anyuka pocakjában, akkor erről lehet beszélni, hogy ott nő egy kisbaba, aki majd a te testvéred lesz, és ma már szerencsére nagyon ritkán hangzik csak el az, hogy majd tudtak együtt focizni, ami nagyon rossz, mert ugye, ahogy mondtam, a konkrét gondolkodásban van, a gyerek nem tudja azt, hogy majd fogtok focizni 5 év múlva, hanem ő úgy képzeli, hogy hazajön egy ilyen kis kapus, akivel majd tud focizni, és a végtelen csalódással veszi észre, hogy ez még a szemét se nyitja ki, nem tud járni, nem, hogy focizni nem
1: csak
2: tud.
1: Csak így sír.
2: De alapvetően sír, meg csöndbe kell lenni, ugye, tehát alapvetően az, hogy van a testvérek között féltékenység, vagy a későbbiekben, mert eleinte ez nyilván egy oldalú, mert az újszülött az nem nagyon féltékeny senkire, hanem a nagyobb tesó lesz érdeke, de aztán később már akár ilyen testvér rivalizálás, vagy ilyen konfliktusok, ez egy nagyon természetes, és hát ez gyakorlatilag minden családban a normál családi életnek a velejárója, és az, hogy kisgyerekkorban ők ott marják egymást, meg utálkoznak keményen, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők a későbbiekben felnőttként ne lehetnének jó testvérek. Uh-huh. Az, hogy egyébként ők mennyire lesznek jó testvérek, nyilván az, hogy hogyan alakul az életük, a személyiség, de amellett az is befolyásolja, hogy a szülők hogyan kezelik ezeket a gyerekkori testvér konfliktusokat, meg konfliktus helyzeteket. Hát nyilván én is ugye gyakorló szülő vagyok, hát szerintem nincs idegörlőbb, amikor a két gyerek nyírja egymást hülyeségeken. Tehát körülbelül ez a, egyszer olvastam egy ilyen gyűjtést, hogy mik a legelvetemültebb dolgok, amin össze tudnak veszni, ez az elszívta előlem a levegőt, meg az én oldalamra ült le. Tehát, hogy innentől kezdve bármi, a jobb oldalamon ment el is. Tehát, hogy az ő számukra tényleg bármi lehet konfliktus forrás, és hát ez a szülő számára rendkívül érzelmileg megterhelő, tehát egy nagyon stresszteli helyzet, amire általában ugye tehetetlenséggel reagálunk, mert ha tudnánk rá megfelelően reagálni, elég hamar ezt meg lehetne oldani, de hát nem tudom, aki hallgatja esetleg, és van gyereke, azt tudja, hogy ezekben a helyzetekben ilyen nagyon tehetetlennek, ilyen padhelyzetben tudjuk érezni magunkat, és hát ugye aki tehetetlen, meg stresszben van, meg feszültség, az nagyon sokszor ugye agresszív lesz, és ilyenkor van az, hogy ráüvöltök a gyerekre, azonnal hagyjátok abba különben, és akkor itt
1: mind a kettőt megbüntetem, és akkor soha nincs hibás. Én például ezt utáltam, megmondom őszintén.
2: Hát ez a kollektív büntetés, ez pont ugyanolyan, mint amikor a napközis tanárnéni az egész osztályt felállította, és addig nem lehetett elkezdeni az ebédet, amíg akár csak egy valaki is beszélt. Borzasztó frusztráló mindenkinek, úgyhogy igen, ez nem a legjobb, már csak azért sem, mert hogy a büntetés egyébként sokkal kevésbé hatékony, mint a jutalom. Tehát amikor marakodnak mondjuk egy labdán, jó ötletnek tűnik, veszek egy labdát, de jó, ezek majd fociznak vele, vagy labdát, vagy hazamegyek, odaadom, nem, hogy örülnének nekem azon, add ide, ne, te add ide, de neked már van egy, de én mégis. Na és akkor ugye a szülőnek azonnal 700 lesz a vérnyomása, meg a feje a háromszorosára nő, és azt mondja, hogy na jó, akkor egyiknek se elveszem. Ugye ez a büntetés, hát ez valószínűleg megoldja a felszínen a problémát, mert legalább a labdán nem veszekednek, meg verekednek, meg tépik egymást, de hát utána jön az, hogy mi ott vették el, de nem igaz, mert miattad. Tehát, hogy a probléma forrását azért alapvetően nem oldja meg. Ugye a büntetéssel az a baj, hogy csak azt mondja, hogy mit ne. Azt viszont nem mutatja meg a gyereknek, hogy hát akkor viszont helyette mit és hogyan. Tehát sokkal kevésbé hatékony ilyen szempontból a büntetés, mint mondjuk a jutalom, mert hogyha például ebben a helyzetben azt mondom, hogy gyerekek, és akkor itt a múltkori beszélgetésre utalva, akár én asszertíven elmondom, hogy nekem ez nagyon rosszul esik, hogy ti elkezdtek ezen mindjárt marakodni, légy szíves, oldjátok ezt, meg én bízom benne, és akkor itt jön tulajdonképpen így a jutalom, hogy én bízom benne, hogy ti elég ügyesek vagytok, és ezt meg fogjátok tudni oldani veszekedés nélkül.
1: Ezt megérti a gyerek?
2: Akkor feldobtam, hát mondjuk attól függ, hogy mekkora.
1: Jó, nyilván, hogy két éves nem fogja persze.
2: De igen, tehát egy már óvodás korú, vagy kisiskolás, vagy annál fél, ez abszolút megérti, és akkor mindjárt van egy ilyen érzése is, hogy hú, hát akkor lehet, hogy tényleg meg tudom ezt oldani. Érzékeli, hogy a szülő ezt szeretné, tehát azért érzékeli, sőt, hát a szülő el is mondta, hogy neki ez rossz, és hogy ő ettől kezd mérges lenni, vagy ideges, vagy feszült lenni, de mégse rögtön én megoldom a helyzetet beleavatkozva, és én oldom meg tulajdonképpen ezt a vitát egy büntetéssel, hanem legalább a lehetőségét megteremtem annak, hogy hát, ha ezt ők megoldják. És én saját gyerekeimnél is látom, hogy időnként van az, hogy jó, figyelj akkor, és akkor úgy kicsit úgy halkan is kezdenek beszélni, hogy ugye én ne halljam, hogy hát akkor csináljuk ezt, vagy azt, vagy amazt, és időnként működik, nem állítom, hogy mindig, és azt se állítom, hogy nem kezdek el fejhangon üvölteni már az első jelére időnként annak, hogy már megint nyírni fogják egymást, mert ugye nagyon sok szülő, én is abban a hiedelemben voltam, hogy jaj, majd lesz egy tesó, és akkor hogy eljárt vannak ilyen aranyosan. Hát aha, ilyen is van.
1: Igen. Ilyen is van, de általában nem ez a gyakori, legalábbis egy kiindulási pont, az biztos, hogy nem. Testvérek, testvérféltékenység és annak a kezelési módjai, erről beszélgetünk hamarosan tovább. Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem itt a Manna délelőttben.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Testvérféltékenység, kistestvér érkezése, nagyobb korra hogyan hat ez ki, és hát természetesen a szülők hozzáállása ehhez, illetve, hogy a kiinduló pontja egy testvérféltékenységnek nem csak a testvér megjelenése lehet. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem, szia újra!
3: Szia Petra!
2: Mi van akkor, hogyha nem csak a testvér érkezése az, ami megborítja a rendet, hanem mondjuk a szülő kivételezése, amitől aztán ugye érzékeli a másik gyerek, hogy ő egy kicsit kevésbé kedvelt, vagy az a szülőt annyira nem húzza magához, vagy mindig a másiknak ad igazat például. Na, hogy ez is okot adhat arra, hogy a testvérek nyírják egymást. Sőt, ebből maradhat lenyomat felnőtt korra is.
3: Teljes mértékben így van. Tehát alapvetően ugye, amikor kialakul egy rendszer, és abba érkezik egy új szereplő, akkor úgy minden hirtelen felborul, mint amikor egy tóba beledobnak mondjuk egy követ, és akkor ott ilyen nagy hullámokat vet, és aztán ki fog alakulni egy újabb egyensúly. Tehát van egy gyerek, mondjuk növekszik egy családban, a szülők összes figyelmét megkapja, akinek több gyereke van, vagy egy gyereke van, az tudja azt, hogy végre megérkezik, de jó, szülők lettünk, és akkor ha elmegyünk nyaralni, mindent hozzáigazítunk, akkor reggel gyorsan lemegyünk, amíg még nem tudom, nincs annyira meleg, utána a gyerek alvására visszamegyünk, tehát hogy ez körül forog a család, és hát a szülőknek gyakorlatilag a teljes figyelmét bírja a gyerek. Most megérkezik a kicsi, aki egyrészt kisebb, ugye, hát ez nem annyira meglepő, de hát az emberek reakció meg általában az, hogy azonnal láthatatlanná válik a nagyobbik. Ez, egyébként ezt én is megfigyeltem, hogy van egy szerintem gyönyörű kislányom, de amikor megérkezett az öccse, ugye az babakocsiban, hát egy ilyen pici baba babakocsiban, hát az emberek teljesen oda voltak tőle, és nem, elkezdték nem észrevenni a lányomat, aki meg azt szokta meg, hogy jaj, de szép kislány, melyik kobiba járt, mi a jeled? És akkor egyszer leszálltunk a villamosra, és kérdezi tőlem a lányom, hogy mama, én nem vagyok szép. Hát mondom, de hogy nem, gyönyörű vagy. De miért mindig csak az öcsémnek mondják az emberek? Hát mondom, azért drágám, mert ő a kisebb, és valahogy az emberek általában a kicsire reagálnak elsőként. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt így magad körül, vagy a hallgatók ezt hogy tapasztalják, de én így tapasztalom, hogy azért a kicsi az valahogy olyan érdekesebb, vagy jobban vonza a tekintetet, és hát ugye a szülői figyelem, ami kénytelen megoszlani, tehát most már két felé kell, hogy megoszoljon, hogyha a ketten vannak, vagy még több felé, hogyha több testvér van, és az elsőként született gyerek, vagy elsőként a családba érkezett gyerek, azt egyfajta trónfosztásnak éli meg. Hogy na, ugye nálunk ez volt, amit az előbb vázoltam, hogy a lányomnak az alvás ideje, meg amit tudom, én megérkezett az öccse, hát innentől kezdve, bocsika, ja, még nem ebédeltél, hát most már nem is fogsz, mert most már alszik a tesó, tehát, hogy azért átmenetileg hirtelen a szülők hajlamosak arra, hogy a nagyon erősen az összes figyelmüket így a kisebb felé, vagy az újonnan érkező felé koncentrálják, és hát egyfajta mellőzöttséget él meg. Nem beszélve arról, hogy amikor növekszik ugye a kisebbik testvér, és az összes játékával elkezd játszani, na hát ezt egyáltalán nem viselik jól a gyerekek.
2: Hazajön
3: az óvodából arra, hogy az öcsi már megint tönkretette a nem tudom micsodát, tehát hogy erre szülőként azért figyelnünk kell, én azt gondolom, hogy nem, vannak azok a játékok, amik csak az övé, a nagyobb gyereké, és ahhoz te nem nyúlhatsz csak akkor, amikor ő otthon van és megengedi. Aha. És akkor itt ugye szerintem ez mind a kettőnek jó, mert egyrésztről a kicsinek is megtanítjuk azt, hogy ez a világban így működik, hogy el kell kérni a másik, nem lehet csak úgy másnak a dolgait így használni, és a nagyobbik is megkapja azt a tiszteletet, hogy igenis az ő tárgyairól hadd döntse elő, hogy most ezt odaadja, vagy nem adja oda. Nyilván lehetnek közös játékok, meg hát a kicsinek is vannak külön játékai. És hát abból is, amit az előbb mondtál, hogy lehet, hogy átmenetileg könnyebb az egyikkel. Nem is biztos, hogy jobban szereti a szülő, mert persze nyilván olyan is van, az nagyon-nagyon nehéz, de hogy többletfigyelmet igényel éppen, mert mondjuk beteg, vagy azért, mert tényleg nagyon kicsi, vagy korán érkezett, és hogy ezt ne úgy élje meg a nagyobb gyerek, vagy a másik gyerek, mert mondjuk azért, amikor betegségről van szó átmenetileg, ápolni kell, fejlesztésre vinni, stb., akkor azt megélheti a nagyobb is úgy, hogy hát ő háttérbe szorul, meg akár a kisebb is. Tehát, hogy ez nem is feltétlenül életkor függő. Nehéz helyzetek ezek, és hogy a gyerekek ezt hogyan élik meg, szóval például az, hogyha a kicsi folyton azt éli meg, hogy ő ezt se csinálhatja, ő azt se csinálhatja, akkor ne intézzük el annyival, hogy te még kicsi vagy, de a nővéred vagy a bátyád már csinálhatja, hanem hogy magyarázzuk meg, hogy látod, te ezt meg ezt már csinálhatod. Tehát inkább megint arra hívjuk fel a figyelmét, hogy mi az a sok minden, amit már csinálhat, és illetve azt is tegyük mellé, hogy viszont a nagyobbnak meg már ugye vannak kötelességei, tehát hogy tőle azt is elvárom, hogy mondjuk ebéd után mosogasson el, neked még nem kell.
2: De mi van akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy valamelyik gyerek közelebb áll valamelyik szülőhöz? Szerencsés esetben ugye az van, hogy az egyik szülő az egyikhez áll közelebb, a másikhoz, ezt nagyon sokan nem vallják be, mert hogy ez mégiscsak, hát hogy fogalmazzak, annyira nem szép, vagy hát nem elegáns, vagy egy hogy néz az ki, hát mind a kettő az én gyerekem, nem szerethetem egyiket jobban a másiknál, és akkor szoktak úgy fogalmazni ehelyett, hogy kicsit közelebb áll hozzám az egyik, mint a másik. Ami kimondva sosincs, de azért, ahogy az ember cseperedik, azt azért érzi, sőt látni is lehet rajtuk, a környezet is látja. És akkor így nyilván hát nehéz a testvéreknek egymással, azért azt valljuk be.
3: Igen, hát azért az, hogy valamennyivel közelebb áll hozzám, mert mondjuk a temperamentuma jobban hasonlít az enyémhez. Ugye, ha mind a ketten ilyen déli típusúak vagyunk, akik nagyon szeretünk jönni, menni, hangosak vagyunk, akkor tényleg jobban egy húron pendülünk, csak hogy ez nem szabad, hogy úgy csapodjon le a gyereknél, hogy ezt a másikat nem szeretem annyira. Mert ugye, ha egy gyerek azt éli meg, hogy ő nincs annyira szeretve, hát annak nagyon komolyan értékelési problémái lesznek. Tehát, hogy ezt hát én azt tapasztalom, hogy azért, hogyha egy családban egy gyereket nem igazán tud elfogadni a szülő, az nagyon sok bűntudatot, meg szégyenérzetet, önvádat okoz a szülőnek, tehát ezt nagyon meg szokták szenvedni. Azt, hogy most időlegesen marha nehéz az egyikkel, mert éppen dackorszakban van, és a másik meg éppen már kisiskolás, ami egy olyan könnyebb időszak. Na, de aztán elkezd kamaszodni. Hú, na hát akkor meg elviselni nem bírom. A kicsi meg akkor éppen egy jobb fázisban. Tehát, hogy időlegesen lehet ebbe hullámzás, és én azt gondolom, de azért hosszú távon és markánsan éreztetni egy gyerekkel azt, hogy én őt nem tudom annyira szeretni, én

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Testvérféltékenység, testvérek, és hogy ezt a szülők hogyan kezelik, ez a téma most a Manna délelőttben. Állandó szakértőnkkel, Kiss Zsófia klinikai szakpszichológussal beszélgetünk tovább erről még egy jó nagyot. És ugye ott tettük le a fonalat, hogy a szülők hogyan tudják ezt kezelni, mi van, hogyha megérzi a szülőnek a kicsit kiemelkedőbb szimpátiáját valamelyik testvér felé, mondjuk a másik. Nyilván ennek vannak következményei is, egyszer majd beszélgetünk erről is, de ami még nagyon-nagyon fontos, hogy vajon jellemző-e az, Zsófi, a testvér féltékenységre, vagy a testvérek egymással, vagy egymáshoz való attitűdjével, hangulatával, viszonyulásával kapcsolatban, hogy milyen neműek, egyneműek-e, vagy ugye külön neműek?
2: Minél több a hasonlóság a két gyerek között, annál hangsúlyosabb tud lenni a rivalizáció.
1: Aha.
2: Tehát például egypetélyű ikrek között, ott az tényleg nagyon nehéz tud lenni, ezért is szokták javasolni a szakemberek, hogy legalább ne egy osztályba, meg csoportba járjanak, mert hogy óhatatlanul is folyamatosan összemérik magukat egymással, főleg ahogy nagyobbak lesznek, és a teljesítményben is megjelennek különbségek. De nyilván, hogyha van egy kiskor különbséggel két lányom, azoknál ez sokkal hangsúlyosabb lehet, mint hogyha mondjuk egy nagyobb korkülönbséggel két ellenkező nemű, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy más. Azért az nagyon nehéz, én tudok olyat, hogy mondjuk van egy kétpetélyű ikerpár, és gyakorlatilag elmondja azt a, hát aki az én páciensem, hogy ő mindenben rosszabb volt, mint az ikertestvére. Nem volt olyan jó tanuló, egyébként nem volt olyan szép sem. Na most ez kérdés, hogy ugye kinek mi a szép, valószínűleg inkább az lehetett, hogy miután ő folyamatosan ezt élte meg, hogy az ikertestvére kitűnő tanuló volt, versenyeket nyert meg, ugye ő nagyon magabiztos volt, a szülők nyilván ezt díjazták, hogy egyre magabiztosabb volt, jó volt a kisugárzása, tehát könnyebben tudott barátkozni is, meg jobban tetszett ugye a fiúknak, és ő meg egyre introvertáltabbá, egyre zárkózottabbá vált, ami meg, az meg azt a fajta kisugárzást hozta, hogy úgy kevésbé vonzotta az embereket. Tehát ez például egy nagyon nehéz helyzet volt, hogy állandóan összemérték magukat. Ha meg nagyobb a korkülönbség, meg tehát inkább azt tudnám mondani, hogy mindegyiknek van előnye és van nehézsége, és hogyha az előnyökre tudunk figyelni, és a nehézségekre meg olyan szempontból figyelünk, hogy lehetőleg azonnal, hogy ha tudjuk, beelőzzük, vagy azonnal próbálunk korrigálni, akkor az meg nagyon jó. Hogyha például elhangzik az, hogy te nem csinálhatod, mert te lány vagy, ő megcsinálhatja, mert fiú. Tehát mondjuk te csak 8-ra haza kell jönnöd minden nap, a bátyád vagy az öcséd, az meg elég, ha éjszélre hazajön.
1: Aha.
2: Ugye ennek nyilván lehet egy racionális szintje a családban, hogy a lányokat jobban kell félteni, a fiúk azok majd erősek, megvédik magukat, mit tudom én, de hogy azért a gyerekeknél ez lecsapódhat olyan szinten, hogy mi az, hogy neki szabad, nekem meg nem. Akkor lehet, hogy engem kevésbé szeretne?
1: Uh-huh. És mi az a jó tanács, amit a szülőknek most tudunk adni ezzel kapcsolatban? Vannak-e támpontok vagy fogódzók, amiket így adásban el tudunk mondani a bajos testvérek szüleinek?
2: Igen, hát egyrészt az összehasonlítgatás az nagyon nem jó, tehát hogy fogadjuk el azt, hogy minden gyerek egy önálló egység, egy önálló entitás, és próbáljuk elkerülni ezeket a bezzeg a testvéred. Miért tud nyugodtan ülni? Hát azért mondjuk, mert ő egy introvertáltabb északi típus, a másik meg lehet, hogy teljesen más temperamentum, és ezért ficereg a széken. Tehát ne keltsünk benne bűntudatot, hogy te miért nem tudod azt, amit a testvéred tud. Próbáljuk meg mind a kettőben megtalálni azt, hogy mi az erőssége. Egyébként ez nálunk is nagyon érdekes, mert a lányom ez a tipikus jó tanuló, szorgalmas, csöndes, hát a fiam az meg nem annyira, és hogy mi szoktunk erről beszélgetni, de hát úgy, hogy mindenki jelen van, és ezek a családi beszélgetések nagyon hasznosak. Mindig fel szoktam tenni a lányomnak ezt a kérdést, hogy szerinted az öcséd miben jó? És olyan jó, mert amikor a kisfiam ezt így hallja a nővérének a szájából, hogy hát ő nagyon szociábilis, ő nagyon könnyen teremt barátságokat, sokkal nyitottabb, sokkal aktívabb, akkor ez neki nagyon jó, annak ellenére, hogy mondjuk a nővére egy jobb tanuló, meg egy szorgalmasabb típus. Tehát, hogy mind a kettőbe találjuk meg, hogy mi az ő erőssége, és ezzel őt dicsérjük, ezt erősítsük meg, illetve amikor éppen jól el vannak egymással, akkor mindig mondjuk el azt, hogy de jó, most ez nekem olyan nagy segítség volt, meg olyan nagy öröm, hogy ti ilyen jól kijöttök egymással. ne keltsünk semmiképpen bennük bűntudatot, és tanítsuk meg azt is, hogy hogy a saját tulajdonát azt mind a kettő tiszteletben tarthatja, és akkor azért jó pár ilyen veszekedést meg fogunk tudni úszni, illetve még én egy technikát meséljek el, amit mi így időnként szoktunk csinálni, de nem ilyen erőltetette, hogy minden héten, szombaton, kettőtön, hanem egy időről időre én felvetem, hogy akkor most mi itt vagyunk négyen, és akkor most mindenki valaki másként viselkedjen. Mondjuk menjünk el úgy vacsorázni, hogy én mondjuk a kisfiamat játszom, a lányom az apukáját, a férjem a nem tudom, szóval, hogy érted hogy így összecseréljük a szerepeket. És itt nagyon fontos, hogy itt nem gúnyolódás legyen, meg nem kifigurázzuk a másikat, hanem ma este úgy nagyon érdekes visszajelzéseket, pontosan nagyon érdekes visszajelzéseket lehet ilyenkor kapni. És azért utána, ha erről tudunk is beszélgetni, akkor ilyen sértés nélkül, vagy bántás nélkül azért ki tudnak jönni olyan dolgok, ami lehet, hogy észre se veszem, hogy a másikat zavarja, vagy éppen, amit például nagyon szeret bennem. Uh-huh. Tehát én ezt például szeretem, ezt a dolgot.
1: Ez nagyon hasznosnak tűnik, és megjegyzem egyébként, hogy ez szerintem bármilyen kapcsolatban tök jól működhet.
2: Abszolút,
1: a filmekben szoktuk is látni, hogyha terápiás jelenet van, akkor ezt szokták mondani, akkor cseréljenek szerepet, és mondja el, hogy ki milyen, vagy mondja el a másik szemszögéből, hogy szerinte neki mi a baja vele. Ez nagyon érdekes dolog, majd egyszer erről is beszélgetünk. Ami még fontos zárásképpen, ha az egyik testvér örökbefogadott, ezek, amiket elmondtál, szint úgy igaz? Vagy egy kicsit másképp kell figyelni azért egy szülőnek arra, hogy az egyik gyermek örökbefogadott?
2: Ugye azon is múlik, hogy az örökbefogadott gyermek került először a családba, mert akkor én behoznék egy olyan plusz szempontot, hogy általában azért fogadunk örökbe, mert vér szerinti gyerek nem jön össze. Tehát, hogyha az a narratíva a családban, hogy nagyon-nagyon szerettünk volna gyereket, de hát nekünk nem lehetett vér szerinti, és örökbefogadtunk, és ez mekkora nagy boldogság, és megérkezik utána egy vér szerinti kisebb gyerek, akkor azért figyelni kell arra, hogy a korábban már ott levő örökbefogadott gyerek ezt hogy éli meg, mert hogy huha. Hát szóval, hogy engem azért fogadtak örökbe, mert nem lehetett vérszerinti, itt a vérszerinti, mi lesz velem? És ezt nem biztos, hogy ki mondja. Mert mondjuk egy 4-5 éves gyerek, annak csak ugye a kis gyomrába beköltözik egy szorongás, de ezt nem fogja tudni verbalizálni. Nagyon fontos az, hogy akár vérszerinti a nagyobb gyerek, akár örökbefogadott, legyen mindig külön időre. Tartsunk ilyet, hogy mit tudom én, anya Balázs napot, amikor, ha mondjuk Balázs a nagyobb gyerek, és amikor, akkor csak mi elmegyünk, és akkor igenis legyen rá idő. Ha a kisebbik gyerek örökbefogadott, és mondjuk újszülöttként érkezik, akkor a dinamika teljesen ugyanaz, mint hogyha vérszerinti családba egy újabb vérszerinti gyerek érkezik, tehát ott igazándiból ebből a szempontból nincs különbség. Ha pedig egy nagyobb örökbefogadott gyerek érkezik, már úgy értem, mert a örökbefogadott gyerek az még csak kisebb lehet, mint a családban levő, már a családban lévő gyerek, de hogyha mondjuk van egy 10 éves gyerekem, és esetleg örökbefogadunk mondjuk egy 4-5-6 éves második gyereket, akkor azért ez egy komplexebb dolog, tehát ott nem az a megélése a kisebbiknek, hogy hát ez mindig is így volt, de ott magát ezt az örökbefogadás helyzetet kell kezelni, és hogyha tényleg ő teljes jogú családtaggá tud válni, hogyha mondjuk nem húzzuk elő az örökbefogadás kártyát, hogy jó, hát neki szabad, ő egyen csak itt mehet szegényt, ugye örökbefogadtuk, ami azonnal egy testvérféltékenységet és rivalizálást fokozó dolog lesz, akkor ha ő tényleg integrálódni tud a családba, akkor meg ugyanazok érvényesek, amik két vér szerinti gyerek között.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus állandó szakértőnket hallottátok, a testvérkapcsolatokról és testvérféltékenységről beszéltünk. Hamarosan visszahallgatható lesz a beszélgetés a Manna FM oldalán, a honlapon, természetesen az archív fülecskénél, úgyhogy érdemes ezeket rendre újra és újra meghallgatni, mert Zsófival mindig nagyon-nagyon érdekeseket beszélgetünk, hát főleg az az érdekes, amit ő mond. Köszönöm szépen, és hamarosan újra találkozunk majd. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Köszönöm én is, további szép napot.

0: stars with you.
1: Cross GPS.
2: Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklám hangzott el.
8: Napos meleg idő várható. Brüsszelben tárgyalnak az uniós állam és kormányfők. Kezdődik a maratoni Wagner opera a Műpában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Kétnapos uniós túlcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfőülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazon tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a Zalazon Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, illetve kutatóintézeteknek és egyetemeknek is. Idén kétszer is műsorra tűzte a Műpa a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik, a második sorozata jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. Az előadásokat a Bartók Rádió ezúttal is élőben közvetíti. A teljes Ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban, 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Idehaza országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna FM.
4: Zenei finomságok.
1: 98.6.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között jön Dolly Parton, az én személyes nagy kedvencem, a country zene királynője, Miley Cyrus keresztanyja, aki a Home című dalát fogja elénekelni nekünk, ami ugye a country zenéhez hűen természetesen egy történetmesélő, és ez is, ahogy úgy szoktam mondani, meaning driven, vagyis tartalomvezérelt dal, aminek általában a klipje is az szokott lenni, történetmesélő, és ennek a klipje nagyon édes egyébként, egy művészi öltözőben ül Dolly Parton, és aztán egy fotózást mutatnak, és aztán külső képeket is mutatnak. Tündéri helyesen ő az Acél Magnóliákban óriásit alakított, ő is Shirley MacLaine és Sally Field mellett például, de Daryl Hannah és Julia Roberts is szerepelt még a filmben, egyébként ezt ajánlom szeretettel mindenkinek, mármint az Acél Magnóliák című filmet. De egyébként ő természetesen az énekesnői, country énekesnői voltáról híres, és egyébként Miley Cyrusnak pedig azért lett a keresztanyja, mert bár vérrokoni szál nincsen közöttük, de Miley Cyrus édesapjának, Billy Ray Cyrusnak 90-es évek óta nagyon jó barátja. Nagyon szoros kapcsolatban van Dolly Partonnal, és így lett Miley Cyrusnak a keresztanyja Dolly Parton. Nagyon jóban vannak, nagyon szoros a kötelék közöttük. Még 2017-ben Jimmy Fallon esti showjában be is öltözött Miley Cyrus Dolly Partonnak, és így köszöntötte fel a keresztanyját. Dolly Partonról legendákat mesélnek, és nagyon-nagyon sok történet kötődik hozzá. Egy végtelenül helyes nőről van szó. Dolly Rebecca Parton az ő becsületes teljes neve, 8-szoros Grammy díjas énekesnő, és bár a country királynője, de azért pop és rock énekes nőként is apostrofálják, attól függően egyébként, hogy kivel énekelt együtt. Nyilván például Kenny Rogers-el nagyon sokszor, de most már talán nincs is olyan igazán nagy énekes vagy country zenész, akivel ne énekelt volna együtt Dolly Parton. Évtizedeken át tartó pályafutása során ő lett a country zene egyik legsikeresebb előadója, sőt az Egyesült Államok egyik leginkább tisztelt női előadó művésze, és a country zene királynője. Sevierville-ben született, nagyon szegény családban nőtt fel, 12 gyerek közül volt ő az egyik, és a gyerekkorától kezdve a Coat of Many Colors című dalban énekelt. Nagyon nagy hatással volt rá a gyerekkori templomi élmények sokasága, gyakran jártak főleg a nagyszülőkkel templomba, ott nagyon sokat énekeltek, és a koncertjei során a mai napig is énekel, nagyon gyakran spirituális dalokat, nagyon erős istenhite van, a nagyapja pünkösdi mozgalom egyik képviselője volt. 1966-ban ment feleségül Carl Thomas Deanhez, és bár a férje kerüli a nyilvánosságot, és csak ritkán kíséri el Dollyt a fellépéseire, Dolly Parton állítása szerint a férje egyetlen egyszer látta őt fellépni, és bár saját gyerekük nincsen, Dolly Parton testvéreinek a gyerekei olyan, mintha az ő gyerekei is lennének, nagyon sok időt töltenek együtt. Egy végtelen helyes, tyúkanyó típusú, főzősütő, nagyszájú, nevetgélős, olyan igazi életre való energiától turcsorduló nő, ami szerintem gyönyörűen kihallik minden egyes dalából, és ő az, aki én legalábbis úgy gondolom, hogy mindenki számára kedves és befogadható, függetlenül attól, hogy az adott illető, aki hallgatja Dolly Parton, szereti-e a country zenét vagy sem. Már egészen kicsi gyerek volt, amikor helyi rádiókban is fellépett, 13 éves korában pedig Nashville-ben egy rádióműsorban rendesen szerepet kapott, és ott találkozott először Johnny Cash-sel, aki nagyon bátorította őt, hogy menjen tovább is énekeljen. 1977-es fotókat érdemes keresni a Google-ban róla. Hát olyan eszméletlen, gyönyörű nő volt akkor is, most is az, szinte semmit sem változott, úgy néz ki, ráadásul úgy mostanság, ugye ez nagyon divat, ahogy a 77-ben, 70-es években kinéztek, öltöztek, sminkeltek, és készítették a frizuráikat a nők, úgy néz ki, mintha most lépett volna le mondjuk egy Guess plakát például. Helyes is, és jó fej is, és okos is, és kedves is, szóval csak jót lehet róla mondani, úgyhogy remélem mindenki szeretni fogja őt most már. Aki nem ismeri, vagy nem hallgatott eddig Dolly Parton, ő most figyeljen nagyon. Ez a Home című dala Dolly Parton következik. Itt a zenei finomságok között a Mannán.

1998-ba megyünk vissza az időben, a New Radicals-nek a legjobban sikerült dalát fogjuk meghallgatni, a Jugivet, és ez az a dal, ami a U2-hoz is, pontosabban a gitároshoz, The Edge-hez is kapcsolódik, majd el fogom mondani, hogy hogyan, de itt van akkor az énekes, mert ugye annyira változott a tagoknak a személye, tehát az egyetlen állandó tag volt Gregory, illetve Daniel Brisbois, aki zeneszerzőként, háttérénekesként és dobosként, billentyűsként is működött a New Radicals-ben. Gregory és Daniel voltak az állandó tagok, folyamatosan változtak egyébként a zenekar tagjai. Gregory Ayuto néven született, eredetileg ő, és Greg Alexander, ugye most már így ismerjük őt. A családja Jehova tanúi egyházhoz tartoztak, úgyhogy nagyon konzervatív nevelést kapott, nem véletlenül egy kicsit azért a lázadó zenék közé tartozik, hogy oda sorolhatjuk, legalábbis a 90-es évek lázadásai közé ezt a dalt és a klipjét is. Aztán, hogyha azt nézzük, hogy hogyan kezdett el zenélni, 12 éves volt, amikor először kapott gitárt, de nem csak gitározni, tanult zongorát is, tanult zongorázni is, tanult a tesójával együtt, a nővérével, és aztán, amikor zongorázni is kezdett, és gitározott is mellé, vagy ő gitározott, és Caroline a nővére zongorázott, akkor rájött, hogy ő dalokat is tud komponálni. És aztán szépen az ilyen zenei előtanulmányok után 14 éves volt, amikor a The Circus zenekarhoz csatlakozott, az osztálytársaival és a tesójával, Stevennel hozták össze a zenekart. Aztán 19 évesen jött ki a bemutatkozó szólóalbuma, a Michigan Rain, és aztán az Intoxifornication is, mindkettőn kizárólag a dalai, a saját dalai szerepeltek. Aztán 97-ben alapította meg a New Radicals-t, alternatív rock együttesként apostrofálták, és a Daniel Brisbois-n kívül, hogy én ezt a korábban mondtam már nektek, nem voltak állandó tagok, folyamatosan változó zenészekkel dolgoztak együtt, tulajdonképpen, mint hogyha a New Radicals-nek is session zenészei lettek volna. Megjelent egy olyan lemezük volt, ami óriás siker volt, ugye eleve rövid életű volt a zenekar, viszont volt egy olyan óriási nagy dobásuk, a Maybe You've Been Brainwashed Too című egyetlen album, mert ugye Greg Alexandernek volt több albuma is, de a Radicalsnek csak ez az egy, viszont ezen volt egy olyan dal, amit most meg fogtok hallgatni, amire azt mondta, és ezt akartam már mesélni az elején, a YouTube gitárosa, The Edge, hogy, és ez egy híres szólás lett tőle, hogy a You Get What You Give az a dal, amire a legféltékenyebb vagyok az egész zenei világban. Igazán nagyon szerettem volna, hogyha azt a dalt én írom. Ennyire tetszett a zenei világnak is, a muzsikusoknak, a zenészeknek, az énekeseknek, az előadóművészeknek, imádták a New Radicals-nek ezt a dalát. Valahogy azt kell, hogy mondjam, hogyha te is éppen olyan 40-45, na, mondjuk azt mondom 35 és 45 között vagy, akkor pontosan jól tudod, hogy milyen volt a 90-es évek, és a 90-es évekre olyan szépen csúsztat vissza ez a dal, hogy az embernek tényleg könyv szökik a szemébe. És hogyha úgy hallgatod meg a dalt, hogy közben nézed a klippet is, na hát akkor meg aztán pláne. Azok a ruhák, azok a srácok, a magas lakli kamaszmacska fazonú fiúk a nagy lógos ruhákban, a lányok a furcsa coffokkal, a nagyon kiszőkített szőkehajjal, a pici spagetti pántos ruhában, amibe átöltöztetik egyébként kvázi lázadásként, vagy annak egy mementójaként azt az irodista hölgyet, aki a plázában, ahol játszódik a videoklip, jön-megy, egyszer csak betódulnak a fiatalok, átveszik a hatalmat a pláza fölött, kiengedik a kennelből a kutyákat. Tulajdonképpen egy olyan fajta gyönyörű szabadságot mutat be, amire valamilyen módon különben mindannyian vágyunk. Talán, hát, hogy mondjam csak, hogyha az ember mondjuk úgy hallgatja meg ezt a dalt, mindjárt elindítom, hogy becsukja a szemét, és visszagondol arra, hogy milyen volt 15-17 évesen létezni, na, az a szabadságérzet jön vele visszafigyelni.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön a legendás Guns N' Roses és a Live and Let Die című dal, ami eredetileg nem az ő daluk, hanem igen, jól emlékszik az, akinek összecsengez egy James Bond filmmel. Ez az azonos című James Bond filmnek, a Live and Let Die-nak, vagyis az Élni és Halni Hagyni címűnek volt a fő címdala. Felkérésre készült ezzel Paul McCartney és Linda McCartney közös szerzeményeként. A Guns N' Roses aztán később 1991-ben a Use Your Illusion című nagy lemezén dolgozta fel ezt a dalt. Shannon Hoon a Blind Melonból énekelt vokált ehhez a dalhoz, de eredetileg ez természetesen igen, jól emlékszünk rá. Paul McCartney és Linda McCartney dala volt. Nagyon érdekes volt, hogy az Élni és Élni Hagyni kifejezéssel történt tulajdonképpen egy szellemi és egy gyakorlatbeli játék. Tulajdonképpen elkezdett Paul McCartney gondolkodni azon, hogy ez mit is jelent, és miért van megfordítva a dolog. Mindez azért történt, mert Paul McCartney kapott egy példányt Ian Fleming regényéből, egy szombati napon elolvasta a könyvet, a Red Road Speedway albumok bemutatóinak a szünetében, és másnap megírta a dallamot, hogy ez konkrétan hogy történt. A Wings együttes társalapítója és eredeti dobosa Danny Seivel nyilatkozott erről a dalról és a megszületéséről, és azt mondta, hogy mindenki nagyszerűnek tartotta, hogy teszünk valamit a James Bond filmek érdekében, és ott lehetünk mi is a történelemben egy James Bond filmnél. És azt mondja Danny, hogy emlékszem, mit mondott nekünk Paul pár héttel a felvétel elkészítése előtt. Azt mesélte, hogy felkértek, hogy írjon egy zenei témát a következő James Bond filmhez, elküldték neki a könyvet, hogy olvassa el, ugye Ian Fleming regényéből megkapta ennek az Élni és Halni Hagyni címűnek a kisregényét, a kivonatát, a forgatókönyvét is, és azt mondta, hogy egy nap ott voltunk a házban, ahol a zenéket szereztük, ő előző nap elolvasta a könyvet, majd leült a zongorához, mesélte tovább Danny Seivel, és 10 percen belül megírta a dalt. Ült a zongoránál Paul McCartney, és azt mondta, James Bond, da-da-da-da-da-dum, és elkezdte futtatni az ujjait a zongorán, és kész volt, megvolt a dal, a Live and Let Die így született meg. Azt mondta, hogy fantasztikus volt még nekünk zenészeknek is, akik évek óta dolgoztunk Paul-lal, ezt végignézni. Már pusztán az, hogy csak néztük. Bement, leült, megírta a dalt, megszületett, puff, kész volt, óriás siker. Úgyhogy gyakorlatilag így született meg a Live and Let Die című betétdal, ami azóta is tulajdonképpen az egyik legsikeresebb James Bond főcímdal volt. 1973-ban ez a dal hozta el a Grammy-díjat a legjobb kísérő ének hangszerelés kategóriában, tehát a legjobb főcím dal kategóriában. A Wingsnek és George Martinnak tulajdonították a sikert. Roger Moore pedig, aki ugye hát később Sir Roger Moore lett, 2008. augusztus 1 én úgy mesélt a London Times-nak Harry Saltzman Bond producer reakciójáról, hogy amikor először hallotta ennek a dalnak a demóját, akkor azt mondta, hogy Saltzman nem volt meggyőződve, George Martinhoz fordult, és azt mondta, hogy rendben, de ki fog tudni erre énekelni? És azt mondta George, hogy most hallgatta meg Paul McCartney-t, és minden idők egyik legnagyobb sikerét hozta el a James Bond filmekhez. Ez az a James Bond, amiben Roger Moore a James Bond, ugye ez annak a sorozatnak a darabja még, és itt egy egyszerű ügyben kezd el vizsgálódni a 007-es ügynök, de hamarosan észreveszi, hogy van egy rejtélyes merénylet, és annak a merénylet sorozatnak a céltáblájává vált ő is. És ellenfelei ebben az esetben mágiát alkalmaznak, attól sem riadnak vissza, és akkor lassan kiderül, hogy az egész ügy hátterében egy Kanaga nevű ember áll, akit az alvilágban csak Mr. Big néven ismernek. Úgyhogy aztán innen indul el a csavaros történet, és hát ehhez készült el ez a dal, és azt mondta Paul McCartney, hogy itt igazából az volt a lényeg, hogy létezik a mondás, hogy élni és élni hagyni. És akkor itt van ez a mondás, hogy élni és halni hagyni. Mi a különbség a kettő között? Paul McCartney pedig úgy magyarázta el, hogy itt tulajdonképpen

Tulajdonképpen egy korszakbeli és generációs különbségről van szó, mert fiatalkorunkban még mit mondunk élni és élni hagyni, oké, akkor ezt mondtuk, de most már meg ezt mondjuk felnőtt korban, amikor tudjuk, hogy a küzdelem valós. Tehát nagyságrendileg így kell elképzelni azt, hogy hogyan született meg ez a dal, úgyhogy most meg is hallgatjuk, de nem a Paul McCartney változatot, hanem természetesen azt, amit a Guns N' Roses Axl Rose-zal feldolgozásban elkészített annak idején 91-ben, amire egyébként boldogan és ismerően bólintott Paul McCartney, amikor először megmutatták neki a feldolgozást. Guns N' Roses, itt a zenei finomságok között, ez a Live and Let Die.

80-as éveknek volt egy speciális, egy nagyon különleges zenei hangulata, és ezt most meg is fogom mutatni nektek, ugyanis Brian Ferry következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en, aki egyébként, bár most nem ezt hallgatjuk meg tőle, a Loop the Lid fogjuk meghallgatni, de a Slave to Love című dalt is ő énekli, és ami azért lehet ismerős, mert abban a pillanatban, hogy meg fogjátok hallani most a Loop the Lid tőle, olyan bőr alá kúszósan, napbarnítottan, melegtakarósan és jól esően pasisan fincsi a hangja, hogy azonnal az embernek eszébe jut egy párkapcsolat, eszébe jut egy érzelem, eszébe jut egy ölelés, és nem véletlenül jutott eszembe, azonnal képzeljétek el, bár nem raktam össze az első pillanatban a képet, a 9,5 hét című film, mert hogy a Slave to Love az ennek a filmnek volt a betétdala, ugye emlékeztek rá, Mickey Rourke és Kim Basinger zseniális közöse ez a film a 80-as évekből, és egyébként mellesleg jegyzem meg, hogy ennek is volt egy könyv elődje, úgyhogy ha valaki szerette a filmet, akkor a könyvet még jobban fogja szeretni, mert még sokkal szebb és érzelmesebb a könyvnek a vége. Na, zárója bezárva, ami Brian Ferryt illeti, hozzá kötődik a Roxy Music, mert hogy ő volt az alapítója, ez az a brit rock együttes Newcastle-ből, akik 1970-től megrengették az eget meg a földet. 1972-ben jelent meg a Roxy Music, 73-ban megjelent a For Your Pleasure, és 74-ben pedig a Country Life, amik egyébként mind szerepelnek az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Ezt is melegen ajánlom mindenkinek olvasásra, forgatásra és a benne lévő zenék meghallgatására. Szóval 2019-ben az a pont is eljött az életükben, hogy beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. Brian Ferry volt az alapítója ennek a zenekarnak. Brian Ferry maga egyébként egy legendás figura, egy 45-ös születésű pasi, angol énekes dalszerzőnek nevezik őt, bár ennél szerintem ő maga sokkal több. 1945. szeptember 26-án született Washingtonban egy munkás család gyerekeként, és amikor a Newcastle-i egyetemen tanult, 64 és 68 között, ott egy diákokból álló City Blues nevű együttesnek lett ő a tagja, és akkor jött rá, hogy nagyon szereti a zenét. Egyébként egy nagyon jó svádájú, egy nagyon jó kiállású, jóképű férfiről van szó, és hogyha, és ez a Washington, ahol ő született, ez az Egyesült Királyságbeli Washington, nem pedig a DC, amire gondolnánk ugye ez USA-ban. Szóval ami vicces még vele kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent kipróbált, például később fazekasságot ment tanítani egy londoni iskolába, ahol aztán később megalapította a Banshees nevű formációt, majd a Gasportot, és ezeken az együtteseken keresztül vezetett el az út a Roxy Musicig, ami 70-72 között született meg nagyjából. Egy nagyon sokoldalú emberről van szó, óriás sikerekkel és olyan hanggal, ami a mind a mai napig tényleg mindenkinek egy kicsit megdobogtatja a szívét, vannak ennek egy kicsit jobban, attól függően, hogy mondjuk az ilyen dallamokhoz, a 80-as évek végéhez, vagy a 90-es évek elejéhez, vagy akár például a 9,5 hét című filmhez, vagy az ahhoz hasonló érzelmekhez mi minden köti őt. Brian Ferryre mindenképpen érdemes figyelni, és a Loop the Lid című dal, amit most meghallgatunk tőle, szintén igen-igen figyelemre méltó, és úgy hiszem, hogy most is érdemes előkapni azt az eszközt, ami rajta van, az okos eszközt, ami rajta van a Manna applikáció, és azonnal jelölni a kedvenc listán, aztán pedig majd egy push üzenettel mindig figyelmeztet az applikáció, hogyha éppen a te dalod következik, de ugye minek utána azt már többször elmondtam, hogy úgy működik a Manna applikáción a kedvenc lista, mint egy modern válogatás kazi, amit a 90-es években szerettünk ajándékba adni, legalábbis én kaptam. Egyébként ilyet is csináltam is, mert az ember gyakorlatilag saját magából ad, amikor azokat a muzsikákat gyűjti össze, amit ő is szeret, meg amiről azt gondolja, hogy a másik is szeretni fogja, és ez így tud működni, ez a kedvenc lista, és én úgy hiszem, hogy Brian Ferrynek mindenképpen szerepelnie kell rajta.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Napos meleg idő várható. Megkezdődnek a kormányfő uniós megbeszélései. Tovább csökkentek az üzemanyagárak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megkezdi uniós megbeszéléseit a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter először képviseli hazánkat kormányfőként a ma este 6 órakor kezdődő kétnapos csúcson. A miniszterelnök találkozik az Európai Parlament elnökével. Roberta Metsolával egyeztet a hazánkkal szemben a jogállamisági problémák miatt indított 7-es cikkelyes eljárás mielőbbi lezárásáról. Később megtartják a V4 csúcs előtti egyeztetést, melyet megelőz a Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök közötti néhány perces négy szem közti megbeszélés. A visegrádi négyek június 23-án találkoznak Budapesten és Gödöllőn. A tárgyalás a magyar V4 elnökség záró eseménye lesz. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy módosul az uniós pénzek visszaszerzését célzó törvénycsomag. Tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntető eljárásokat is újra lehessen indítani. Várhatóan néhány héten belül módosítják a médiatörvényt, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közszolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a kereszténydemokrata néppárt. Szerintük semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kormány úgy döntött, kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökken.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos, gyengén felhős az idő, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban megköszönt az év első hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Újra egy rögtönzött stúdióból jelentkezünk itt az utazási magazinunkba, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Csodálatos úton vagyunk, éppen a Maldív szigeteken, ahonnan majd átmegyünk egyébként még Sri Lankára is, de most itt töltünk hát jó 10 napot, a hallgatók szerintem hallják picit a szeles időt is, meg bízom benne, hogy az óceán hullámcsapkodásait is hallhatják, ha nem, akkor majd ezt külön felvesszük nekik. Szóval, ugye most talán a harmadik napja vagyunk itt, de onnan induljunk, Szilvi, kérlek. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Hogy ugye mi Hulhumáléba érkeztünk. Beszéljünk egy picit erről a városról, mert azt gondolom, hogy erről azon túl, hogy ugye ott van a Velena repülőtér, azon kívül nem biztos, hogy túl sokat tudnak a hallgatók. Mit tudhatunk, mitől különleges ez a hely?
2: Valóban nem sokat tudnak róla a hallgatók. Általában, hogyha a csatlakozás valamelyik szigetre, ahova mennek nyaralni, csúszik, tehát ugye a transferek akár speedbottal, akár hidroplánnal mennek, mondjuk a következő napra esik, tehát úgy jött a nemzetközi járatuk, akkor esetleg ott maradnak egy napra, és ott alszanak valamelyik kis szállodában, de alapvetően szerintem nem nagyon tudnak róla az emberek, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Maga a városnak, a szigetnek a története rendkívül érdekes. Azt kell tudni róla, hogy az elején még, amikor elindult itt a nemzetközi turizmus, felfedezték a Maldív szigeteket néhány 10 évvel ezelőtt, egyetlen egy kifutópálya volt itt, és ez egy alakulóban lévő sziget volt, tehát egy viszonylag nagy sziget, de még abban az állapotában, hogy éppen csak kilátszott belőle egy-egy része, tehát hogy homokos volt, úgyhogy azon volt a kifutópálya. Most később láthatóan nagyon fejlődött a turizmus, és ezért minden inkább szükség volt arra, egyre több gép jött, tehát hogy meg tudjon állni, ott tudjon maradni pár órára, tehát elkezdték feltölteni a szigetet, megelőzve a természetet, ugye több ezer évvel, sok ezer évvel, és így ugye a repülőtér egyre nagyobb lett. Az is kiderült, hogy ugye miután a lakosságnak majdnem a fele a fővárosban él, a mellette levő szigeten Malén, egyre nagyobb szükség lett volna szállásokra, kórházakra, iskolákra, és tehát egy erőltetett gyors ütemben töltötték fel a Hulhumale nevű szigetet, így aztán, és magasabbra is töltötték, tehát ugye általában ilyen 1,5 méter a magassága ezeknek a szigeteknek itt, és ez egy olyan 2 méter fölött van. Tehát, hogy számoltak azzal, hogyha emelkedik a tenger szintje ugye mindenhol a földön, akkor azért hosszabb életű legyen a város.
1: Most itt említetted ugye, hogy iskola, kórház, egészségügyi ellátás, akkor most ez mind-mind van, lehetőség van erre ebben a városban?
2: Igen, és hát ugye lényegesen magasabb színvonalon, azt tudjuk, hogy szétszorva vannak a szigetek egy 26 atollon, mint egy majdnem 1200 sziget van itt, és hát ez olyan, mint egy-egy falu a világ végén. Ha olyan az időjárás, akkor nem tudnak, mindegyik atollnak megvan a maga közigazgatási központja. De hát azért ugye messze nem olyan fejlett az orvosi szolgáltatás, stb., ami adott esetben szükséges lehet, és ugye látjuk, hogy ha olyan az időjárás, akkor egész egyszerűen nem lehet elhagyni a szigeteket. Egy problémás szülésnél, egy műtétre szoruló betegnél, ez bizony nagyon nagy gond. Tehát ezért előszeretettel költöztek nagyon sokan a fővárosba. Malé az utolsó centiméterig látható, hogy be van építve, sőt, már fel van töltve a környéke is. Egész egyszerűen kevés a hely, és szükség volt erre, hogy a szolgáltatásokat, iskolákat, és hát nem utolsó sorban, ugye miután a közlekedés, a nemzetközi repülés nagyon-nagyon felfutott, felfejlődött, a személyzeteknek kellett a szállás, ott laknak, ott bérelnek lakást, ez is változó, illetve ugye a fővárosban dolgozó, közigazgatási intézményekben dolgozó alkalmazottak is ott laknak.
1: Azt közben itt elmondom a hallgatóknak, te nem láttad, mert hátul vagy, de itt fölöttünk ilyen denevérek röpködnek most itt a parton, ez is egy fontos információ, igen, hogyha erre jönnek, akkor tudják, hogy mi van. Ugye itt említetted, hogy az ott dolgozók és hogy ott laknak, hogy mi az, amiből itt leginkább megélnek, nyilván a turizmuson túl?
2: Hát alapvetően a turizmus, tehát mintegy 30-40%-ban a turizmus az, amiből az emberek megélnek. A második legnagyobb bevételi forrása az országnak a tonhal halászat, amit egy kimélő módon végeznek, mert nem hálós halászat van, hanem botokkal, tehát azzal, nem ilyen tömeglehalászás folyik itt a szigeteken. Úgyhogy gyakorlatilag ez, illetve hát a szolgáltatások, és most már a kereskedelem is, hiszen azt tudjuk, hogy mindenből behozatalra szorul az ország. Tehát nem sok minden terem, meg néhány gyümölcs, és a szállodákban a szolgáltatások színvonala rendkívül magas, ugye erről híres a Maldív-szigetek, illetve most már a vendégházak is, ahol a helyi lakosok fogadnak turistákat, és egész egyszerűen el kell, hogy lássák őket, akik ennek a beszerzését, a forgalmazását végzik, tehát a kereskedelem még az, ami jelentős.
1: Most akkor megállunk, életörömzenét hozunk a budapesti stúdióból, természetesen aztán innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább a rögtönzött stúdiónkból, a Maldív-szigeteken beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Most már néhány napja itt vagyunk, és még fogunk jelentkezni, hiszen megyünk több helyszínre. Most elsősorban a Hulhumáléről beszélgetünk, ahova érkeztünk ugye a repülővel. Mondjuk azt el a hallgatóknak, itt ugye nagyjából a zene előtti percekben elmondtuk azt, vagy elmondtad azt, hogy például miből élnek itt az emberek, úgy hogy néz ki egy picit, hogy elképzeljék, hogy milyen is lehet ez a város, aki még nem volt itt, hogy ha valaki turistaként érkezik, és valóban megérkezik, leszáll a repülőről, akkor te, mint utazásszervező mondjuk, ajánlod-e ezt a várost? Nyilván nem, tehát azt mi is látjuk most, hogy itt vagyunk, hogy ez nem az a beach város, ahol az ember jön, megy, és főleg ugye nem bikinibe, fürdőruhában járkálunk az utcákon, még a parton sem.
2: Igen, hát kifejezetten meg is van tiltva, hogy mint turisztikai destináció, tehát hogy a beachet és ezt a fajta szolgáltatást reklámozzák, beszéltünk helyiekkel, ugye, akik ebben a szakmában dolgoznak, de ugyanakkor óriási vonzerő a part, ahol láttuk, hogy csodálatos kis butikhoteleket húztak fel, ugye a város főutcái, az üzletek stb. Mögött azért a parton végig, és hát ez egy óriási vonzerő, nem lehet kibírni, hogy az ember ne fürödjön, és hát lehet is. Ki vannak jelölve a bikini beachek, de nem igen tartják be az emberek, de hát hogyha kijövünk a vízből, és azonnal fölveszünk magunkra, terítünk egy ruhát, akkor ezt úgy nagyjából úgy elnézik, de ugye több ellentmondás van itt. Az egyik ugye a part, a partnak a varázsa, a szálloda varázsa, hiszen így is tudják eladni azokat a szállodákat, amelyek közvetlenül a parton vannak. Nyilván ki is használjuk a beachet.
1: Mi ugyanakkor, magunk is ott voltunk.
2: Igen, tehát isteni jó a víz. Ugyanakkor egy hagyományos kultúrába érkezünk, tehát muszlim országról van szó, és most láthattátok ti is, hogy azért ezt elég komolyan veszik itt. Úgyhogy nem csak a szokásokban, tehát hogy alkoholfogyasztás, stb. Érzelemnyilvánítás tilos a köztereken, hanem ugye az öltözködésben a nőknek azért a nagyobbik része, még a fiatalok is takarva vannak erősen a hajuk, nyilván a kezük, lábuk, mindenük, tehát nem lóghat ki. Tehát ez rendkívül visszatetsző, hogyha valaki ezt nem figyelembe véve fogja magát, és mondjuk egy sortban mászkál az utcán, kimutatja az összes lábát, mindenit, ami ugye ebben a kultúrában nagyon visszatetsző. Most nekünk ez nyilván természetes, de ebben a közegben nem. A rezortokban már igen, de a városban nem. Tehát itt vannak azért ilyen ütköző dolgok.
1: Azt egyébként ajánlom is a hallgatóinknak, hogy pont együtt csináltunk egy ilyen műsort pont erről, hogy miért, meg hogyan érdemes figyelni ezekre a dolgokra, és miért érdemes. Hát nyilván, hogyha mi magunk is konkrétan rosszul, én is rosszul éreztem magam, hogy egyberészes fürdőruhába, de hogy ahogy szálltam ki a vízből, ott volt ugye rengeteg a hölgyek ugye ezekbe a csadorba, csadornak mondják? Nem csadorra, hogy...
2: Hát nem, én most nem tudom ennek a pontos megneve, nem kimondottan csadorba vannak, de tény, hogy a...
1: Tehát el van takarva a fejük, és ugye teljes, igen, tehát van olyasoknak csak a szemmel, és minden végtag, mi meg ott ilyen akár egyberészes, akár teljesen mindegy fürdőruhába, szóval nem, tényleg, ahogy mondod, te is visszatetsző egyrészt, másrészt meg ott beszélgettünk egy helyi magyar férfi valaki aki mondta, hogy talán meg is büntethetnek nem csak az alkoholfogyasztásért, hanem hogyha nagyon kihívóan vagy öltözve, és nem a beachen, hanem a városba jársz akár egy, nem tudom, mert ugye, mivel az ember nyaralni jön, nyilván elsősorban a Maldív-szigetekre előfordul olyan, hogy az ember, nem tudom, csak bikini felsőbe, egy kis shortba megy, hogy akár meg is büntethetnek.
2: Hát ezért mindenképpen, illetve vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen felügyelők vagy ellenőrzők, akik jönnek, főleg délután, amikor ugye az emberek nagy része kijön oda a partra, kis kávézók vannak, kiülnek, hát ez a szórakozásuk, ez a közéletük, és akkor mi meg ott egy szál, a bikinibe semmiképpen nem lett kérdezett, illetve mindenképp egy egyrészesbe, de azt is azonnal ruhát vegyünk föl, tehát a tisztelet, ugye, tehát most, de tényleg tehát büntethetnek azért, mert ki van jelölve a fürdőhely, ha most nem tartjuk be, akkor legalább a lehető leggyorsabban takarjuk el magunkat, mert szóval nem tudom, persze mindent meg lehet csinálni, itt nem feltétlen büntetlenül, de hát nem illik, és azért ez egy elég fontos dolog szerintem. Mi jöttünk ide, tehát nekünk kell ezt elfogadni, ezeket a szokásokat, nem kihívóan viselkedni, nem úgy öltözködni, mert hát igen, ahogy mondtad, tehát, hogy ott le vannak takarva, még a fiatal lányok is már sokan, és nekik ez nagyon ugye egy ilyen nevelésben részesültek, és akkor látják, hogy itt a nők meg a combjukat mutogatják, meg nem tudom, tehát ez azért így
1: nincs
2: bántó, sértő.
1: Igen. Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel beszélgetünk a Maldív-szigeteken. Hul Humale a témánk. Ugye néhány nap, hát elég hosszú időre jöttünk, ugye itt a Maldív-szigeteken vagyunk 10 napot és 10 nap Sri Lanka, mindenhonnan fogunk jelentkezni, tehát most egy jó néhány hétig halhatnak, ami nyári, hát igen, most már otthon is nyár van, mondhatjuk. Most ott egy kis rákocska az, nézd csak, látod?
3: Igen.
2: Valamit nagyon tól. Sajnán nagyon cuki.
3: Megy nagyobb.
2: Egy, közben itt a homokba látjuk a különböző állatot, rengeteg állatot lehet itt amúgy, denevérek, kis agámák, rákok, mindent látunk. Szóval te nem, már nagyon sokat gyára vagy itt a Maldív-szigeteken. Hanyadik alkalom ez neked?
3: Hát 6. vagy 7. azt hiszem, és mindig több helyre mentem, több helyre.
2: Pont ezt szeretném kérdezni tőled, hogy ugye megérkezel Hul Humaléba. Először is ott mindig néhány napot szoktál, ha jól tudom, mindig ott vagy néhány napig abba a kis városkába, és onnan utána mész tovább.
3: Hát ez attól függ, mert többször jöttem úgy, hogy hivatalos eseményre, ami mondjuk egy konferencia volt, és a fővárosban Maléban tartották, tehát ilyen többször is volt, olyanra voltam meghívva, és akkor nyilván nem ott lakok egy icipici hotelben, egy kis szobában, mert ugye minden nézetméter számít, hanem miután, amióta tudom, hogy van ez a lehetőség, nyilván az ember átjön, láttad, a taxi költség nem vészes, tehát átszámolva mennyi volt, 4500 forint.
2: Igen, 10 dollár, amerikai dollár talán.
3: Igen, volt, de volt, hogy 6 volt.
2: Így van, igen.
3: Ha 4-en voltunk sok csomaggal, akkor 15 volt, tehát nem egy olyan költség, hogy az ember át tud menni könnyen, és akkor egyszerűbb ott lakni. Uh-huh. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom, és hát mondom, ezzel a beach-sel kombinálva ez nagyon-nagyon jó, és a város élmény megvan, ami egy egészen külön város élmény, mert szállnak le a hidroplánok a levegőbe, ugye pont ott van a leszállópálya, az érkezési útvonal a hidroplánoknak, és ez eszméletlen klassz élmény. Tehát maga az egésznek az érzése, hogy egy város nincs is, nagyon több város, tehát ilyen ez van, Malé, Hul Humale, úgyhogy, és ez ezzel kapcsolva csodálatos.
2: Egyébként sokan is élnek ebbe a városban, nem? Legalábbis amit én így tapasztaltam, tele van ugye robogókkal, tehát autót alig látni, az is van, de sokkal kevesebb, mint amennyi robogó. Tehát most a hallgatóknak mondom, hogy felkerül a YouTube-ra is egy kis videó, pontosabban ez a beszélgetés, és ezen pedig láthatnak majd különböző videó részleteket is, hogy milyen ez a város úgy valójában. Hát azt majd láthatják, hogy mennyi, de valami, nem is tudom, eszméletlen számú, tehát ilyet szerintem nem nagyon lehet látni máshol.
3: Hát nem. Több százezren laknak a városban, és hát ugye a helyhiány miatt vannak ugyan autók, főleg taxik, de van egy-két magánhasználatos, de nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák a fővárosban, tényleg parkolni nem is lehet vele, igen, szinte csak közlekednek az utcákon, inkább csak a robogókat láttuk, hát azt sok ezer, nagyon-nagyon, igen, sok ezer egymás mellett, egymás hegyén hát.
2: Ugye a Maldív-szigetek ez egy ilyen, hát ilyen elérhetetlen desztináció sokak számára, nyilván vannak itt is azok a rezortok, azok a szállodák, hotelek, ami nagyon-nagyon drága, amit csak tényleg felső kategóriás, és csak azok tudják megfizetni, akiknek van erre is. De vannak olyan lehetőségek is, azt is mondjuk el a hallgatóknak, ami mondhatjuk azt, hogy nem is tudom, most itt beszélgettem valakivel, mondta, hogy nem azt mondja, hogy a balatoni nyaralás, de hogy, mert nyilván a repülőjegyet hozzáadja, akkor nem, de hogy nem sokkal többen jön ki.
3: Igen, hát a maga szállás, amikről beszélsz, azok a vendégházak, amelyek egy ilyen 11-nehány éve vannak. Én már említettem, illetve szoktam ajánlani többször, mert a helyi lakosoknak a kis üzlete ez, ugye a multi nagy szállodákkal szemben. Az állam egy nagyon kedvező kölcsönöket folyósított a helyi lakosságnak, hogy az ő kis üzletük is beindulhasson, legyen egy ilyen stabilabb megélhetési forrás, hogy ne csak alkalmazottként helyezkedjenek el a nagy szállodákban, hanem kis üzletet nyissanak, és ezek nagyon jók, tehát én is voltam többen, tizede költségből lehet kihozni, mint mondjuk egy resort hotelben, főznek a helyiek nyilván, háromszori étkezés, de azzal együtt is tényleg hát 100-200 ezer forintra jön ki, tehát a egy heti költség, tehát tényleg semmi szinte, és valóban ők is ajánlanak szolgáltatásokat, tehát ki lehet menni snorkellezni, hát mindenféle, tehát cápákat nézni, stb. Amit mindenhol máshol is ajánlanak, ugye rezortok, és hát a repülőjegy az, ami hát most a mi időnkben most azért az egy neuralgikus pont, egy nagyon nem várt, de a légitársaságokat, ha össze egy normál időben összehasonlítjuk, azért van olyan abszolút versenyképes ára, amivel azért simán ki lehet hozni egy akár egy családi nyaralást is. Tehát én magam is többször küldtem ide ismerősöket, barátokat, családokat, úgyhogy a vendégházakban is nagyon-nagyon szerették, nagy örömmel jöttek vissza, hogy az egész part az övéké volt, tehát a természet ugyanolyan gyönyörű ott is, úgyhogy nincs annyira leszabályozva, mint ezekben a rezortokban, tehát hogy minden fű vagy bokor úgy nő, szabálytalanabb, mint falvak az óceánban, egy-egy csepp.
2: Igen, ezt mondhatjuk is, hogy mint falvak, hiszen most is, ahol éppen vagyunk, most már Hullumáléból, ezt elmondom a hallgatóinak, eljöttünk, tehát most nem ott vagyunk a városban, most már

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A Maldív-szigeteken vagyunk éppen, és itt készítjük el az óceán partján. Gyönyörű naplemente van. Igaz, hogy ezt most a hallgatóink reggel délelőtt hallgatják ezt a műsort, de ezt mi pont egy naplementében csináljuk. Itt hallhatják a különböző állathangokat, még az óceán hullámzását is, ha minden igaz, akkor lehet, hogy az is hallható így a háttérben. Ugye az előző blokknál itt a hírek, illetve a zene előtt mondtam, hogy ugye ez egy álomdesztináció, mindenkinek a luxus jut eszébe a Maldív-szigetekről. Te voltál 6-szor vagy 7-szer, ha most így azt mondaná valaki, hogy szeretne jönni Maldív-szigetekre, és segíts neki abban, hogy mi az, amit meglátogasson, vagy hogy hova menjen, melyik légitársaság az, amivel most egy nagyon kivételezett helyzet van, ugye nem is kivételezett, hanem egy nagyon rossz helyzet most, amikor mi jöttünk, tehát nem nagyon válogathattunk. Ugye itt a dubai helyzet miatt nem volt igazából olyan légitársaság, amit választani, nem tudtunk válogatni magyarul, maradt a Turkish Airlines, amivel tudtunk igazából ide repülni, de nyilván egy csendes időszakban azért vannak lehetőségek választani akár légitársaságot, és akkor milyen sziget, vagy mi alapján döntsön a hallgató?
2: Hát valóban a légitársaság, ugye főleg mi magyarok a közel-keleti légitársaságokkal, most nem akarom itt nevén nevezni, mindenki tudja, azokkal szoktunk jönni, és azon belül is azért van egy ár differencia és árverseny, tehát szokott lenni egy ilyen egészséges verseny, hogy a két húzó légitársaság ilyen egyhetes, maximum kéthetes, inkább egyhetes akciókat szokott kidulni, azt érdemes figyelni, mert nagyon sokat lehet vele spórolni, és ki lehet azért hozni jól.

0: egy-egy ilyen utat, hogy mit látogassanak meg. Én azt mondom, amit ti is láttatok, tehát ugye a fővárost azért meg kell nézni, az ugye a 600-as, 6. század óta ott szultánátus volt, tehát azért egészen régi iszlám-muszlim emlékek vannak, a temetőtől kezdve a Nemzeti Múzeumig, tehát vannak ilyen helyek, amiket feltétlenül látni kell az ország történelme miatt. Azt tudjuk, hogy egy olyan durván 1000 éve tértek az iszlám vallásra, ha jól tudom, egy marokkói vallási ember az, aki áttérítette az országot, ugye? Tehát ennek ilyen komoly emlékei vannak. A Hulhumale az újdonság miatt érdemes, tehát az új város élmény, az egyetlen olyan modern város élmény, ami itt van. A szigeteknél pedig ugye a pénztárca kérdése is elsősorban, tehát hogy én mindig azt mondtam, hogy meg lehet ezt olcsóbban úszni, tehát nyugodtan el lehet menni a vendégházakba, ezek újak, modernek, nem sok szobásak, meg lehet rendelni akár a foglalási rendszereken, vagy vannak olyan utazás szervezők, akik ebben eléggé képben vannak. Én magam is szívesen segítek, ha valaki olyan helyekre akar jönni, tehát van itt ismerettségem egy jó pár vendégházas kollégánál, úgyhogy az, ha a rezortok luxus életére kíváncsi, annak is vannak különböző kategóriái, de azért inkább ez a 4-5 csillag, és annak még ugye vannak szintjei, tehát én egészen magas szintűek, ha valaki erre kíváncsi, abban is szívesen segítek, tehát mondjuk az ilyen ultraluxus szállodát akarja meglátogatni, vagy egy sima 4-5 csillagot, ott is a szolgáltatások olyanok, hogy nincs benne hiba, és ott is mindenféle szórakozási és sportolási lehetőséget fel fognak ajánlani, úgyhogy lehet miből válogatni, tehát azért mondom, pénztárca időkérdése, és arra kell rászabni ugye az utat.
1: Az biztos, hogy rövid időre ide nem érdemes jönni, tehát egyrészt messzi van, mennyit is utaztunk, 10 óra?
0: A repülési idő az 10 óra, igen, akárhogy is osztjuk el, tehát most mi jöttünk ugye a Turkish Airlines-szal, odáig egy és 3/4 óra, de hát onnan azért még egy 7,5. Összességében egy 10 óra, ha elmegyünk ugye Doha-Dubaj odáig, akkor az egy 5-5,5 óra, és akkor onnan még 4,5. Tehát durván 10 óra a repülési idő, és akkor ugye a várakozás, tehát hogy a csatlakozás mennyi. Sajnos közvetlen járatunk nincs, bár lenne, majd dolgozunk rajta.
1: Bízunk benne, hogy az is lesz, igen, nem sokára, jó lenne,
0: igen,
1: valóban.
0: Igen.
1: Soha nem is volt egyébként ide közvetlen járat a Maldív-szigetekre?
0: Én úgy tudom, hogy nem volt. Nem volt.
1: Azt még mondjuk el így a műsor végén a hallgatóinknak, hogy ugye itt a helyi pénz az a rúfia, de hogy elfogadják a dollárt is. Tehát, hogy már nem biztos, hogy otthon a váltóba tudnak mondjuk rúfiát venni, bár már szerintem szinte mindenféle pénzt lehet venni, de ettől függetlenül, hogyha van dollár, akkor abban lehet venni. Nem tudom, az eurót, az már nem volt nálam, ezzel nem próbálkoztam, hogy ezt elfogadják?
0: Elfogadják, csak ahogy Ázsiában általában ugyanúgy váltják be, mint a dollár. Tehát ezért nekünk érdemesebb dollárt hozni. Elfogadják készpénzzel, a taxiknál nincs kártyával fizetés, tehát ha készpénz, akkor vagy az ő valutájuk, vagy a dollár, amit elfogadnak készpénzben. Tehát én azt mondom, hogy azt hozzunk, be lehet váltani, illetve vannak automaták, ahol ki lehet venni akár ebből a kettőből bármelyiket, ha akarjuk, elfogadják készpénzt. Egyébként az üzletekben lehet fizetni kártyával, de a taxikban nem, a taxi az egy más eset, más helyeken is, úgyhogy készpénz legyen mindenkinél.
1: És hogy most két dolog még eszembe jutottam, ugye egyrészt feltűnt, hogy nem mindig veszük észre, hogy taxi-e a taxi, mert nem mindegyiken van kiírva a jelzés, hogy ez egy taxi. Tehát azért, ha egy helyi ember össze van kötve, aki itt segíti neki az útját, úgymond az egy nagyon nagy segítség itt a Maldív-szigeteken, én azt gondolom. Egyrészt, másrészt meg a kártya használatra, ha csak olyan nem történik, mint ami most velünk is, hogy hát nem tudom mennyi időn, de egy órán keresztül nem volt áram az egész városban, és nem, se a kártyát nem lehetett használni, ugye se, még a légkondi sem működött.
0: Hát azért az elég ritka, tehát nem igen szokott jelenni, tehát mondjuk nem egy olyan helyszín, ami megbízhatatlan, igen. Tehát ha véletlenül ez jön neki belőle, tehát nem, ez ritka, de akkor valóban nem lehet esetleg igen, a kártyát akkor használni, de hát ugye nem megyünk el egy minimális készpénz nélkül sehova, hogyha teszünk be pénzt, akkor az dollár legyen.
1: Hát Szilvi, nagyon jó volt beszélgetni veled itt. Hallgatóknak még akkor mondom, hogy a YouTube-on láthatnak erről egy videós összeállítást is, és akkor legközelebb is valahogy itt innen a tengerpartból, itt az állatok hangjával körülvéve és az óceánnak a hullámzásának a hangjával körülvéve jelentkezünk majd, és beszélgetünk a Rája és a Varu Resortról is. Köszönöm szépen neked, Szilvi.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Manna FM. További információért és extra tartalomért
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedékkiadó szint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormozi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban újra itt van velünk Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében, és arról fogunk beszélgetni, hogy lám-lám mégsem kivonható az emberi agy és az emberi szervezet csodája a mesterséges intelligenciából, vagy az azt működtető technológiából, hogy miért. Erről beszélgetünk ma, ehhez hozott egy nagyon érdekes témát, és egy szerzőt, Feri. Szia Feri, köszi, hogy velünk vagy.
1: Szia Feri.
2: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Találkoztam Greg Braden nevével egy elsősorban, és akkor utána néztem azt, hogy mivel is foglalkozik, és miről is ír, beszél. És abban találkoztam egy nagyon-nagyon érdekes felvetéssel, miszerint ugye azok a neurális hálók, amik a mesterséges intelligenciás analitikákban is óriási szerepet játszanak, ugye deep learning technológiával tanítjuk meg a mesterséges intelligenciát arra, hogy hogyan ismerjen fel, illetve mit ismerjen fel, azok tulajdonképpen azoknak a neurális hálóknak, amik az emberi szervezetben léteznek, a leképezései. És az, hogy az agyon kívül még a szív is rendelkezik ilyenekkel, ilyen neurális hálókkal, az külön érdekesnek találtam ebben a tanulmányban, amit éppen olvastam tőle, és ennek a kettőnek az együttműködése az, ami egy kimondott harmóniát tud okozni, amikor a szív és az agy neurális hálói úgymond szinkronban tudnak működni. Ez volt az, ami úgy megfogott, illetve az, hogy mennyire kézenfekvő az a dolog, hogy bennünk lévő olyan dolgot valósítunk meg kívül, amiből utána olyan eredményeket kapunk, amiket fel tudunk használni a mindennapi életünk során. Ez volt az ötletem, hogy ezt erről beszéljünk.
1: Igen, a neurális analitika a hétköznapokban, vagyis abban a munkában, amivel mi foglalkozunk Ferivel, a videoanalitika fejlesztésének az én vonalában áll, és a fejlett neurális hálózati algoritmusokat használnak, hogy páratlan pontosságot és alkalmazkodó képességet biztosítsanak a megfigyelési megoldásokhoz. Tudjátok, a neurális hálózat az egy matematikai modell, amelyet, hogy a Feri is elmondta, ezek a biológiai neurális rendszerek adtak az ihletet, mert ezek az élő szervezetek ahhoz, hogy hozzanak egy döntést, bizonyos megtervezett lépéseket tesznek. Ugyanúgy így a szoftver és a hardvert kombinálva ezeket a dinamikus, nagy teljesítményű videoanalitikai megoldásukhoz használják a hétköznapokba, és az ilyen rendszerek ökoszisztémáján a neurális hálózatok zökenőmentesen integrálódnak például a detektorokba, a kamerákba vagy más eszközökhez ahhoz, hogy optimalizálják a működését és meg tudják adni azokat a precíz detektálásokat, nyomonkövetéseket, eseményfelismeréseket, hogy mondjuk akár egy ember felügyelete nélkül is hozzanak döntéseket, és csak akkor kelljen az embernek bemúlni a monitorokat, vagy esetleg intézkednie, amikor tényleg valós esemény történik. Ugye úgy van ez, Feri?
2: Nemrégiben egy biztonságtechnikai fórumon jártam, kongresszuson, és ott is több előadásnak a témája is pontosan ez volt, illetve ugye nagyon sok beszélgetésen vettem részt, ahol szintén ezekről a témákról beszéltünk, hogy mennyire fontos és mennyire jó és kiegészítő, illetve tulajdonképpen humán erőforrás optimalizálásban nagyon nagy szerepet játszó tényező lehet egy olyan rendszer, ami egy mesterséges intelligenciás analitikával tanított detektort tud használni. Ezek nagyon lényeges és fontos dolgok, ugye pontosan azért, mert hogy a biztonságtechnikai szakma is kezd előregedni egy picit, ugye azok a bolt rendőr kollégák, akik leszerelés után még el tudtak helyezkedni aktívan, akár biztonságőrként, akár a biztonságtechnika magasabb szintjein, ők ugye már kezdenek szeretnének kiöregedni ebből a szakmából, a fiatalokat pedig igen nehéz oda csábítani egy ilyen munkakörbe, aminek tegyük a szívünkre a kezünket, igen csekély a vonzó ereje. Tehát ebben tud segíteni ez a fajta technológia bevonása a biztonságtechnikába.
1: Igen, így van, és egy előző adásban a Ferivel arról beszélgettünk, hogy most már mesterséges intelligenciát, mint fizikai objektum is, itt a robotkutyára gondolok, azt is lehet bevonni, hogy akkor ne a biztonsági őrnek kell körbe-körbe menni éjszaka egy bevásárlóközpontba, vagy akár egy kőteri területen, hanem egy ilyen eszközzel járassa körbe, és azoknak a robotkutya kamerain különböző érzékelőink keresztül megkapja azt az információt, amire szükség van, és csak akkor tudjon beavatkozni, amikor tényleg szükséges.
2: Így van, hihetetlen milyen érdeklődés volt a kutya iránt is, illetve a kettős rendszer, tehát a háttérben futó analitikák, illetve a kutyának a mozgásából adódó szabadságból kifolyólag. Olyan igényeket tártak elénk ott, hogy tényleg csak kapkodtuk a fejünket, tehát az, hogy olyan veszélyes helyekre, ahol esetleg valamilyen gáz elszabadult, vagy azoknak a gázoknak a mérését tudja végezni a robotkutya úgy, hogy ember élet nem kerül veszélybe, ez már önmagában is egy óriási vívmány és egy előny. Én mindig azt mondtam, hogy a technológia akkor, hogyha segít, és nem gátol minket valamiben. És erről jutott eszembe egy új dolog, amit most hallottam, hogy az AI olyan ágenseket, olyan ügynököket keres, munkaerőt, akik az ő általa el nem végezhető feladatokat el tudják látni. Teszem azt, az egyik AI platformon megkérdezett, hogy oda tudna-e vinni neki egy általad kedvelt könyvet, és akkor ő fölvérel valakit, egy embert, aki fogja, megveszi a boltban, és elviszi neked. Majd utána a bankszámládra megérkezik az AI-tól a fizetésed ezért a dologért. De azért, hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez elsőre elég ijesztőnek hangzik, de itt ugye nem az AI az, aki fizet, meg aki megrendeli a szolgáltatást, de hogy egy AI-on keresztül te emberi alkalmazásban álló szolgáltatást veszel igénybe, az nekem egy első hallásra elég ijesztő volt. Nem tudom, ti hogy érzitek.
1: Hát én következőre gondoltam addig, amíg ezt a példát elmesélted, hogy ismerőseim, akik Kaliforniába költöztek, ez kb. 10 éve ezelőtti példa, akkor csináltak egy olyan szolgáltatást, hogy anyát helyettesítő drón. Mire gondolok itt? Hogy mondjuk a gyerek otthon felejti a sportcipőt, és az anyukának nincs kedve mondjuk kocsiba szállni és kivinni a sportcipőt, hanem megrendeli a drónt, az beérkezik az udvarba, felveszi a cipőt, és akkor elviszi és dobja a suliba a gyereknek.
2: Hát nálunk ezt én végeztem, ezt a feladatot.
1: Igen, de figyelj, gondold csak végig, születik egy ötletet, és akkor a szoftver meg a fizikális mesterséges intelligenciák segítségével legyen az a robotkutya, humanoid robot, drón, robotporszívő, önjáró kocsi, meg egyebek, és akkor ezek elintézik nekünk a dolgunkat. Én pont tegnap próbáltam ki egy teljesen elektromos kocsit, amelyben mindenféle érzékelő van. Igaz, egy kicsit zavaró volt, mert mondjuk balra néztem, mert hogy ott történt valami, és akkor a kocsi egy bószót, hogy te csak előre néz, és akkor néz. Igen, ott megjelent nekem egy emberi szem, hogy akkor figyelj oda.
0: De hang mondja, hogy előre néz?
1: Hát egy ilyen kis, nem hang volt, de...
2: Egy hangjelzés.
0: Nem azt mondja, hogy néz előre.
1: Igen. Vagy lehet, hogy erről majd egyszer meséltem nektek, egy ismerősöm olyan ötlete állt elő, hogy mi lenne, hogyha minden kocsiba vannak ezek az érzékelők, megfigyelik, hogy vezetünk, esetleg túlhaladjuk el megengedett sebességet, meg egyebek, és akkor utána a különböző csatornakon keresztül a videómi szerveknek leadják a nem megfelelő működésünket, és akkor egyből jön a fizetendő csekk. Igen, hát itt a fantázia szab határt, vagy esetleg azok a jogi rendelkezések, amelyek ott vannak egy országban.
2: Ez is egy nagyon érdekes sztori. Nekem egyébként az, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit én meséltem, hogy ha belegondolunk, akkor ez nem egy ördöngőség. Tehát jelentkezel egy munkára, meg az az idő intervallumot, hogy mikor vagy szabad, mikor tudsz, vagy akár a telefonodon bejelölöd azt az időpontot, amikor te mostantól szabad vagy, és leírod azokat a tevékenységeket, amikre te alkalmas vagy. Tehát például kameraszerelés, vagy például gázvíz szerelés. És hogyha ilyen igény érkezik bármilyen csatornán, akkor egy központi adatbázisból ugye lekéri a mesterséges intelligencia, hogy ki az, aki az a környéken elérhető, abban az árfekvésben tud dolgozni, és ért ahhoz, ami éppen fölmerül. És ebben az esetben ugye azonnal tud értesíteni engem egy push üzenettel, hogy jött egy igény, ilyen és ilyen feladat, ennyi és ennyi pénz van rá. Vállalod? Igen, és már megyek is. Tehát ez egy olyan dolog, ami hihetetlen módon fel tudná gyorsítani a szolgáltatási ipart is, és a mögötte lévő infrastruktúra pedig nem egy ördöngösség, tehát nem egy agysebészet összeállítani egy ilyen rendszert, ami ezt tudná működtetni. Most a hallgatóknak adtunk egy óriási startup tippet is egyébként.
1: Hát igen, így van, így van. Én úgy tudom, Magyarországon van és kétkező otthon elvégezhető feladatok, hogy mondjuk esetleg valaki jön, és akkor megjavítja a lefolyót, vagy pedig akkor az ajtónak a pantját visszahelyezi, meg egyebek, és akkor annak a cégnek van is valami applikáció, és akkor ott a feleség, amennyibe a férje nem szeret ilyen típusú háztartási feladatokat elvégezni, akkor ki tudja választani, és akkor jön a férpotló, és megcsinálja.
2: Hát, vagy a férjek védelmében elmondom, hogy vagy éppen nincs ideje rá, ugye?
0: Igen, ez is igaz, de ki tudja, hogy ez mennyi feszültséget okoz majd, vagy okozhat, vagy hatna a párkapcsolatokban, a házasságokban. Visszatérve egy kicsit még ahhoz, hogy mi mindenre ad lehetőséget a mesterséges intelligencia és a vele való gondolkodás, vagy együttműködés, hogyha most ezt úgy kezeljük, hogy ez tud nagyon jó is lenni, mert hogy azért látjuk, hogy tud nagyon jó is lenni, és nagyon sok mindenbe tud segíteni. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez, hogyha akár mondjuk ezt a neurális hálót vesszük például, vagy példaképpen, hogyha együtt működik egy mesterséges intelligencia rendszer, vagy az emberi agynak a működését mintázza-e valamilyen féleképpen, akkor itt az újításoknak a lehetősége az gyakorlatilag végtelen?
2: Ez pontosan így van, ahogy mondod, és olyan szinten igaz ez, hogy egész egyszerűen senki nincs, aki meg tudja mondani azt, hogy egy 5 év múlva hol fog ez a technológia tartani. Tehát nincs olyan jós vagy bármilyen technológiai guru zseni, hívjuk bárhogy, aki meg tudná mondani, hogy ez az irgalmatlan fejlődési ütem, ez hova fog vezetni tényleg egy 5 éven belül, ami nem egy nagy idő. Egy ember életében sem nagy idő, egy emberiséghez viszonyítva pedig ezred másodpercnek minősül. Tehát Isten igazából egy olyan fejlődési szakaszban vagyunk. Én mindig el szoktam mondani azt, hogy én még abból a korból származom, akkor voltam gyermek, amikor még a vezetékes telefon is nagy szó volt otthon, és ma meg már mesterséges intelligenciával foglalkozom én is nap, mint nap.
0: Igen.
2: Tehát egy brutális fejlődésen vagyunk túl, illetve bocsánat, azon megyünk keresztül, és ez nem állt meg, tehát ez folyamatosan tart, és folyamatosan fejlődik.
0: Ahogyan nem tudtuk elképzelni azt, ami most van, abban az időben, amikor a tárcsázós telefonunk volt, ugye, a vonalas tárcsázós telefon, amire most már a mostani srácok azt mondják, hogy nem tudják, hogy ez mire való, tehát nem értik, nem tudják, hogy
3: nem tudják,
0: az
3: hogy kell használni.
0: Igen.
2: Okay. Van. Így van.
0: Tehát, hogy ez oké, telefon, de hogy? Hogy telefon? Szóval,
2: igen.
0: Ha akkor mi ezt nem tudtuk elképzelni, fel sem merült, hogy milyen távlatok és újítások lehetnek valahol odakint az univerzumban, amiket lehívhatunk és megvalósíthatunk. Most gondoljátok, hogy ugyanennyi újítás vár ránk, és találkozhatunk velük majd mondjuk ugyanígy, egy 20 év múlva?
1: Hát én
2: vagyok benne.
1: Igen, én még tovább mennék a sci-fi irányába, képzeljétek el, eljön az a momentum, amikor univerzum másik részeivel tudunk esetleg utazhatunk, kommunikálunk, vagy átvenni
0: repülnek
1: tőlük.
0: Repülnek a taxik például?
1: Igen.
0: Pont a múltkor láttam egy képet, hogy nem akarok senkit idegesíteni, de csak szólok, hogy a Mad Max 2025-ben játszódik, vagy 26-ban valahogy. Igen, tehát hogy azért vannak elképzelések, amik nem állják meg a helyüket, mert szerencsére azért minden új technológiának az úttörő fejlesztői és felhasználói között vannak olyanok, akik nagyon jóra akarják ezt fordítani, és akkor ott kiegyenlítődik szerintem mindig a mérleg két serpenyője.
1: Hát igen.
2: Így van. Uh-huh. Így van. A technológia mindig akkor jó, amikor jóra használjuk, és ugye ez mindig a felhasználó személyétől függ, de erről is már rengeteget beszélünk.
0: Igen, hogy mindig tudnunk kell, mit kezdeni a ránk ruházott szabadsággal és az újításokkal. Mik a legújabb dolgok? Tette fel a kérdést, de ezt ugye beszélgetünk egy picit még a telefon hívásunk előtt, a felvétel kezdete előtt. A konferencián, ahol voltál, mi mindent láttál, és nekem az jutott eszembe, amikor meséltél a robotkutyáról, hogy miért kell, hogy ennek kutya formája legyen. Tehát egy R2D2 ugyanúgy végre tudja hajtani a feladatot. Mégiscsak kellenek azok a formák, amik az emberek számára kedvesek?
1: Hát figyelj, nem csak kutya lehet, mondtam a múltkor a Ferinek egy ügyféllel beszélgettem, és mondta, hogy hát azért a kutya az testesebb, meg nagyobb darab, meg egyebek.
0: Hát de hát vannak... a csivava az kicsi.
1: Persze,
0: hát
1: persze, de vannak...
0: Kutya.
1: Igen, annál a finomabb feladatok, amelyeket el kell végezni esetleg a megfigyelés szempontjából, vagy valaminek az ellenőrzése szempontjából, és akkor már vannak ilyen pokformajú adatbehozó megfigyelő eszközök. Csak mi még ilyen nem találkoztunk, nem teszteltünk itt Magyarországon, úgyhogy sok minden lehet.
2: Igen, egyrészt az, hogy valamilyen szemnek, emberi szemnek kedves, ismerős formát is tudjunk adni, de azért ennyire ne legyünk szentimentálisak, a praktikum mindig az vezérli az ilyen különböző technológiai vívmányoknak a megjelenítését. Tehát az, hogy ennek kutya formája van, ennek kutya közönséges, hogy stílszerű legyek, oka van, az, hogy ebben a formában a leghatékonyabb a mozgása. Tehát az, hogy egy sziklás terepen például föl kell mennie egy valamilyen eszköznek, arra például az R2D2 már nem alkalmas, mert ugye nagyon szép kerekei vannak, de utána már repülnie kéne, az pedig már egy egészen másfajta, ott meg volt oldva más nem olaj, meg gázszármazékokkal ment a hajtóműve, de tulajdonképpen az, hogy el kell jutni a A-ból B-be, arra még mindig a legegyszerűbb és a legstabilabb forma a négy láb, illetve ha ezek kerekekkel vannak kiegészítve, akkor meg egy még stabilabb mozgást tudunk biztosítani. Annak a nevezzük eszköznek, mert ugye ez egy eszköz. És még egy dolog jutott eszembe, ami nagyon érdekes volt, hogy ezen a konferencián voltak belga juhász őrkutyák is, és odaültettük egymás mellé a jószágot, uh-huh. És valami brutál volt a hatás, tehát mindenki megállt, és egyből nézte, hogy a úristen, mekkora kép, hogy az őrkutya, illetve a robotkutya ott ülnek egymás mellett, és meg kell, hogy mondjam, mind a kettőnek megvan a maga szerepe, tehát nem fogja kiszorítani sem az őrkutyákat, pláne ezeket az igen képzett őrkutyákat a munkából.
1: Remélem készítettél fényképet, és majd a social médiában megosztott, mert ez tényleg nagyon érdekes momentum. Viszont közben, amikor a repülést említetted, nekem eszembe jutott, azt hiszem a Mission Impossible filmben láttam, amikor úgy érkeztek az adatbehozatali eszközök, mert végsőképpen ezek a technológiák arra szolgálnak, hogy adatokat kapjunk, és azokon keresztül egy döntés és hozunk, és akkor legyen egy cselekedet, és emlékszem, hogy voltak ilyen kis bogarformajú valami kis robotok, mini drónok, amelyeket nem biztos, hogy az ellenoldal észreveszi.
0: Mint egy géplégy.
1: Igen, mint egy géplégy, és akkor az is lehet úgy megfigyelni, hogy észre se veszi a versenytársunk, vagy pedig a megfigyelt személy, mert azért, hogyha az ablak előtt, akkor ott repülne egy drón, az jobban felhívna figyelmet.
0: Dehogy is! Tehát akkor mégiscsak fontos a forma.
2: Az egy delivery robot, igen.
0: Igen, aha. Ja. Tudjátok, mi az érdekes? Én azt várom, pontosabban nem az az érdekes, hogy én ezt várom, hanem az az érdekes, hogy még a láthatatlannál tevő köpeny, palást, energia, tér még nincs itt az életünkben. Én élek a kitelkedés jogával és a magam összeesküvés elmélet rajongásával, hogy szerintem ez már létezik, csak azért ezt nem engedik ki a hétköznapi emberek közé, mert aztán ott lenne probléma belőle, de simán elképzelhető, hogy egy bizonyos energia tér, vagy egy bizonyos rezgés által valami köré vonható majd az ember köré, ami által nem lesz látható.
1: Vagy ezt gondolatnak hívják, mert gondolatba most is át tudunk gyorsan menni az univerzum túlsó részére.
0: Ez igaz, igen.
2: Így van.
0: Na,
2: így
0: akkor
2: van.
0: Itt kifejlesztettünk egy-két dolgot.
2: Igen. Startup ötleteket adtunk, kifejlesztettünk egy csomó újdonságot, tulajdonképpen nagyon hatékonyak voltunk ma is.
0: Peri, köszönjük szépen, hogy ránk értél. Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, az Axon Soft részéről volt a vendégünk. Újra vele beszélgettünk arról, hogy hogyan függ össze, vagy hogyan jelenik meg mégiscsak az emberi mintázat az AI technológiában, vagy a megfigyelés technikában, vagy a biztonság technikában. Köszönjük szépen az idődet.
1: Köszönjük, Feri.
2: Én köszönöm. Szervusztok.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.
0: Programajánlót hallottak! Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk. történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a B4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedéki adószint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a Hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
3: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál már István Dániel. Az éterben pedig már is robbantunk az óra sztárjaival. Minden óra más lesz egyébként, ez a változatosság kulcsa. Brian Adams, illetőleg Rick Astley hármasan indítja majd a délutánt, mindjárt. Aztán a következő órában majd a barátságról muzsikálnak külföldi és hazai előadók. Itt lesz a Groove Armada, Joe Bon, illetőleg Kamrádi de Passzoló tétele, és aztán majd az időutazásban 2000 és 2010, az akkor is legelista vezetőkkel, többek között azon majd a Dandy Warhol féle Bohemian Like You-t. Lehet találgatni, hogy az melyik esztendőből érkezik, a 2000-esből vagy a 10-esből. Egyelőre Oli Mercer indulunk, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Oh my.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, vagy jó utat, hogyha az a program. Ez esetben ne feledkezzünk el a többiekről. SMS számokkal várom a közlekedési információkat 0-77-098-at. Miközben az óra sztárjai jönnek 3-3 dallal, így lesz ez Bryan Adams-szel is. Már bekészítettem tőle az Open Road-ot, vagy a Run to You-t. Bryan Adams is egy zseniális előadó, pályafutása több mint lenyűgöző. 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kislemez az elmúlt 36 év eredménye. Egyébként 21 éves volt, amikor megjelent az első albuma, de már 15 évesen klubokban lépett fel, tehát 46 éve van színpadon, és nem gondolnád szerintem, hogy elmúlt 60. Harmadik albuma az 1983-ban megjelent Cuts Like a Knife volt az első, amely top 10 helyezést tudott elérni nemzetközi slágerlistán. Azóta minden egyes új lemezével sikerült megismételni ezt az eredményt. Első slágerlista vezető kislemeze 84-es Run to You volt, amit a mai napig 15 újabb listavezető dal követett, olyanok, mint az Everything I Do It For You, a Can't Stop This Thing We Started, a Please Forgive Me, az All For Love, a Back to You, a Let's Make a Night to Remember, vagy a Barbara Streisand-dal közös száma Finally Found Someone. Érdekesség, hogy az egyik legnagyobb slágerének tartott Summer of 69 nem tudta vezetni a slágerlistákat megjelenésekor, de olyan dalokkal szemben maradt alul minden országban, mint a Dire Straits Money for Nothing, Phil Collins Susu Studio, a Tears for Fears Shout, Tina Turner We Don't Need Another Hero, az Aha Take On Me és a Duran Duran James Bond betétdel a View to a Kill. A 93-ban kiadott So Far So Good című válogatása minden nemzetközileg jegyzett slágerlistán első volt, ezt az eredményt azóta sem tudta élő művész megismételni. Egyébként tavaly lépett fel Magyarországon élőben a Hősök terén. A kanadai világsztár 6 kamionnal érkezett a magyar fővárosba, aminek oka, hogy a szokásos színpadi látványtól eltérően kifejezetten erre az estére összeállított 2 órás exkluzív showval készült. Ennek része a színpad hátsó felében lévő megnövelt videófal, amely egyedülálló koncertélmény nyújtott a magyar közönség számára. Ezért a megszokottól eltérően a helyszíni építkezés már egy nappal korábban megkezdődött. Bryan Adams szigorú vegetáriánus életmódot folytat, amit Budapesten is következetesen betartott, ezért a művész saját szakáccsal érkezett, akinek külön konyhahelyiséget állítottak fel a backstage-ben, ahol hazai specialitások is terítékre kerültek. A zenekari öltözőbe állítható halogénvilágítást, kanapékat, székeket, tükröt és egy hűtőszekrényt kértek. Bryan szobája ugyanígy lett berendezve, de neki még egy normál íróasztalt és hozzávaló székeket is kértek, valamint széles sávú internet kapcsolatot. A városon belüli közlekedés kapcsán kifejezetten nem kértek limuzin típusú autókat. Bryan a zenekarával együtt utazik, többnyire a kis busszal. Gondolom a kisebb feltűnés véget. A világ egyik leghíresebb kanadai előadója egyébként nem csupán énekesként és zeneszerzőként, de fotósként is elismert, sőt a színészetet is kipróbálta már. Egyébként gyönyörű kislány Mirabella is Lula édesapja. Egyik kolléganőm élőben is készített vele interjút, és azt mondta, hogy az legszembetűnőbb első körben az volt, hogy rendkívül alacsony, ettől függetlenül óriási a teljesítménye. Ez bizonyítandó 3 dallal énekel már is nálunk, jön az Open Road, aztán a Run to You, és aztán majd az Ezredforduló nagy slágere, amit a Sík információval vitt sikerre, az lesz majd a Don't Give Up Bryan Adams 3-asában az életöröm zenék között. Itt a 98 pontat Manna FM-en. Jó szórakozást kívánok hozzájuk!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel elkezdődött a felmelegedés, ami majd a hét végén csúcsosodik, 30 fok feletti hőmérséklet értékekkel, bár már ma is megközelítettük ezeket az értékeket. Most egyébként már zivatarosnak ígérik a hétvégét, ez változtatás a tegnapi naphoz képest, de kétségkívül meg lesz az első hőhullám. Miközben egyébként Bryan Adams-et már is a nagy kortárs, de teljesen más stílusban zenélő Rick Astley váltja, jön majd tőle a Pray With Me, vagy a Never Gonna Give You Up hamarosan. Rick Astley 1966. február 6-án született egyébként Angliában, és három testvére is van. Mindössze 5 éves volt, amikor szülei elváltak, Rick az édesapjával maradt. Zenei pályafutása 10 évesen kezdődött a helyi templomi kórusban. Az iskolai éve alatt számos helyi bandában játszott dobosként. 16 évesen az iskola befejezése után édesapja mellett dolgozott, esténként pedig a Give Away és az FBI nevű zenekarokban dobolt. Az FBI jól ismert és kedvelt helyi zenekar volt, kocsmákban és klubokban koncerteztek. Később a zenekar énekese kivált, a gitáros Morris pedig fodrász karrierére koncentrált. Ricket mindeközben felfedezte Pete Waterman zenei producer, aki rábeszélte, hogy utazzon Londonba a stúdiójába. Első kislemez a kevéssé ismert When You Gonna volt, ezt követte aztán a mindenki által már jól ismert és énekelt Never Gonna Give You Up. A kislemez elnyerte a legjobb brit kislemez címet az 1988-as BPI-on, ez a mai nevén már a Brit Awards. A következő koronga Whenever You Need Somebody volt. 87 novemberében azonos címmel jelent meg debütáló albuma, a lemez 4-szeres platina lett az Egyesült Királyságban és Kanadában, valamint 2-szeres platina az USA-ban. 1987. decemberében jelent meg a When I Fall in Love című balladája, melyből 200 ezer példány sikerült értékesíteni. Negyedik kis lemeze a Together Forever 1988-ban jelent meg, valamint még ebben az évben debütált második stúdióalbuma a Hold Me In Your Arms. 1989-ben Grammy-díjra jelölték a legjobb új előadó kategóriában, de a jelölését nem sikerült díjra váltania. Még decemberben Astley elindult élete első turnéjára az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Európába. Harmadik albuma a Free a 90-es évek elején jelent meg, és mivel Astley kiadót váltott, a rajongók egy egészen más stílusú dalokat tartalmazó lemezt kaphattak készhez, melyen együttműködött például Elton Johnnal is. Az albumról három kis lemez jelent meg. A következő a Body and Soul volt, amit 93-ban adtak ki, de mire az album megjelent, Astley úgy határozott, hogy visszavonul a zeneiparból. Mindössze 27 éves volt, amikor úgy döntött, hogy a családi élet sokkal fontosabb számára, így visszavonult, majd 10 évvel a Body and Soul megjelenése után visszatért a zenevilágba. 2001-ben jelent meg az 5. albuma, a Keep It Turn On, majd ezt követte a Greatest Hits, aztán 14 év után 2004-ben újra turnéra indult, és aztán ontotta magából a lemezeket. 2008. szeptemberében az énekest minden idők legjobb előadója díjra jelölték az MTV Europe Music Awards-on, melyet ezúttal meg is kapott. 2010-ben új kislemezt adott ki, a Lights Out-ot, aztán rádiósnak is állt közben a londoni Magic FM vasárnapi műsorában. Kezdetben a szerződése 8 hétre szólt, de meghosszabbították, miután a hallgatók körében igen népszerűnek bizonyult. 2018-ban ismét új albummal jelentkezett, a Beautiful Live-val. 2019-ben aztán jött a legújabb válogatás album, a The Best of Me. Egyébként Rick nős, felesége Lynn, a párnak van egy lánya Emily, aki 1992-ben született, tavaly pedig nálunk is járt a művész, méghozzá a palóznaki jazz piknik ünnepe sztárja volt, a hangja is ugyanúgy szólt, és arca is pont ugyanúgy nézett ki. Három darral rukkol elő, már is jön a Pray With Me, aztán a klasszikus Never Gonna Give You Up, a végére pedig a Keep Singing, Rick Astley hármasában, most a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, mindjárt egyébként John Legend érkezik, úgyhogy nagyszerű zenészekkel folytatjuk, most már egyenként jönnek az előadók, viszont megállás nélkül a programajánlatok után ezzel a dallal rukkal, tehát elő John Legend. I wanna...

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
3: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett. Érdemes ezeket is.

0: Kópa-szigáttól Csepel felé bringázva is könnyűszerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, tehévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japán kert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Érd környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manner FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, és jó pihit. Egyébként a gyerekeknek még a holnapi nap, és tulajdonképpen vége a tanévnek. Hát gondolom, a holnapi lityi-lötyi, meg azt láttam egyébként az utcánkban, hogy nagyon sokan már meg is kapták a startot, a vakációra, tehát valószínűleg korábban végeztek a gyerekek, de ami még hátra van, ahhoz kitartást kívánok. Egyébként a legjobb időpontban csekkolnak ki, hiszen fantasztikus időnk lesz, de erről majd bővebben a hírek végén. Aztán indul az újabb óra, majd a barátságról jön 6 dal. Ebben a témában nyilvánulnak meg a sztárok. Van a Groove Armadának, Kamrádnak, Lotfi Beginnek, illetőleg a Children of Distance-nek is ide passzoló témája, de egyelőre a Waiting All Night-tal indulunk.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Építés, játék,

0: Hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Marad a meleg nyári idő, megszűnik az árstop az üzemanyagoknál, kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítanák képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jánbuk kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
3: Időjárás.
2: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, István Dániel vagyok, és már is indítom az újabb órát, megvoltak az információk, semmi akadálya nincs ennek, a barátságról muzsikálunk, hálás téma, jó barátai mindenkinek vannak, jobb, rosszabbak, csalódásai is gondolom barátságban, na ezekről dumálunk majd, miközben egyébként ide passzonal jön majd a Groove Armada is, a My Friend, Jovon, dala Comrade Friends, de a hazaiak közül majd Lotfi Beggy, illetőleg a Children of Distance is hoz egy-egy dalt ebben a témában. Egyelőre Rudimental indít, már is jön a Waiting on Light.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékel, SMS-ünk 0677098-at várom a közlekedési információkat főleg, illetőleg kinek ki a legjobb barátja, és hogy ismerkedett meg vele, akár ebben a témában is meg lehet az előző számokon nyilvánulni, hiszen a barátság témakörében muzsikálunk már is, jön a My Friend, a Friend és a Friends, első körben a Groove Armada, Joe Von és a Kamrad féle Friends érkezik majd, közben egyébként abszolút mehet a folyadékpótlás, hiszen 30 fok feletti értékekre lehet számítani a hétvégén, most egyébként a szombat tűnik zavartalan napsütésesnek, most már vasárnapra egyébként zivatar felhőket ígérnek, úgyhogy oda érdemes fókuszálni a programokat, akár a legjobb barátunkkal. Miközben jön a Groove Armada és a My Friend, ez volt egyébként a leghíresebb daluk, ők egy angol elektronikus zenei duó, Andy Cato és Tom Finley alakítják a formációt. Egyébként volt még odakint nekik nagy slágerük, de nálunk Magyarországon ez ment nagyot. Aztán a Joe Von érkezik, ő is Amerikából jön hozzánk, ő egyébként egy keresztény kortárs előadó, a keresztény pop, az EDM, illetőleg a rock is szerepel a repertoáriában. Volt néhány nagy sláger, ami odakint megmászta a keresztény sláger is, tehát ilyen volt a Don't Give Up, az In The Waiting, a Kinetic, illetőleg a Bigger Than Me és a Joe Von album. Már is érkezik tőle az a dal, amit én választottam, ez lesz pillanatokon belül a Friend, és aztán majd Kamrád jön hozzánk a végére, aki elsőbb sikerrel robbant be az I Believe-vel néhány éve a köztudatba. A Virágsztár korábban már hazánkban is megfordult, és egyébként szinte évente jön hozzánk, hiszen nagyon szereti a hazai közönség. Amikor itt volt az egyik rádióban, interjút készítettek vele, és sok mindent elárult magáról. Például elmondta, hogy szüksége van szemüvegre, és ez nem csak az image része, nem azt mondom, hogy nem látnék nélküle, inkább távolra nem látok ez a baj a színpadon, mint mondta Kamrád, ott nem viselem, mert félek, hogy eltörném, és csak ez az egy van, ha elhagyom, akkor nem tudok vezetni meg ilyenek, szóval a színpadon nem hordom, ami okoz némi problémát, mert nem látok távolra, nem tudom elolvasni a feliratokat, szóval a zenekar szokott kisegíteni, ez kicsit baj, kontaktlencsét kellene beszerezni, árult el kendőzetlen őszinteséggel Kamrád, aki hamarosan majd a barátságról muzsikál, és miközben jönnek ezek az előadók, ahogy mondtam, a Groove Armada My Friend-jével indulunk, kíváncsi vagyok arra, hogy kinek ki a legjobb barátja, és hogyan ismerkedett meg vele. Hát nekem például vannak olyan barátaim, akik a véletlen művének hála kerültek mellém, például úgy, hogy elindult a középiskola, és egymás mellé ültünk a padban, valószínűleg a sors vagy a jóisten keze volt, és azóta is egyébként barátok vagyunk. Bár az is igaz, hogy az embernek, hogyha a barátai, vagy ő maga esetleg belefog a családalapításba, az némi neműleg egyébként lelassítja a barátság ápolását, hiszen máshová kerül a fókuszpont, és ilyenkor a nagy magic az, hogy hogyan tudja egyébként az ember összehozni a két dolgot, de hát remélem, hogy azért a hallgatóink közül nagyon sokaknak megmaradtak akár a gyerekkori barátai is, kik azok, és hogyan barátkoztak össze velük, ezt kérdezem SMS-ben a 0 7 4 0 9 8-on. Miközben akkor zenéljünk a barátokról, már is jön a Groove Armada féle My Friend, aztán Joe Von és a Friend, és a végre Kamrád Frence, aztán majd megnyilvánul a következő körben Queen, Lotfi Begi és a Children of Distance is. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel, jó szórakozást hozzájuk!

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, SMS-ünk 0677098-at, barátságról érdeklődöm ezen a számon. Edit írt nekünk, hogy egy gyerekkori jó barátsága már 31 éve tart, és úgy kötötték még szorosabbra ezt a kapcsolatot, hogy a gyerekének a keresztanyukája lett Judit, úgyhogy tulajdonképpen már nem csak barátok, hanem családtagok. Igen, ez egy nagyon szép dolog. Na már is megyünk tovább egyébként barát témakörbe, jön a Friends Will Be Friends, aztán egy újabb Friends, és aztán majd a legjobb barátom a Children of Distance-el. Az első dalt a Queen hozza nekünk, ez a 86-os Kind of Magic albumról szól, a szerzője többek között Freddie Mercury volt. Peter Freestone Mercury személyi titkára szerint Deacon írta egyébként a dal nagy részét, Mercury csak kisebb simításokat végzett rajta, de aztán Deacon tisztessége nem engedte, hogy egyedül önmagát tüntesse fel szerzőnek. Brian May, az együttes gitárosa a weboldalán később utalt arra, hogy a szövegét részben vagy egészben Mercury írta. A verszakok, kerek kis történetek abszolút Freddie stílusában, a kórus viszont, ami a dal legegyszerűbb részének tűnhet, elég sok fejtörést okozott neki, persze mind adtunk neki ötletmorzsákat, ha kikérte a véleményünket, mondta Brian May. 86. június 9-én kislemezen is megjelent, és a 14. helyet ért el a Bridge slágerlistán. A B oldalon a 74-es Seven Seas of Rye kapott helyet, amivel a kiadó azokat a fiatal rajongókat remélte megnyerni, akik koruknál fogva nem birtokolatták az eredeti, akkor már ritkaságnak számító kislemezt. Aztán majd Lotfi Beg érkezik hozzánk, és a Friends, hát a DJ a karrierjét a Compact Discóban kezdte, ami ugye egy magyar elektronikus zenei együttes és zenei produceri trió, 2008-ban alapított három különböző zenei hátterű zenész Budapesten, nemrégiben jöttek össze egy reuniónra, egy nagy koncert előtt. Különben a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban ők képviselték hazánkat, ahol 19 ponttal 24. helyezést érték el. Azóta Lotfi Beg is számtalan hazai sztárral együtt dolgozott, és igazi sztár DJ-nek számít a hazai vizeken. Már is érkezik tőle a Friends. A végére pedig majd a Children of Distance érkezik, egy hip-hop csapat, ami 2006. június 2-án alakult Subbase Monster internetes fórumának köszönhetően. Ott figyeltek fel egymásra a csapat tagjai, és rövid levelezés után meg is alakították az együttest. A formáció 2007-ben a hiphop.hu által évente megrendezett díjátadó gálán a Beforratlan sebekkel bekerült az év 5 legjobb dala közé, 2008-ban pedig az Emlékezz rámnak sikerült ez, valamint az év csapata és az év albuma kategóriában is jelölték őket. Később aztán az év együttes a díjat is megnyerték. Az Emlékezz rám a YouTube-on 17 milliós nézettséggel bír, a Csapó 2 lemezük összesen 13 millióval. Eddig 4 albumuk és 2 kis lemezük jelent meg, a legutóbbi 2013-as, ha jól olvastam. Jelen pillanatban is aktívak, mi egyébként a legjobb barátomat játsszuk napközben is, és hát gondoltam, hogyha úgy is forog ez a dal, meg szeretik a Manna FM hallgatói, akkor ne maradjon ki a baráti összeállításból, úgyhogy majd ezzel zárjuk ezt a kört, de egyelőre indulunk a Queen-nel és a Friends Will Be Friends-el, és aztán majd jön hazánk egyik legmenőbb sztár DJ-je, ha mondhatom ezt, Lotfi Begi, aki egyébként elég sok kilót ledobott, jobban néz ki, mint valaha. A Friends-el érkezik majd hozzánk. Itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenékkel, ezekhez is jó szórakozást.

0: Te vagy a legjobb barátom.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Állítólag jön az idei első nagy hőhulláma, 33 fok is lehet majd szombaton. Kitart egyébként a jó idő lesz, majd némi nemű megtorpanás jövő hét közepén, egy 27 fokkal ott majd feldélegeztetünk, de most nagyon úgy tűnik, hogy berobban a június, berobban a nyár, hát mikor máskor, hanem június 20-a környékén. Jazz Glyn folytatja mindjárt, jön az All I Am.

A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a Szabastrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a Szabastrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel Szabastrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban, a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jávor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-éig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-éig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vazari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárd, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ma még nem volt időutazás, pedig az mindig jó móka délutánonként. Az annyit tesz, hogy 2 évet jelölök ki az időgépnek, oda utazunk az akkori slágerista vezetőkért. Ez így lesz most is egyébként. 2000 és 2010 lesz majd a két állomásunk. Texas jön majd hozzánk, de itt lesz a Westlife, a későbbi évből pedig Ákos és a Molcsiba egy-egy slágere, de egyelőre Jack Johnsonnal indulunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztott táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban! Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk! Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig! Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
5: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Reklám hangzott el.
6: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak.
1: Időjárás.
6: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, ezt az órát remélhetőleg még együtt töltjük el. Hiba lenne kiadni, mert hogy időutazunk, ami annyit tesz, hogy két évben kötünk ki, és majd azt idézzük meg az akkori slágerista vezetőkkel. Így kerül éterbe 2003 nas slágere, itt lesz Dandy Warhol-féle a Bohemian Like You, de majd a Westlife, a később évből 2010-ből pedig Alla Black és Ákos akkori nas slágere. Egyről a Jack Johnsonnal indulunk, jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98 pontot, Manna FM életöröm zenékkel, jó munkát kívánok, vagy jó utat hazafelé. 4 óra is elmúlt, hogy nagyon sokan most már beültek az autóba. Ha van információ a közlekedésről, Manna FM hallgatói mindig többet látnak, akkor várom ám azokat. 0677098-at az SMS és Viber számunk. Igazából mi is utazunk, csak visszafelé az időben, az első célállomásunk 2000 lesz. Onnét érkezik mindjárt a Dandy Warhol's féle Bohemian Like You, ami már azóta ugye klasszikussá vált, aztán jön majd a Westlife és a Texas egyes lágere. Hát ugye január 1-én nagy volt a para, sokan világméretű számítógépes összeomlásra számítottak, a 2000-edik év problémája végül aztán nem okozott komoly bajokat. December 15-én végleg leállították a csernobili atomerőmű 4-es blokját, ezzel teljesen leállt az erőmű termelése. Itt 2000-et írunk, ugye a katasztrófa 86-ban történt, úgyhogy oké, nem a robbant területeken, de azért ott még elég komolyan folyt az energiatermelés. És november 18-án Michael Douglas feleségül vette Catherine Zeta-Jones színésznőt, akkor úgy picit felosztuk a szemöldökünket, elég nagy volt a korkülönbség, meg házassági szerződésről is beszéltek, de hát azóta is együtt vannak, úgyhogy őket igazolta az idő. Már is a Dandy Warhol's féle Bohemian Like You érkezik, ők egy amerikai rockbanda, hát ez volt a legnagyobb slágerük, egyébként a csapat neve egy szójáték Andy Warhol nevével. A Dandy Warhol szerezte egyébként a Veronica Mars sorozat főcímdalát, mert ezt talán kevesen tudják. Hát én egy slágeresnek mondanám őket, ez a nagy igazság, de ez az egy sláger egyébként nagyot ment. Aztán majd egy fiúcsapat érkezik Írországból, amely 98. július 3-án jött létre, aztán 2004-ig működtek az eredeti felállásban, akkor döntött úgy Brian McFadden, hogy elhagyja a csapatot. Ők az egyetlen olyan formáció, melynek az első évben 7 száma is slágerlista vezető volt, továbbá 40 millió darab lemezt adtak el világszerte. Simon Cowell volt egyébként a fő alapító, de később Louis Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb híresség Írországban a 30 év alatti a körében, egyébként pedig a 14. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban. Ezzel olyanokat előztek meg különben, mint például Elvis vagy a Beatles, mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben hagyta ott Brian McFadden a formációt. És aztán majd a Texas érkezik egy skót poprock zenekar a skóciai Glasgow-ból. Igazából a nagy slágereik a 90-es évekre tehetőek, de már a 80-as években is különben aktívak voltak. A nevüket egy 84-es Wim Wenders filmből vették, annak Párizs volt a címe, mégis Texas lett a csapat. Aztán jött az első nagy átütő siker, az I Don't Wanna Lover, utána pedig tulajdonképpen mint a rakéta kilőttek. Sharon Spiter korának szexszimbóluma volt a mai napig egyébként. Nagyon csinos, úgyhogy minden ott volt ahhoz, hogy sikeres legyen a formáció. Jelen pillanatban, hogy Texas mint ilyen létezik, azt nem tudom, a hivatalos feloszlásukat sosem jelentették be, de többen betegeskedtek a csapatból. Sharon Spiterét egyébként a különböző közösségi oldalakon látom egyszer gitárral engedni, emlékezni, dalokat énekelni, úgyhogy ő működik, létezik. Hamarosan egyébként nálunk majd a 2000-es évből az Inner Smile jön tőlük, de egyről a Dandy Warhol és a Bohemian Like You, és utána majd a Westlife és az Uptown Girl. Itt a 98 pontát Manna FM-en egy Billy Joel feldolgozás.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó vakációt kívánok holnapra a gyerekeknek, de az utolsó nap az mindig már ilyen. Ricsi Lőtyi, ott már nem nagyon dőlnek el dolgok, aztán indul végre a szünidő 2,5 hónap, ha jól olvastam. Jó idővel már a hétvégén is 30 fok feletti értékekre számíthatunk. 2000 után pedig 2010-re lehet készülni, ott folytatódik az időutazás, álló a Blackkel, Ákossal és a Morcsibával, csak megint jön néhány info, hogy el tudjuk magunkat helyezni, azért ez is 16 éve volt, amikor is 2010-ben bemutatták az Apple iPad-et, ami ugye az Apple cég által gyártott táblagép volt. Ahogy ez lenni szokott, a cég mindig valami újdonsággal rukkol elő korszakalkotóval, de ez is az volt. Nagyjából egy időben Magyarországgal, Ausztráliában, Kanadában és Franciaországban is május 28-án kezdték meg a forgalmazását. Áprilisban, 2010-ben a Smolenszki légikatasztrófában életüket veszítették a Lengyel Köztársaság legfelsőbb állami és katonai vezetői. Az elnöki feladatokat aztán ideiglenesen Branislav Komorowski, a parlament alsóházának elnöke vette át, és az országgyűlés nálunk 263 szavazattal Schmidt Pált választotta a Magyar Köztársaság elnökévé, augusztus 5-én pedig 33 csilei bányász rekedt 68 napra 700 méter mélyen egy bányaomlás következtében, és sajnos ez volt az év, ami elhozta az ajkai vörös iszap katasztrófát is, viszont ami jó hír, hogy ekkor indult az X-faktor, ami azóta is évente jelentkezik az RTL műsorán. Na már is zenékkel kapjuk el az évet, jön Aloha Black, és az első nagy sikere az I Need Dollar, ő egyébként rapperként kezdte, de talán még kiválóbb szólénekes lett belőle, és persze Emanon nevű korai rap duója is aktív, ezt talán kevesen tudják. 2010-es szuper második albumával világszerte befutott, majd még nagyobb sikerek következtek, talán nem mindenkinek egyértelmű, de a legnagyobb Avicii slágert, a Wake Me Up-ot is közösen szerezte Blackkel, az azóta sajnos már elhunyt DJ. Aztán majd Ákos érkezik hozzánk, aki mindent elért, amit lehetett az utóbbi időkben, hát aki nagyjából velem egykorú, az még emlékezhet rá a Bonanza Banzaiból is. Ákos azóta szóló karriert futott be, Kossuth díjjal, zeneszerző, költő, előadó művész, filmrendező, úgyhogy egy igazi tulajdonképpen polihisztor, hogyha azt veszük, a magyar zenei élet egyik meghatározó előadója, az egykori Bonanza Banzai együttes énekese volt, szövegírója, zeneszerzője, majd aztán szólista lett, saját stúdiójában dolgozik, saját lemezkiadója gondozza albumait. Ákos egyébként az éneklés mellett akusztikus és elektronikus gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron és dobon is játszik. Önálló koncertjei mellett sok hazai fesztivál kiemelt fellépője, két idegen nyelven, angolul és olaszul is beszél. Ezt nem is tudtam, ez az olasz, az angolt, azt feltételeztem. No, és aztán majd őt a Morcsiba váltja. Egy brit együttes, melynek stílusa ötvözi a lounge-ot, a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. A Rome Wasn't Built in a Day-en robbantak be egyébként a köztudatba, aztán jöttek az egyéb slágerek. Többször jártak Magyarországon, és ilyenkor nyilvánvalóan interjút készítenek. Hát leginkább a frontemberrel, aki esetükben egy énekesnő, és mondta, hogy nagyon szereti a magyarokat, mert hogy például az egyik gyermekének a babysittere magyar volt, úgyhogy van magyar vonatkozás a csapattal. Bár is ők érkeznek majd harmadikként 2010-ből, de egyelőre Aloha Blackkel indulunk, és aztán majd Ákos jön, és az Agyhitet, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke, mindjárt Wolf Kati érkezik hozzánk, aki kétszer futott be, egyszer gyerekként, egyszer pedig az előbb említett 2010-ben indult X-faktorban. Hát szerintem nagyon sokan ott ismertük meg a nevét. Kati pedig aztán abszolút sikerre váltotta ezt a bizonyos szereplését, hiszen azóta is a vezető hazai könnyűzenei előadók között tartjuk öt számon. Már is jön a Vár a holnap.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-éig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösség, tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
4: Élet, öröm, zene. Ez a

0: a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. István Dániel viszont most búcsúzik. Remélhetőleg mindenki jól érezte magát. Ha igen, akkor találkozzunk holnap a vakáció és a hétvége jegyében. 2 órától várok mindenkit. Nagy-nagy szeretettel, de hát addig is jó műsorokkal készülünk, és maradnak az életörömzenék is, úgyhogy érdemes velünk tartani. Jó szórakozást a műsorainkhoz.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Építés, játék, kaland és felethetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket! Csöpp

0: hvg.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Sápusztai pálinka lett Magyarország legjobb pálinkája az idén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és több funkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: Manna Hits.
3: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
3: I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest.
2: So what does it mean to be blessed? The world says...
4: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.

0: és az élet összejön nekem.
1: Manna Morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra

0: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ván előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és több funkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közös dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel, pénteken északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna
1: FM-en. Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. A vendégem, illetve hát megint én vagyok az ő vendége, Szabolcs Gyulis Éva. Legutóbb akkor ültem ezen a Frankó teraszon, mint Zuglóban. Hanyadik emeleten vagyunk a...
2: Másodikon.
1: Na, a második emeleten nem messze a Stefániát, ha csak leírom. Egy igazi klasszikus zuglói bérház, és hát a madarak csipognak majd szerintem bebe hallatszik. Kellemesre a zárója bezárva, szóval akkor ültem itt, amikor egy szakácskönyvet fordítottál gyerekeknek. Amerikai szakácskönyvet. Lehet-e tudni, hogy annak mekkora sikere volt, és hogy érkeztek-e visszajelzések annó?
2: Elég nagy sikere van, az ismerőseim meg anélkül is vásárolták, ahogy tudták volna, hogy én fordítottam, szóval nagyon betalált. Ugye egy képregény szakácskönyvről van szó, ami abszolút gyerekekre van szabva.
1: Igen, aztán beszéltünk arról, hogy a Facebookon kitetett, hogy hamarosan lesz egy másik, Főz Kórait, képregény szakácskönyv. Én megérkeztem, és ugye naikosan rákérdeztem, hogy akkor ez is gyerekeknek van, aztán jött a válasz, ami úgy szólt, hogy
2: nem.
1: Akkor kinek? De felnőtteknek? Miért kell felnőtteknek? Tök jó, tök olvasmányos, tök egyértelmű, de ennyire, hogy mi a rossz a szó, tehát ennyire nem fogjuk már a szöveget, vagy ez esetleg ez jobban odavonza az embereket, hogy képregényes szakácskönyv. Tehát miért kell felnőtteknek képregényes szakácskönyv?
2: Szerintem ez inkább a manga hagyományból fakad. Ugye korai szakácskönyv, ott is nagy hagyománya van ezeknek a történeteknek. Japán közelsége miatt nagyon sok közös kulturális tulajdonságuk van, kulturális dolguk, és egyszerűen csak eszébe jutott a képregényrajzoló, ez egy képregényrajzoló írta, aki gyakorlatilag a saját tanulási folyamatát is belerajzolta, és szerintem ilyen még nem volt.
1: Nem volt, hát arról tudnék én is. Az én lányom nagy manga rajongó, 17 éves, hogyha lehet akkor, és szeret már a konyhába ügyködni, akkor lehet, hogy akkor megkapja, aztán valami lesz ebből. No? Ha arra kérlek, hogy egy picikét most még a könyvtől elvonatkoztatva, visszatérünk majd a szerkezetére, a kóreai konyháról néhány, mik az alapvető alapanyagok, mennyire különbözik a magyartól, és a többi, és a többi.
2: Szerintem a koreai konyha alapvetően nagyon közel áll hozzá, nem, hogy befogadható. Nyilván van egy csomó alapanyag, a tengeri herkentjük, meg a mityűrök, meg stb., ami mondjuk nehezen beszerezhető, de nem erre kell rámenni. Akkor viszont nagyon sok étel általunk is megszerethető könnyen, és ugye a legjellemzőbb, amit nagyon sokan ismernek, a fermentált ételek, például a kimchi.
1: Tegyük tisztában, mi az a fermentáció? Lehet, hogy valaki nem tudja.
2: Ez a lactobacillus. Szóval az erjedéses, a jó erjedéses folyamat, fermentálás, a savanyú káposzta is így készül, meg a kovászos uborka, kovászolás más néven talán így érthető magyarul is, bár a fermentációnak manapság hiszen nagy szakirodalma van, nagyon népszerű.
1: Hiszen használják ezt, ugye én sárgarépára, ilyeneket találtam, közben kijött Éva egyetlen fia, aki éppen valamit szeretne. Beszélgetünk annyival, aztán mindjárt. De vissza a koreai konyhához. Te például szereted a koreai konyhát, mikor anyu főzött koreait?
3: Igen.
1: Mi a kedvenc koreai ételed, amit ő kipróbált itt?
3: Tofu.
1: Az hogy kell lennie? Hogy kell elképzelni tofu? Mi ez a tofu? Hogy néz ki?
3: Egy kocka, ami ilyen vizes.
1: És milyen íze van?
3: Nagyon sokat eszük szójaszószal.
1: A tofu az a kaj, ami olyan íze, aminek olyan íze lesz, amilyen szósz lesz erre. Nem igazából egy ilyen szója alapanyagból készült valami.
2: Igen, szójatúrónak, vagy szójasajtnak is szokták fordítani. Szójababból készült, és neutrális íze van, és ehhez nagyon jók a szószok, és ezt szoktuk megsütni, már nagyon régóta készítem, a szakácskönyvben is benne van. Meg kell sütni kockára vágva, és aztán egy ilyen szójaszószos, ecetes lével leönteni, és imádják. Szóval ez szokott lenni egy ilyen hétköznapi vacsora, hogy 15 perc alatt készen van mindennel együtt.
1: Na, az élet berendezte nekünk Éva fiát, nem baj, mi most zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk még a Főz Kórai című képregényes szakácskönyvről. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók. A stúdiót elhagytuk, harangoznak valahol a távolban. Néha elhúz mellettünk egy-egy repülőgép, hiszen légi folyosó alatt ülünk itt Zuglóban. Szabolcs Gyuri Sével, valaki lefordította a fősz kórait. Képegényes szakács könyv van a kezemben. Tehát ez nem csak illusztrálja, hanem ezek sztorik tulajdonképpen. Az egész szakácskönyv storyline az elejétől a végig tart, tehát ez egy egybefüggő sztori, és közben főznek, étterembe mennek, ezt így kell elképzelni?
2: Nem. A rajzoló, megíró, ő egy képregény rajzoló, és a saját életéből rajzolt le sketcheket, vagy hát ilyen jeleneteket, amint tanult főzni. Mert hogy ő nem úgy született, hogy imádott főzni, hanem gyakorlatilag inkább nem szeretett, és később tanult meg. És akkor ennek vannak állomásai, ezek bele vannak rajzolva, de amúgy a képregény részek azok általában az ételekhez kapcsolódnak, hogy a koreai kultúrában vagy az étkezésben hol helyezkedik el mondjuk a grillezés, vagy a szárított halaknak a használat, és akkor ezekről mindig van egy kicsi történet, ezt lerajzolt a Frankó kis képregényben.
1: Rengeteg olyan alapanyag jön elő, amit a magyarok is, mert közben a repülő elhúz fölöttünk, ez a fő császárhús, az egy igazi magyar, és tehát édes tökös kása, ez nyilván a sütőtökről szól. Nagyon sok a hasonlóság. Mi a te kedvenc koreai fogásod? Mondjuk egy ilyen kedvenc koreai menüsort el tudnál-e mondani?
2: Az én kedvenceim általában csípősek, és a grillezős dolgok. Szerintem nagyjából a világon is ezek a legnépszerűbbek, mert nagyon finom, ugye édes, savanyú, csípős pálcban vannak a húsok általában, és aztán gyakorlatilag, amikor megsült, ehhez vannak mindenféle mártogató szószok, zöldségek, saláták, és be kell tekerni őket vagy salátalevélbe, vagy perélelevélbe, és ez egy ilyen közösségi étkezés, de szerintem annyira ízletes, és annyira belemászik az ember agyába, olyan finom minden, ez nem létezik nem szeretni.
1: Hát igazából ez egy ízorgia akkor, amit van bennem, most ez a keleti konyhára, még a koreai, én nem sok koreai tettem, még megmondom őszintén, tájhoz, igen, a tájtól nagyon változik, a tájkonyhától?
2: Igen, nagyon. Most abban nem mennék bele, hogy mi a tájkonyha lényege. Itt ezt inkább úgy lehet jobban elképzelni, hogy mint a Közel-Keleten kirakják a mezéket, hogy nagyon sok apró fogás van. Általában van egy főfogás, vagy egy leves, vagy egy kása, vagy egy tésztaétel, és ahhoz rengeteg ilyen általában zöldséges kis fogást tálalnak, meg rizst, és akkor egy ilyen terüly-terüly asztalkán van, és akkor mindenki eszik mindenből, lehet válogatni, és legalább 8 féle zöldség van, amit minimum kikerül az asztalra, szóval szerintem tök jó.
1: Itt Budapesten, vagy itt Magyarországon mennyire könnyű hozzájutni akár a könyvbe szereplő alapanyaghoz, szinte minden kapható, már olyan időt élünk, hogy már akár frissen, én most nem tudom még ezeket, de mondasz egy spéci alapanyag, mondj egy pár spéci alapanyagot, ami koreai.
2: Ami nagyon jellegzetes és nagyon spéci, és ezt keresni kell, ez a fermentált babpaszta, szójapaszta, ami olyas, mint a miso, csak a koreai egy kicsit ilyen kraftosabb, erősebb, ezt nagyon sokat használják, meg a fermentált csilipaszta. Ezt a kettő, ami nagyon jellegzetesen koreai ételizesítő, szójaszószt, meg halszószt, meg stb. Mindent lehet kapni, és az összes többi alapanyagot is. Nyilván nem egy tengeri ország vagyunk, tehát valószínűleg a herkentjük azok fagyasztva vannak, de rengeteg koreai bolt, élelmiszerbolt is van már, és szinte mindent meg lehet kapni.
1: Na innen folytatjuk, a repülő elmegy, amíg önök zenét hallgatnak, azt eljön vissza, és beszélgetünk még a fősz kórait képregényes szakácskönyvről, Szabolcs Gyuri Évával.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, itt a 98.6 Manna FM-en. A témánk mindig egy kicsikét koreai konyhába utazunk. Szabor Gyuri és Éva segítsége, aki csinált egy fantasztikus rajzos vagy képregényes szakácskönyvet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt te magad fordítottad az egészet, ugye? Egy mennyire volt nehéz, mennyire volt könnyű szakácskönyvben, az nagyon sok sztori nincs, de itt azért vannak benne sztorik.
2: Ez nekem nagyon testhez álló volt, mi alapvetően az ázsiai konyhák állnak legközelebb a szívemhez az egész világon. A koreai konyhába pedig már nagyon rég elmerültem, még az éttermünkben is több koreai étel volt, sokszor volt heti menüben is, vagy heti ajánlatban. Úgyhogy annyira örültem ennek a felkérésnek, úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz. Ez ilyen otthonos terep volt.
1: Az ember úgy képzelje, hogy miközben fordítod, akkor ezeket az ételeket, ezeket végig is vetted, vagy mondjuk a jó nagy részét, jó nagy százalékát meg is csináltad ezt a családnak? Tehát megnézted, hogy ezek, ahogy le vannak írva, ez megoldható így egyáltalán?
2: Az a helyzet, ezt muszáj bevallanom, hogy nekem ez a könyvem megvolt angolul, úgyhogy régóta főzök belőle. Úgyhogy mikor fordítottam, akkor csak az de rég volt ez már, és akkor nekiálltam megcsinálni, de a nagy részét ismertem már, csináltam.
1: Belesül még az alapanyagban, hogy rengeteg olyan volt a tészták például. Mennyire más egy koreai tészta? Ugye koreül a tésztát mionnak, vagy goksunak hívják. Ez ugyanaz a tészta, mint amire a magyar gondol, vagy más alapanyagból, rizs tészta esetleg? Milyen a koreai tészta?
2: Hát nagyon sokféle. Mi ugye búzából készítjük, búzalisztből, tojással vagy anélkül, na a Koreában ennél egy kicsit változatosan. Nagyon sok készül rizslisztből, vagy még jobb ragacsos rizslisztből.
1: Mitől ragacsos az?
2: Ragacsos rizs, ez egy alfaja a rizseknek, amelyek magasabb keményítő tartalma van, és amikor megfő, akkor egy ilyen kicsit ilyen rugganyos állaga lesz. Nem az a fajta, amit mi szoktunk főzni.
1: Ezt használják talán, nem tudom, a kínai vietnami konyhák, ez a rizs desszert, nagyon ruganyos tészta lesz belőle, azaz?
2: Igen. Benne van ez is a könyvben. Igen, ettől lesz ruganyos a tészta is, meg az a sütiszerű is.
1: Mennyire sok oldal lesz? Tehát ugye mi magyar nagyon levesesek vagyunk. Hogy állnak levesek terén a koreaiak? Igazából mi van ebből legtöbb? Leves van benne legtöbb, főétel, vagy esetleg desszert?
2: Desszert annyira nincsen, ugye ott egész más a desszert kultúra, mint nálunk. Az a helyzet, hogy szerintem levesesebbek, mint mi. És pont azért, mert, vagy hát nem pont azért, de ezt tudni kell, hogy nagyon sok ragújuk, vagy ilyen főételük nálunk mondjuk levesnek menne el, de ők nem úgy hívják, hanem ragú a fordítása, és azon felül vannak még a levesek.
1: Olyan levesük van, ami mondjuk a te nagy birodalmad, aminek te világom szakértője a fő, amit tőle tanultam meg kimondani, hogy az étterem is erről szólt, ami legyünk köszönték, hogyha marhahúsból csinálják, akkor nagyon-nagyon közel van egyfajta magyar ízléshez, hogyha egy fűszert kiadjunk belőle. Van ilyen levesük, amit mondjuk letehetnék mondjuk a vidéki nagyanyám asztalára, és anélkül, hogy kirohanna?
2: Az a helyzet, hogy van. Egyszer még, mikor a couchsurfing nagyon menő volt, volt egy koreai couchsurferünk, és elvittük egy ilyen magyaros kis vendéglőbe, a gulyáslevest rendeltünk neki, és majdnem elsírta magát, hogy az anyukája pont ugyanilyet készít, csak rizsdeznek hozzá, és sokkal csípősebb, de hogy igazából gyakorlatilag van gulyáslevesük is.
1: Összeesett a világ, aztán már minden ott van, mindenhol. No, a következő részben beszélgetünk még egy picikét, lehet az elején kellett volna, de képbe tesszük azon hallgatókat, akik nem tudják, hogy Évának miért van ilyen nagy szeretet a szívébe a kóre és egyéb keleti konyhák felé. Kiderül neki dolgok róla, most zenélünk, aztán folytatjuk a kanapét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapé adását, a Szabolcs Gyuris Éva erkérő. A szomszédban megszólalt a zene, hiszen pénteken van a felvétel. Nem tudom, mit csinálni vele. No, beszéljünk arról, mert ugye korábban már szerepeltél a Bőségkosárban, akkor kitárgyaltuk azt, hogy miért is a szíved csücske, vagy az egész szíved miért a keleti konyhájé. Milyennek az origója, hogyan fejlődött ki benned a keleti konyha ilyen irányú szeretete?
2: Hát nagyon régi történet az én rajongásom a keleti konyhák iránt. Tulajdonképpen 2002 környékén kezdődött, amikor először kezdtem Budapestre járni, ugye én szegedi vagyok, és akkor kezdtem ismerkedni a büfé, kínai büféknek a kínálatával, de aztán nagyon gyorsan találtunk egy jó tájvani éttermet, kínai éttermet, és akkor nem is tudom, olyan volt, mint a kinyílt volna a világ előttem. És utána pár évvel később pedig ugye külföldön éltünk, nagyon sok helyen, Ázsiában, Japánban, Kínában, Szingapúrban, Indiában, és hát nem tudom, ott már hozzám nőtt.
1: Szakembertől kérdezem, ugye az ember, ha néha bevetéved egy-egy ilyen kínai büféből, te is kezdted a kelet irány ismerkedésed, szerintem, mint hogyha mindent egy konyhán csinálnának, vagy ezt csak én látom így, hogy az mennyire reprezentálja hűen a kínai konyhát? Ezekről a táncás büfékről beszélek, amely szinte tele van a város.
2: Hát nem sok köze van a kínai konyhához, talán a formája, az ételek nagyon hasonlóan néznek ki, de ugye sok az egyszerűsítés, meg az olcsósítás, és igen, nagyon sok büféje lánchoz tartozik, vagy közös konyháról főznek, főleg a kisebb helyek, ahol látszik, hogy nincs is saját konyhájuk.
1: Itt nem eszed tőled, azért van egy autentikus kínai étterem, talán Szecsuán, nem tudom, a Wang Mester étterméről van szó, Gizella utcában. Voltál-e már ott, mint szakember, és azt mennyire voltál? Mennyire találod azt autentikusnak? Én voltam, és én nagyon csípősnek találtam, de én mondjuk, én aztán tényleg laikus vagyok, én nem értek hozzá olyan szinten, ahogy te.
2: Wang Mester az egyik legautentikusabb, és ja, hát ennek csípősnek kell lenni, a szecsuáni konyha ilyen.
1: Na visszatérve a könyvhez, akkor hiszen azért jöttünk most, akkor már tudjuk, hogy honnan a keleti őrület, kinek, azon, hogy felnőtteknek, kinek ajánlott, fiatal felnőtteknek, idős felnőtteknek, nyitott felnőtteknek.

0: rajzolja. Úgyhogy akár a képek alapján is lehetne főzni benne.
1: Neked így a hétköznapi életben mennyire oké, hogy amikor megvan néha főzöl belőle, hogy néha főzöl egyáltalán keletit, vagy a ti családotok életében rendszeresen szerepelnek ezek a fogások?
0: Nálunk rendszeresen vannak. Van egy csomó olyan jól bevált standard étel, ami egyébként ugye a legtöbb dolog bármelyik ázsiai étkezési kultúrából pikpakkel készíthető, tehát hogy leginkább hétköznap este egy 30 perc alatt össze lehet dobni egy hatfogásos kínai vacsorát, szóval nagyon sűrűn van. Most már ilyen keverék, meg fúziós konyhának is mondanám a miénket.
1: Kedves hallgatók, hát hogyha kicsikét nyitottak a világra, szeretnek olvasni, szeretnek főzni, akkor tessék megkeresni a Főz Kórait, képregényes szakácskönyvet a szokásos helyeken, leülni, főzni, vásárolni és átadni magunkat annak az ízorgiának, ami ránézésre is ebben a könyvben benne van. Köszönöm szépen, van-e már következő megrendelés, vagy most egy darabig megpihen az alkotó?
0: Hát nem akarok nagyon lelőni semmi poént, de talán egy rámenes könyv.
1: Na, találkozunk akkor. Köszönöm szépen. Zenután folytatjuk a kanapét. Maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Sokszor.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Meleg időre számíthatunk, újraindul a visegrádi együttműködés. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, mondta a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónap napokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sápposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egycsepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének.
3: Időjárás.
4: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes napot és jó rádióhallgatást. 98.6 Manna FM életörömzene. A vasárnapi kanapéban a beszélgető partnerem Jankács Anna Mária biológus. Te is ismered azt a sztorit, hogy elmész otthonról, és folyamatosan nyűszít, ugat, utánad a kutya szeparációs szorongása van? Hogy mi erre a jó megoldás? Megoldás erre például a falka elmélet és annak a gyakorlatai? Ezt is ki fogjuk deríteni. Anna Mária, kezdjük talán azzal, hogy mi a leggyakoribb hiba, amit a kutyatartók elkövethetnek, amit érdemes lenne elkerülni?
2: Szerintem az elsődleges, vagyis amire én szerettem volna felhívni itt a gazdák figyelmét, hogy nem szükséges, illetve nem kell falka vezérként fellépve a kutyái ledominálásával valamilyen szerepet magukra ölteni.
1: Honnan ered egyébként ez az elképzelés, hogy nekünk falka vezérnek kell lenni a kutyával szemben?
2: Ez nagyon hosszúra nyúlik vissza. Az 1930-as években kezdődtek etológiai kísérletek, illetve megfigyelések farkasokkal kapcsolatban zárt térben. Ott azt találták, hogy a nem rokon farkasok csoportján belül egy versengés, vetélkedés alakul ki, ami ki nem alakul egy ilyen hierarchiai sorrend. Tehát van egy alfa farkas, egy domináns, és akkor őt követik szépen rendben a többiek. És aztán ez később a 70-es években David Mitch munkája nyomán tovább terjedt a köztudatban, és csak az 1980-as években lett lehetőség arra, hogy vadon érő farkasokat figyeljenek meg. És ennek során kiderült, hogy a farkasok sem szerint az elképzelés szerint élnek falkában, hanem nagy családokban. Van egy szaporodó szülőpár, és az ő kölykeik, és ebből áll gyakorlatilag ez a farkasfalka. És ez a nézet, amit eleinte elmondtam, tehát amit az előbb kifejtettem, hogy van ez az alfa farkas, és a neki alárendeltek, ez terjedt el a kutyás körökben is. Úgy képzelték el a kutyát is, mint egy ilyen falka állatot, és aztán ezt terjesztették ki a kutya-ember kapcsolatra is. Mivel ugye a kutyának a természetes ökológiai környezet, az az ember által épített közeg, a legfontosabb szociális partnere a kutyának az ember, ezért azt gondolták, illetve gondolják még sokan ma is azt, hogy a kutya és az ember között is van valamiféle hierarchikus viszony, de ez nem igaz, ez nincs így.
1: Mi akkor a helyes viselkedés? Milyen viszonyt kellene kialakítani a kutyával?
2: A több tízezer éves domestikáció során már kialakult egy úgynevezett kötődés a kutya részéről, kutya-ember között. Ugye mi vagyunk azok, akik ellátjuk a kutyát, mi vagyunk azok, akik rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amire a kutyának szüksége van. És ezért a kutya nagyon sok mindent képes megtenni, és a kutya nagyon együttműködővé vált az emberrel. Tehát igazából itt van egy természetes kapcsolat a kötődés révén, és nyugodtan lehetünk a gazdái a kutyának, tehát nyugodtan lehetünk egy egyszerű gazda szerepben. Nem azt mondom, hogy nem kell szabályokat felállítani az együttéléshez, mert természetesen szükség van rá. Szükség van arra, hogy legyen egy napirendünk, amihez mi is tudunk igazodni, a kutya is tud igazodni, de nincs szükség arra, hogy ledomináljuk a kutyát, és mindenféle dominancia gyakorlatokkal bizonygassuk, hogy mi vagyunk valami elképzelt alfa pozícióban.
1: Szeretném, Anna Mária, hogyha hozna nekünk példákat is erre a ledominálásra, tehát hogy mi az, amit ne tegyünk a kutyával. Jankács Anna Mária biológus, a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en. Hogyha szeretnétek kérdezni, 0677 1986, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Folytatjuk a beszélgetést itt a Mannán Jankács Anna Mária biológussal, aki a kutyatartással kapcsolatos hibákról ad nekünk most tájékoztatást és körképet. Ugye azt már megbeszéltük, hogy a falka elmélet az már túlhaladott, tehát nekünk nem kell gazdaként, falka vezérként viselkedni a kutyával kapcsolatosan. Ugye azt is elmondta Anna Mária, hogy nem jó viselkedés a gazdák részéről a ledominálás. Hozzon nekünk erre példát, tehát mi az, amit ne tegyünk a kutyával kapcsolatban?
2: A legtöbb kutyaiskolába, amikor az ember bejelentkezik, akkor kap egy listát, többek között én is megkaptam ezt a listát, hogy mit nem szabad, és mit szabad csinálni a kutyával, és mik azok a dominancia gyakorlatok annak érdekében, hogy a kutya minket tiszteljen, és elfogadjon falka vezérnek. Ilyen például ez a látszatevés, amikor gyakorlatilag azt csinálja az ember, hogy mielőtt odaadja a kutyának ugye az élelmet, akkor úgy tesz, mintha először ő enne, mondván mindig az alfa jut először élelemhez. Ez az egyik ilyen példa. Akkor a másik, hogy mindig minden alkalommal az embernek kell először kimennie az ajtón, sétáknál az embernek kell először vagy elől mennie mindenképpen. Tehát a kutya megelőz, akkor az már hatalmas tiszteletlenség. Aztán még a következő példa, hogyha a kutya kezdeménye játékot, akkor azt nem szabad neki megengedni, tehát akkor nem szabad vele játszani, csak akkor, hogyha mi kezdeményezünk vele játékot. Tehát ilyesmikre gondolhatunk.
1: Mit okoz a kutyában az, hogyha a falka elmélet szerint neveljük?
2: Rengeteg viselkedés probléma, tehát plusz probléma alakulhat ki ebből, hogyha e szerint viselkedünk a kutyával. Az a legnagyobb baj, hogy olyan viselkedés problémák magyarázataként használják a falka elméletet, és mondják azt, hogy ez dominancia probléma, ami nem igaz, és hogyha ez szerint kezeljük az állatot, akkor súlyosbodhat a probléma. Ilyen például szeparációval összefüggő viselkedés problémák. Ugye vannak szeparációs helyzetben szorongó kutyák, akik, hogyha otthon hagyjuk őket hosszabb időre, de akár ha már rövidebb időre is, akkor fokozottan vokalizálnak, tehát nyüszögnek, ugatnak, rombolnak, megpróbálnak kijutni a lakásból, sielnek, bekakilnak.
1: Hogy mit mondanak erre a régi elmélet hívei, és hogyan kell ezt a szeparációs szorongást jól kezelni, erre is ki fogunk térni a folytatásban. Jankács Anna Mária biológus, az oling.hu tulajdonosa marad még velünk itt a Manna FM-en, ti pedig nyugodtan kérdezhettek 0677 1986.

Pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM mellett tetted le a voksodat. Én Argyelán Kriszta vagyok, és ez a kanapé. Ebben az órában pedig a kutyatartóknak szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni. Jankács Anna Mária biológus, az oling.hu tulajdonosa, a beszélgető partnerem ugyanis. És beszéltünk már arról, hogy a Falke elmélet a 30-as évek környékén alakult ki, aztán lett nagyon-nagyon népszerű, mára viszont a biológusok azt gondolják, hogy meghaladott. Ott tartottunk, hogy például, ha a Falke elmélet szerint neveljük a kutyust, akkor növelhetjük a szeparációs szorongását, ismerős az a helyzet, amikor elmész, a kutya vonít, szétszedi a házat, nem akar megmaradni, és szorong attól, hogy egyedül van. Mit mondanak erre a szituációra a régi elmélet, a Falke elmélet hívei? Hogyan kezelik rosszul ezt a helyzetet?
2: Erre egy Falke elmélet hívő tréner azt fogja mondani, hogy ez dominancia probléma. Azzal van a gond, hogy a kutya úgy gondolja, hogy ő a Falke vezér, és amikor mi, mint a Falke tagja, elhagyjuk a házat vagy lakást, akkor ő ettől elkezd szorongani, és mindenképpen ki akar jutni, hogy minket megvédjen. És erre megoldásként olyanokat mondanak, mint hogy ne köszönjünk el a kutyától, amikor kimegyünk, akkor, amikor hazajövünk, akkor addig ne simogassuk, ne üdvözöljük, amíg teljesen le nem nyugodott a kutya, aztán végezzük ezeket a dominancia gyakorlatokat, amikre ugye az előbb is mondtam pár példát, és ez majd segíteni fog abban, hogy akkor a viszonyunk úgymond rendeződjön, a kutya ne gondolja azt, hogy ő a Falke vezér, és akkor elmúlik a szeparációs szorongás. Na hát ez teljesen butaság. Ettől nem fog elmúlni a szeparációs szorongás, nem fog megoldódni a kutyának a problémája, legfeljebb még további problémák lehetnek. Ez teljesen más oka van ennek, és máshogy kell kezelni.
1: Hogyan kell kezelni akkor helyesen a szeparációs szorongást? Más állhat egyébként a hátterében az egyes kutyusoknál?
2: Kutatják jelenleg is, hogy pontosan mitől alakul ki. Gondolták azt is, hogy kötődési probléma, hogy nem tud biztonságosan kötődni a gazdához a kutya, de megfigyelték a szeparációs szorongást olyan egyedeknél is, akik frissen kerültek a gazdához, tehát a kötődés az igazából még nem játszott szerepet nagyon ebben a folyamatban, tehát ez még egy kutatott téma. Úgyhogy erre pontosan nem fogok tudni mondani egy olyan pontos választ, hogy ez mitől alakulhat ki. Hosszú tréning, mire ezt kezelni lehet, illetve megszüntetni.
1: Hová forduljunk, hogyha mindezek hallatán azt szeretnénk, hogyha a mai modern szemlélet szerint tanítanának bennünket is, meg a kutyusunkat is, tehát hogyha nem akarunk negatív mintákkal találkozni?
2: Én azt mondom, hogy próbáljon keresni egy olyan kutyaiskolát, ahol már nem a Falke elméletet hirdetik, és nem e szerint adnak tanácsot bizonyos helyzetekben. A mai tudásunk szerint a legjobban működő tréning technikák azok pozitív megerősítésen alapulnak. Tehát ha egy pozitív megerősítést használó kutyaiskolát találnak, az már egy jó pont. Hogyha bárki Falke elméletről kezd el beszélni, akkor azt mondom, hogy oda ne menjünk. Tehát messziről kerüljük az ilyeneket.
1: Mi van akkor, hogyha két kutyusunk van, ilyenkor mi van a Falke elmélettel? Jankács Anna Mária biológussal, az Oling tulajdonosával ezzel fogjuk folytatni. Maradjatok ti is, meg kérdezzetek, hogyha van kérdés. 0677 1986, jöhet ide SMS vagy Viber üzenet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM-et hallgatod vasárnap délután is. A kanapéban Jankács Anna Mária, biológus, a beszélgető partnerem, és ugye arról beszéltünk eddig is már, hogy a falka elmélet a kutyatartásban egy abszolút túlhaladott elmélet már, tehát nem szerencsés, hogyha valaki e szerint próbálja nevelni a kutyusát. Azt kérdezte Feri üzenetében az SMS a 0677-1986-ra futott be, hogy ha két kutya van, akkor ott sem működik ez a falka elmélet?
2: Nem, ugye itt eddig a kutya-ember kapcsolatról beszéltünk, hogy kutya-ember kapcsolatról nincsen kutya-ember között nincsen semmilyen hierarchikus viszony, semmilyen rangsor nincsen. Ugye különböző fajba tartozunk, a kutyának semmilyen olyan erőforrása nincs, ami nekünk kellene, ugye mik az erőforrások? Élelem, hely, párzótárs, tehát semmit nem szeretnénk a kutyától mi. Nem vadászunk közösen nagy vadra, tehát nincs szükség arra, hogy egy falka kialakuljon közöttünk, nem egy fajba tartozunk. Ugye a kutyáknál picit más a helyzet. Kutya-kutya között kialakulhat egy ilyen domináns, alárendelt viszony. Ez sem falka, de kialakulhat egy domináns, alárendelt viszony. Ez viszont nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy domináns alfa egyed, aki bármilyen kutyás társaságba berakjuk azt az állatot, akkor ő dominánsként fog viselkedni, hanem mondjuk erőforrás függvényében is viselkedhet dominánsként, vagy éppen alárendeltként, illetve attól függően, hogy milyen kutyával találja szemben magát, viselkedett dominánsként, alárendeltként. Mondok egy példát, hogy világos legyen. Az én kutyám nem szereti a labdát. Különösebben nem szeret labdázni, különösebben nem érdekli. De mondjuk van egy olyan játszó pajtása, aki imádja a labdát. Akkor ő közöttük ki, akkor egy olyan viszony, hogy akinek fontosabb a labda, az lesz a domináns ebben a helyzetben. És az én kiskutyám át fogja engedni neki a labdát.
1: Pont akartam kérdezni egyébként Anna Mária, hogy van-e saját kutya, mik a tapasztalatok, illetve hogy mióta foglalkozik egyébként kisállatokkal?
2: Kisállatokkal szerintem 4-5 éves korom óta foglalkozom. Tartottam, vagy illetve tartok is ízelt lábokat, hüllőket, kitéltőeket, kisemlősöket, kutyát, macskát. Tehát azért elég sok tapasztalatom van állattartás terén, illetve kutyával, macskával is. Kiképzéssel egy olyan másfél éve foglalkozom komolyabban, akkor lett a családban egy új kiskutya, és amikor ugye szerettem volna kutyaóviba, aztán kutyaiskolába vinni, akkor azt láttam, hogy azt, amit én tanultam az etológia tanszéken, neves etológusoktól, azzal szembe mennek a kiképzők. Tehát nem azt mondják el a kutyázásról, hirdetik még ugyanúgy a falka elméletet, és azért kerestem valami mást. És egyébként így kerültem kapcsolatba egy olyan kutyaiskolával, ami viszont tudományos alapokon működik.
1: Anna Mária, hol lehet erről a modern kutyatartó felfogásról tájékozódni a gazdiknak? Ezt üzente ugyanis Ági SMS-ben a 0677-1986-ról. Őt ez nagyon-nagyon megfogta, és szeret

0: menstruációs szorongásán rontani is tudunk. Ha szeretnéd visszahallgatni te is ezt a beszélgetést, vagy elküldenéd más kutyás ismerősödnek, akkor a Manna FM podcast felületén keresheted, akár iTunes-on, akár Spotify-on, de fent van a www.mannafm.hu internetes oldalunkon is.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg időre számíthatunk, Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, mondta a főpolgármester. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: Pár perc múlva 11 óra, ez a Bőség kosara, itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Tudjátok, a Bőség kosara az egy nagyon nagy kosár, belefér sok minden. Most éppen a vegán mozgalmat tesszük bele, illetve annak egyik képviselővel beszélgetek, Máté Kristóffal. Ő a radikális vegán. Lesz itt mindenről szó, radikális megfogalmazás, radikális téma, a veganizmus. Zene, aztán jön hozzánk Máté Kristóff.
0: 98.6 Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosarát, mert igaz, hogy most is ennivalókról lesz szó, de picit rendkívül az adásunk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó, mindjárt beszélünk erről. Hogy is került ő ide, hogy ismertem én meg Kristófot? Ugye hát sokan facebookozunk, és egyszer csak feldobott elém egy fiatalembert, a fülében ilyen, hát majd boci fül, boci szar, majd elmondja pontosan, mi van most is a fején, valamint a szarvasmarhák számozására használt fülbe akasztható, fülbe való volt rajta, utcai riportokat készít, és arról faggat emberek, hogy miért esznek húst nekem. Nagyon kellő határozottsággal beszélget, próbál bizonyos lelkiismeret fundást okoz az embereknek, ami szerintem nem rossz, de pontosan miről is van szó, és ki is van itt, azt elmondja ő, tehát a vendégem Máté Kristóf. Hogyan lettél te vegán aktivista? Mióta vagy te az?
2: Köszönöm a meghívást. 3 éve vagyok vegán aktivista. Először a Hungarian Animal Rights Corps nevű állatjogi csoportnál kezdtem az aktivizmust. Velük csináltunk sok performance-t, amit páran ismerhetnek is, például a tejkiöntést. Az volt az első komolyabb vegán aktivizmusom, akcióm. Aztán Balatonon csináltuk ezt a hústálcás, véres emberhús performance-t ugyanazért, hogy felhívjuk a figyelmet a faizmus problémájára, ami olyan, mint a rasszizmus, csak nem egy bőrszín tartja magát felsőbbrendűnek a másiknál, hanem egy faj, az ember tartja magát sokkal felsőbbrendűnek a többi állatnál, és annyival felsőbbrendűnek tartja magát, hogy azt gondolja, hogy joga van kizsákmányolni az állatokat, használni az állatokat a saját céljaira, amire a 21. században főleg étkezési célra az égvilágon semmi szükség nincsen, mert tudunk egészségesen teljes életet olcsón élni vegánként is. Nem gondolom, hogy bármilyen racionális érv lenne arra, hogy jelenleg vágóhidak létezzenek, ahol ártatlan lényeket erőszakkal beterelnek, elvágják a torkukat, gázkamrába zárják őket, élve ledarálják őket, amik mind ipari standard folyamatok, ezt szívesen kifejtem majd részletesebben később is. Ugye az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint az ember, ugyanúgy élni akarnak, és mivel nincs szükség arra, hogy vágóhidak létezzenek, ezért ez mind felesleges állatkínzás, és aki nem vegán, az ehhez hozzájárul, és nem nevezhetjük magunkat civilizáltnak, hogyha állatok holttesteit fogyasztjuk el.
1: Radikális szavak ezek, de az ő titulusa radikális vegán, ugye? Tehát te az vagy, te nagyon...
2: Így van.
1: Mi történt 3 éve, mikor átfordultál? Akkor mit, addig húsevő voltál te is?
2: Azelőtt vegetáriánus voltam egy ideig, mert mindig is nagyon nagy állatbarát voltam, én még a rovarokat is próbáltam megvédeni, és nem értettem, hogy miért kell őket bántani, vagy rájuk lépni, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem, hogy teljes ellentmondásban élek, mert én a nagy állatvédő, ugyanúgy megeszem az állatokat. Erre úgy jöttem rá, hogy volt egy vegetáriánus osztálytársam, én nagyon nagy húsevő voltam, szóval gyerekként rengeteg húst tettem, többet szerintem, mint az átlagember, és volt egy vegetáriánus osztálytársam, és belegondoltam, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, ki az az őrült, aki elhagyja a húst, tehát az annyira jó. És akkor kötöttem össze, hogy én állatokat eszem, én a nagy állatvédő, és rájöttem, hogy ez így nem tudok így ellentmondásban élni, ezért vegetáriánus lettem. Aztán szembe jött velem egy pár videó a tejiparról, tojásiparról, ahol ugye megtudtam, hogy a teheneket például erőszakkal termékenyítik, mert ugye minél több tehenet, minél többször kell megtermékenyíteni, mert...
1: Tejet adjon.
2: Így van. A legtöbb ember nem tudja, pedig elég egyértelmű lenne, hogy a tehén ugye ugyanúgy emlős állat, mint például az ember, és akkor ad tejet, amikor teherbe esik. Szóval először termékenyíteni kell, ugye megszületik a gyereke, megszületik a borjú, aki inne a tejét, viszont ugye minden tejet el kell adni a profitért, ezért elveszik tőle a gyerekét. Ne gondoljuk azt, hogy az állatok nagyon másképp működnek, mint az emberek, ugyanúgy ragaszkodnak a gyerekeikhez, a tehén anyák sokszor hetekig depressziósak, miután elvették tőlük a gyerekeiket, nem hajlandóak sokszor felkelni, ezért ütik őket, hogy ugye betereljék őket a tejelő gépekhez, és lefejék a tejüket, eladják. Ugyanezt történik a tojásiparban is, hogy kihasználják a nőstény állatokat, és amint nem termelnek elég tojást vagy tejet, őket is a vágóhídra küldik, és levágják a fejüket. A tojásiparban még ehhez hozzájön az is, hogy a kakascsibék, a hímek, ők ugye nem termelnek tojást nyilvánvalóan, a nemüknél fogva, és mivel nem broiler csirkék, szóval nem nőnek olyan sebességgel, hogy a húsukért megérné őket felnevelni, megérné őket etetni, ezért egynapos korukban élve bedarálják őket, vagy gázkamrába küldik őket. Ezek nem különös kegyetlenségek, hanem ipari standardok.
1: Radikális módszereket hallatunk radikális vegántól, hát így működik az élelmiszeripar, kedves hallgatók. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Lesz még miről beszélünk, én már attól félek, hogy kevés lesz az idő. Tehát hamarosan folytatjuk zene, aztán vissza a vegán életmódhoz.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a témánk nem is az életmód, vegán életmódot mondtam, hanem a vegán szellemiség, ez inkább egy szellemiség, mint
2: vegán életmód. Filozófia, vegán etikai filozófia, etikai minimum a 21.
1: etikai
2: században.
1: Etikai minimum a 21. században. Ugye azt mondtad, hogy most a napjainkban, a 21. században minden megvan ahhoz, hogy az ember vidáman éljen, jól lakottan éljen, ahhoz, hogy ne egyen húst. Ez így most van. Ebbe egy picit a divat is rásegít, vannak ugye divat vegánok, ez kikerülhetetlen, van, aki pedig meggyőződéses, mint te. Tehát most miért könnyebb most, mert rá, az ipar rá készült erre?
2: Így van, divat vegánok nincsenek, magukat lehet, hogy vegánnak hívják, inkább növényi étrendet követő emberek vannak, mivel most egy trendnek számíthat az, hogy növényi étrendet követnek az emberek, mert egyre több tanulmány jön ki arról, hogy ez mennyire egészséges, de nagyon fontos külön választani a veganizmust a növényi étrendtől. A veganizmus egy állatjogi filozófia, aki vegán, az azt gondolja, hogy nincs jogunk feleslegesen kizsákmányolni az állatokat, és minden állatnak meg kellene adni ugyanazokat a jogokat, amiket egy olyan ember kapna, aki annak az állatnak a szintjén van. Tehát például egy sertés körülbelül egy 3 éves gyerek intelligencia szintjén van. 3 éves gyereknek sem adok szavazójogot, de ilyen nagyon-nagyon minimális jogokat, mint a saját életéhez való jogot. Nem hinném, hogy ez akkora nagy kérés. Meg kéne adni az állatoknak, mert élni szeretnének. Igen, vannak sokan, akik növényi étrendet követnek, egyrészt azért, mert egyre inkább kiderül, hogy egészségesebb, egyre több növényi alternatíva van, mert ugye a húsnak a formáját, ízét is le tudják utánozni, ha valaki ezeket a termékeket nagyon ragaszkodik hozzájuk, és úgy érzi, hogy nem tudna róla lemondani. Most már ezeket az ízelményeket is be lehet pótolni.
1: Ilyeneket te fogyasztasz, vagy nem?
2: Én nem nagyon szoktam.
1: Tehát te tisztán növényi vagy.
2: Hát ezek is ugye növényi ételek. Egyébként vegán szempontból, filozófiai szempontból teljesen mindegy, hogy mit fogyaszt az ember addig, amíg az nem egy állatnak a testrésze, vagy anyateje, vagy tojása, amíg az nem egy állatnak a rabszolgatartásával jár. De én főleg inkább egy teljes értékű növényi étrendet követek, azért csak mert az egészségesebb.
1: A vegán filozófia mióta van ilyen szárnyalásban? Ennek most van egy fellendülése, tehát hogy emberek rájönnek, tehát nyitottak az emberek erre? Most világszerte kérdezem, nyilván jobban képbe vagy, mint mi.
2: Így van, hát a vegán filozófia az ugye már régóta létezik. Például Pitagorasz nagy terjesztője volt, és el is várta a követőitől, hogy akkor még vegetarianizmusnak hívták, de ugyanezt a filozófiát követték, és ő terjesztette annak idején a vegán filozófiát, de úgy igazán, hát ugye 70-es évektől indult el a vegán mozgalom, az állatjogi mozgalom. Még Angliában voltak kifejezetten nagyobb akciók, ahol aktivisták be is törtek vágóhidakra, a laborokba kimenteni az állatokat.
1: Nagyon radikálisan foglalkozol te ez a témával, hogy utcán a kimész, utcai riportokat csinálsz. Mennyire néznek rád furcsán az emberek? Nem azért, mert hogy ez a fű rajtad van, hanem azért, hogy amiket mondasz neki, hogy ilyen a henteshez bemegy az ember, akkor állati szerveket látott, vagy testrészeket lát, ugye radikálisan fogalmazva. Próbáld őket leszedni. Mi a legtöbbet hallott ellenérv, hogy ők miért nem jönnek le erről az egészről? Gondolom, van egy ilyen példatárad már a mondatokból, amiket hallottál.
2: Igen. Még az előző kérdésre gyorsan annyival reagálnék, hogy ugye nagyon sok jogi mozgalmat most sikerre vittek az emberek, a női jogi mozgalmat, a feketék jogának a mozgalmát, rabszolgák felszabadítása, ezek nem annyira régen történtek, és ezért szerintem ennek egy jó folytatása lenne
1: és
2: az állatjogi mozgalom.
1: És ez vált tulajdonképpen, hogy egy ilyen expanzióban lesz ez a vegán filozófia és a vegán mozgalom?
2: Igen, ugyanúgy egy jogi mozgalom, szerintem ez lenne a természetes tovább kiterjesztése az emberi jogoknak, mert az állatok sem különböznek semmi lényegesben, ami miatt megérdemelnék azt, hogy elvágjuk a torkukat csupán egy ízélményért és megszokásért, és akkor a mostani kérdésre választ adva. Az emberek érveket nem nagyon hoznak fel, én inkább kifogásnak nevezném ilyeneket, például a leggyakrabbi, hogy az oroszlán is eszik húst, meg a növények is éreznek olyan dolgok, amikről ők is tudják, hogy egyrészt vagy nem igazak, mint például a növények esete, vagy nem relevánsak, mert ugye az oroszlán sok minden mást is csinál, amit nem akarunk utánozni. Ezek inkább úgy érzem, hogy ilyen védekező kifogások. Szerintem a valódi ok, amiért jelenleg még nem vegán a társadalom, de szerintem az lesz, az, hogy egyszerűen ez a megszokás, ezek a normák, ehhez szoktunk hozzá, és nagyon-nagyon nehéz szembe menni azzal, amit mindenki más mond. Ugye vegánként sokan tapasztaljuk is, hogy nem valami kedvesek velünk az emberek, mert ezt a bűntudatot elindítjuk bennük, ami miatt elindul ez a védekezés, de szerintem hosszú távon ez változni fog.
1: Na, hogy mikor lesz vegán a társadalom, erre kíváncsi vagyok, erről beszélgetünk hamarosan a zene, aztán folytatjuk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Szóba kerül majd a vegán tartalom, és hogy pontosan mit jelent ez. Zene, aztán folytatjuk.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát egy rendhagyó témával, a vegán filozófia, a vegán életmód, a vegán szellemiség, és ennek egyik, hát én azt mondom, a hazai egyik legradikálisabb képviselő, hogy ezt a címkét így rád aggaszthatom, úgy ismerkedtünk meg, hogy láttam a Facebookon utcai riportokat, ahol hát nem azt mondom, hogy jelmezbe, hanem hogy majdnem, hogy állatnak öltözve próbálsz az emberekkel beszélni, hatni a lelkiismeretükre, hogy miért tesznek húst. Azt mondtad az előző szegmensben, hogy nincs más választás, hogy vegán lesz a társadalom. Ez egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, főleg egy olyan országban, ahol ott tradíciók vannak, ahol disznóvágás van, ahol húst hússal lesznek az emberek. Igen. Szinte. Mi a terv? Na, akkor azt kell, mi a terv? Tehát radikális performance-ek lesznek, vagy tudományos ismeretterjesztés? Mi az eszköz, amivel dolgoztok?
2: Először is a radikális szó az sok mindenkiben negatív érzelmeket kelthet, de a valódi jelentés az, hogy a probléma gyökerére koncentrál, én a probléma gyökerére koncentrálok, a probléma gyökere pedig a faizmus, az, hogy az ember felsőbbrendűnek tartja magát az állatokkal szemben. Ami a vegán jövőt illeti, az is teljesen elképzelhetetlen volt az embereknek, hogy a nők kapnak szavazójogot, az is teljesen radikális és felfoghatatlan, és még vicces is volt az embereknek, hogy a rabszolgákat egyszer felszabadítják. Vicces gondolat volt az, hogy a feketék egyenlőek a fehérekkel.
1: Igen, de itt az ember dönt az emberekről, nem? Az ember, tehát ugye a hölgyek is emberek, a feketék is emberek voltak itt, pedig ugye most a közgondolkodás azt mondja, de hát ők állatok, ők alattunk vannak.
2: Hát ezek... akkor pedig az volt, hogy de hát ők nők, ők alattunk vannak. De hát ők feketék, ők alattunk vannak, jelenleg ugyanezt gondoljuk az állatokkal, de ha belegondolunk, akkor nincs olyan tulajdonságuk az állatoknak, amiben különböznek tőlünk, ami miatt megérdemelnék azt, hogy megöljük őket, és ne érdemelnék meg az élethez való jogot. Hiszen sok mindenben különbözünk, de alap dolgokban, abban, hogy élni akarunk, érzünk fájdalmat, szabadok akarunk lenni, ebben nem különbözünk. És látva, hogy hogyan vittek sikerre más jogi mozgalmakat a történelem során, szerintem ez is meg fog változni, és már látható a változás egyébként.
1: Miben látható? Mit látsz?
2: Például abban, hogy ez egy társadalmi párbeszéd témája lett, és sokkal gyorsabban, mint amire például én számítanék egy jogi mozgalom esetében.
1: Ez történik most is, párbeszéd van tulajdonképpen, így van. Beszélgettünk. Megmutatjuk, hogy van ilyen is.
2: Magyarországon ez az egész mozgalom, ez... hát maximum 10 éve indult el, de úgy komolyabban 3 éve. Uh-huh. Ez szinte semmi, és senki nem beszélt előtte a veganizmusról, senki nem beszélt előtte arról, hogy az ember elnyomó az állatokkal szemben, amit én problémának éreztem egyébként gyerekkoromban is, de azt gondoltam, hogy egyedül én gondolom így, aztán megtudtam, hogy nagyon-nagyon sokan így gondoljuk, és épült erre egy mozgalom, és jelenleg itt vagyok a rádióban, és beszélgetünk erről a témáról, ami minden változásnak az első lépése.
1: Mi van azokkal, ugye most idézek én kézműves termelőket, hogy boldog tyúkok, szabadon tartott tyúkok, boldog tejnek, forgatom is olyan tehenészetben, ahol 20-valahány tehén volt, nem nagy üzemről beszélek, ahol tehénmasszírozó volt, tehénpárásító volt, a tyúkok több hektáron szabadon élnek, vidáman tojnak, ezekkel mi van? Tehát még lehet valaki vegán, vegetárián, illetve vegetáriáns, hogy ezeknek az állatoknak a, nem mondjuk azt a termékét, hanem a mi nem termékek ezek, tojás az nem termék. Az is egy valami, nem?
2: Nem, az nem termék, az ami
1: kerestem a szót pontosan.
2: Termel egy...
1: Na, tehát, hogy ez se egy, mondjuk ilyen módon nem lehet egy egész társadalmat, tehát egy egész népsereget heteti, nem? Tehát ez is egy ilyen elítélendő mód, a szabadon tartottjuk, a boldog tehén,
2: ugye, ahogy nincs mondod, ilyen? Egyrészt, ahogy mondod, nem megvalósítható, mivel ennyi embert nem lehet, ezt az igényt nem lehet ezzel eltartani, másrészt ugyanúgy nem etikus, mert amint ezek a boldognak nevezett tyúkok és tehenek nem tojnak elég tojást, és nem termelnek elég tejet, nekik is vágják a fejüket, és nem tisztelik az élethez való jogukat, valamint termékként tekintenek az állatra, azt nézik, hogy mit tudunk elvenni tőlük. Ráadásul szerintem alapból ezeknek a szerencsétlen állatoknak a tenyésztése sincs rendben, mert egy tyúk, sokan nem tudják, de a tyúk egyébként létezik a természetben, bankivatyúknak hívják, 15 tojást tojik egy évben. A tyúkokat jelenleg úgy tenyésztettük ki, hogy körülbelül 250-et tojnak, ami eleve szenvedés nekik, eleve rengeteg vitamint vesztenek emiatt, gyengébb lesz a testük, szóval egyáltalán nem adaptív a testük, az alap létezésük, a tenyésztésük is már a kizsákmányolásra épül, mint ahogy a teheneknek is, ők is ilyen 8-10-szer több tejet adnak, mint ami normális lenne, ugyanúgy elveszik a gyerekét általában, de ha mindez nem történne meg, akkor is úgy végződik, hogy levágják a fejét, ami szükségtelen, és jelenleg egy állatrabszolgaság, állatrabszolgatartás zajlik, amiben mindenki részt vesz, aki nem vegán.
1: Radikális módszerek még mindig, de már tudjuk a szó mit jelent, gyökeresen megváltoztatni mindent. A vendégem, aki ennek Magyarországban élharcosa most, és szerintem az is marad, Máté Kristó, vegán aktivista. Vele folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a radikális vegánnal való beszélgetésünket. Máté Kristóf, vegán aktivista és vegán tartalomgyártó. Nyugat-Európa egy picit előttünk jár ebben? Hogy látod, hogy van nemzetközi kitekintésed, hogy ott mi a helyzet? Ott az elf barátaid, mert ugye nevezhetjük így, ez egyfajta elf. Ott többen vannak? Tisztábbak azok az emberek? Jobb, könnyebben megértik?
3: Igen, benne vagyok a nemzetközi vegán közösségben. Vannak országok, ahol előrébb jár ez a mozgalom, de szerintem csak azért egyszerűen, mert korábban indult. Például Angliában, ahogy mondtam, a 70-es években indult a vegán mozgalom, szóval természetesen előrébb jár. Már ott vannak növényi étrendes egyetemek, ahol csak növényi ételt adnak a diákoknak. Eléggé felfejlődött ott a mozgalom, minden évben van állatjogi vonulás, ahol nagyon-nagyon sok ember Londonban vonul az állatjogokért, de szerintem csak azért, mert korábban kezdődött. Egyébként az emberek, ugye az átlagember reakciója erre a témára, én úgy tapasztalom, hogy megegyezik országonként. Németországban sok aktivistával vagyok kapcsolatban, akik teljesen ugyanazt tapasztalják, hogy hogy valószínűleg minden ember tudja, hogy hol az igazság, minden ember tudja, hogy vegánnak kéne lennünk, csak ott van az a bűntudat, amit néha nehéz feldolgozni, ott vannak a megszokások, ott van az a társadalmi norma, ami visszatartja az embereket, nyilván senki nem akar kilépni a megszokásaiból, senki nem akar szembe menni olyan alap gondolatokkal, amik már nagyon régen megvannak a társadalomban. De mivel a történelem során ez többször megtörtént, ezért szerintem csak időkérdése, hogy nálunk is, meg minden országban ez megváltozzon.
2: Létezik egy film, egy német film, a Mindennapi kenyerünk, láttad-e?
3: Nem.
2: Majd akkor elmondom pontosan, mert most csak megelmítjük. Ez a nagyipari élelmiszerellátás mutatja be. Semmiféle szituáció, csak szituációk vannak benne, meg atmoszférikus hang. Tehát úgy, hogy a nagy zöldség és ez a húsgyártás. Hát aki azt meglátja, az erősen elgondolkodik azon, hogy vegán legyen. Őszintén picikét a kérdés, amellett, hogy mind amit csinálsz, az tök szimpatikus, de ez nem picikét célmalomharc. Tehát

0: Persze, szerintem könnyebb volt elintézni, hogy a nők szavazójogot kapjanak, és hogy a feketék felszabaduljanak. Az nem volt annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy itt egy egész társadalmat áttenni. Csak úgy kérdezem, hogy ez egy ilyen szélmarazat harcnak tűnik, de úgy, hogy tök szimpatikus, amit csinálsz, hogy csináltok, de hogy ez még az itt, nem? Főleg egy ilyen hagyományokkal rendelkező országban, mint itt Magyarország.
1: De azért az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy rabszolgákat felszabadítják, annyi különbséggel, hogy ugye ott maga az áldozat tudott felszólalni önmagáért.
0: Igen, az állat
1: nem tud. Esetében is az állat, hát szegény ugye kiabál a vágóhídon, de hiába, mert nem hallja senki, szóval ezt nekünk kell megtenni helyette. Én továbbra is reményteljes vagyok, mert látom, hogy nő a mozgalom itthon is, látom azt, hogy párbeszéd tárgya ez az egész, látom azt, hogy egyre több a növényi alternatíva a boltokban, és természetesen ez egy lassú folyamat, nem vagyok benne biztos, hogy az életemben meg fog változni, viszont azt gondolom, hogy ezt el kell kezdeni, mert minden társadalmi elnyomásnak az alapja az állatokkal szembeni elnyomás, mert ez az első fajta diszkrimináció, amit megtanítanak az emberekkel, az első fajta kiközösítés, diszkrimináció, amit egy gyerekkel megtanítunk, az az, hogy a kutyát szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, az embert szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, pedig nincsen olyan morálisan releváns különbség, ami mondjuk egy kutya és egy malac között, ami igazolhatná ezt a különböző bánásmódot, csupán annyi, hogy ehhez szoktunk hozzá, mert régen ugye a túlélésünkhöz szükség volt arra, hogy állatokat tartsunk és húst tegyünk, viszont jelenleg nincs, ezért kötelességünk ezt abba hagyni.
0: Még azt nem beszéltünk meg a végén, hogy te mindezt társadalmi munkában nyomod, van egy civil szakmád, vagy tanulsz még valahol, tehát mi az, ami még kitölti az életedet?
1: Korábban tanultam képzőművészetet, ezzel szerettem volna foglalkozni, de mivel egyre inkább zavart engem ez a kérdés, az állatokkal szembeni elnyomás, ezért most ebben az évben próbálom felépíteni azt, hogy ezt tudjam csinálni teljes munkaidőben, és fel tudjak szólalni az állatokért, amennyire csak lehet, amennyit.
0: Ez egy mozgalom mögötted? Vannak társaid?
1: Hát a Magyarországon ugye a Hungarian Animal Rights Corps, a harc, akitől például ezt a hústálcás akciót ismerhetitek. Igazából ez a magyar vegán mozgalom szerintem jelenleg. Én ezt a radikális vegán platformot ezt külön csinálom, inkább nemzetközi működöm együtt olyanokkal, akik szintén ezt csinálják, például Németországból a Die Militante Veganerin, ő a mentorom, nagyon sokat segít abban, hogy ugyanazt elérjem, amit ő, mert például ő már teljes munkaidőben tudja ezt csinálni, és mindenhol megismerik, és mindenhol tudják. Jelenleg Németországban a legtöbb fiatal, akik ugye TikTokon eljut ez a tartalom, tudják, hogy mi az a faizmus, tudják, hogy mi az emberi felsőbbrendűség, tudják, hogy működnek az állattartó iparok, és ha még eleinte viccesnek is találják, ha ezt sokszor újra és újra és újra hallják, akkor szerintem be fog következni bennük a változás.
0: Kedves hallgatók, akkor ha tehetitek, akkor hallgassátok meg még egyszer az adást, hallgassátok vissza, és gondolkodjatok el. Kemény szavak voltak ezek, radikális módszerek voltak a húsiparból itt megemlítve, és hát így lett Máté Kristóf a radikális vegán. Keressétek őt, hogy így vagy fenni a radikális vegán. Így megtalálom téged minden platformon, és hát nézzétek meg, és hát akkor gondolkodjatok. Az ember így 50-en túl, ahol én vagyok is, gondolkodik. Mi talán már ott vagyunk, a feleségem az teljesen hajlik erre, én pedig az, hogy hát egyre kevesebb, mert az ember mögé gondol, hogy mi is van. Valami útra ráléptünk azért, de lehet, hogy a te életedben még nem, de ki tudja, nem tudom. Sok sikert ez a munkához, Kristóf, és amíg ez a műsor van, és van itt esetleg valami stáció, akkor ez az ajtó neked nyitva van, és akkor bejössz és beszámolsz, hogy éppen mi meg hogy van. Köszönöm szépen a figyelmet, Máté Kristófot hallották, a radikális vegánt. Maradjunk így. Szívesen.
1: Legyen szép vegán napjuk.
0: Így van.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Időjárás.
2: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Munya, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: You could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
1: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
0: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudjátok, hiszem, hogy mindig találunk időt arra, amit tényleg nagyon, de nagyon akarunk csinálni. Találunk időt az étkezésre, találunk időt a magunk szórakoztatására, találunk időt a vásárlásra. Tehát miért olyan nehéz időt találni arra, hogy Istennel lehessünk együtt? Vannak válaszaim a számotokra az örömteli mindennapok mai adásában. Nos, úgy gondolom, bármi Istenné válhat számunkra. Bármit, amit imádunk. Bármi, amiben túlzott mértékben időt fektetünk, különösen, ha az eltávolít bennünket az egy igaz Istentől, hamis Istenné válik, amit imádunk, és fejet hajtunk előtte. Még azt is hiszem, hogy az emberek megengedhetik az érzelmeiknek, hogy Istenné váljanak. Azt kérdezed? Ezt hogyan érted? Nos, Isten igéje előtt hajtasz fejet, vagy az érzelmeid előtt? Kontrollálnak az érzelmeid, és folyton utasításokat adnak? Vagy tudod azt mondani nekik, hogy nem érdekel, hogy hogyan érzek, ez az, ami előtt fejet hajtok? Semmi más előtt nem hajtok fejet. Emlékezzünk egy pillanatra arra, hogy a Lukács 4-ben, amikor Jézus 40 napon és 40 éjen át böjtölt a pusztában, megkísértette az ördög. Minket is meg fog kísérteni. El kell jönnie a kísértésnek. Nincs itt olyan, aki elkerülheti a kísértést. Soha nem leszel annyira szellemi, hogy nem lesz kísértésed. Az ellenség azonban azt mondta Jézusnak, ha csak most az egyszer meghajolsz előttem. Meg kell értenünk, hogy az ellenség mindig próbálkozik, hogy rávegyen bennünket arra, hogy meghajoljunk az akarata előtt, az ő útjai előtt. Tényleg hiszem, hogy a világban, amelyben ma élünk, nagyon sok minden elvonja a figyelmünket. És igazából nagy problémáink vannak a koncentrálással. Ez az ellenség terve. Sokak számára nagyon nehéz, és majdnem, hogy csalódottsággal jár az imádkozás, mert nem tudnak több, mint 30 másodpercig arra figyelni, amit csinálnak. Be kell vallanom, hogy magam is elég gyakran ezt a harcot harcolom, és azért imádkozom, hogy adjon Isten több koncentrálási képességet. Semmi kétségem afelől, hogy amikor azt mondom nektek, őrizd meg az Istent az első helyen az életedben, figyelmedet sok más dolog is követeli. Mi vagyunk valószínűleg a legelfoglaltabb emberek a földszínén. Nem tudom, mi az, amiről azt gondoljuk, hogy tesszük, de elfoglaltakká tesz bennünket. Közületek legtöbben a nap végén azt sem tudnátok megmondani, mit végeztetek, de tudjátok, nagyon frusztráltak vagytok, mert egész nap elfoglaltak voltatok, és mégis úgy tűnik, semmit sem végeztetek el. A Biblia azt mondja, forduljatok el mindentől, ami elvonja a figyelmeteket, és nézzetek fel Jézusra, aki hitünk szerzője és beteljesítője. Ezért úgy gondolom, helyes és nagyon időszerű, hogy időt szánjak arra, nem csak most itt nektek, hanem minden egyes ember számára, aki néz minket, hogy azt mondjam, ki kell alakítanod azt a szokást, hogy mindenben Istené legyen az első hely. Első a gondolataidban, a beszédedben, az idődben, a pénzügyeidben. Olyan közel kerülhetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Ez csak azon múlik, mennyi időt vagy hajlandó abba fektetni. Ne nézz másra, akinek nagyszerű, közeli, intim kapcsolata van Istennel, hallja Isten hangját, ismeri Isten igéjét, és azt mondod, nos, bárcsak nekem is ilyen kapcsolatom lenne Istennel. Ők sem csak vágyakoznak utána. Azt sem tudom, hogyan mondjam el nektek, hogy mennyire hálás vagyok azért, amit tudok. De 32 év szorgalmas ige tanulmányozásába telt, hogy megtudjam, amit tudok. Te is megtapasztalhatod, tudod? 32 év. Mi mást kell még tenned? Úgy értem, tényleg, mi mást kell tenned, ami ehhez hasonló eredményt produkál az életedben? Szóval ma reggel még egyszer az Istennel töltött idő értékességét fogom belétek súlykolni. Jakab 4:5. Olyanok vagytok Istenhez, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony, akinek tiltott szerelmi ügyei vannak a világgal. Hű! Ne olvassuk olyan gyorsan, mert elmulasztjuk a lényeget. És megszegitek az Istennek tett hűség eskütöket. Na most akkor gondolom, a férjem féltékeny lenne, ha valaki mással afférom lenne. Isten a te igazi szellemi férjed. Ő az én igazi szellemi férjem. Ezért ő nem méltányolja, ha más dolgokra több időt fordítunk, mint rá. Amen. Olyanok vagytok, mint a férjéhez hűtlen házasságtörő asszony, akinek tiltott szerelmi ügyei vannak a világgal, és megszegitek Istennek tett hűséges kütöket. Nem tudjátok-e, hogy ha valaki a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz? Tehát, ha valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Nem élhetsz egyik lábaddal a világban, a másikkal pedig a királyságban, abban a reményben, hogy ez működni fog. Ezt hívják langyos kereszténységnek. A Jelenések könyve azt mondja, bár csak hideg volna vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem hideg, kiköplek a számból. Úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy túl sok ma a kompromisszum, túlságosan felhigították a kereszténységet és az Istennek való elkötelezettséget. Hiszem, hogy ma, ha szolgálni akarjuk Istent, azt teljes szívünkből kell tennünk, buzgón, szenvedélyesen és forrón kell tennünk. Amen. Gondolod, hogy a Szentírás ok nélkül mondja, hogy a Szent Szellem, aki belénk költözött, sóvárog utánunk, féltékeny szerelemmel sóvárog, azért, hogy örömmel fogadjuk őt. Isten valójában féltékeny. Nem a mi féltékenységről alkotott fogalmaink szerint, a féltékenységnek nem egy helytelen módján, de ő nagyon vágyik a figyelmünkre. Azt akarja, hogy többet törődj vele, mint bárki mással. Azt akarja, hogy többet beszélj hozzá, mint máshoz. Azt akarja, hogy támaszkodj rá és bízz benne. Jobban, mint bárki másban. Na most, a következő igevers, amit fel fogok olvasni, életem leginkább meghatározó verseinek az egyike. Ma reggel arra gondoltam, lehet, hogy valamikor egy sorozatot kellene tanítanom arról a 10 igeversről, amelyek leginkább megváltoztatták az életem. Szeretünk minden ígét, de tudjátok, vannak olyanok, amelyek egyszerűen csak wow, dupla, tripla wow a számunkra. Olyanok, hogy hű. El kell mondjam, hogy amikor megértettem a következő verset, amit mindjárt felolvasok, én voltam a legcsalódottabb keresztény, aki valaha is létezett. Nem csak arra jöttem rá, hogy több időt kell töltenem Istennel, küzdöttem és igyekeztem, de valahogy nem tudtam őt a megfelelő helyre tenni. Úgy tűnt, nem tudtam megadni neki az őt megillető helyet. Egyszerűen nem voltam boldog, sok kárhoztatásért. Úgy értem, hogy már tanítottam az igét, és tapasztaltam a dolgokat, mégis nehezen tudtam működtetni ezt az életemben. Olyan keményen próbálkoztam. Úgy értem, te jó ég, próbálkoztam és próbálkoztam. Addig próbálkoztam, hogy majd belehaltam. Őszinte keresztények teszik ezt. Próbálkoznak és próbálkoznak és próbálkoznak, és egyre inkább összezavarodnak, mert nem értik, miért van az, hogy minél inkább próbálkoznak, annál nevetségesebben viselkednek. Amen. Tudjátok, milyenek vagyunk? Fekszünk az ágyban és eltervezzük, mennyire szentek leszünk aznap. Ez addig tart, amíg lábunk a padlót el nem éri. Na most emlékezzetek arra, hogy azt mondja, rendben, olyanok vagytok, mint a parázna asszonyok, akiknek tiltott szerelmi ügyeik vannak a világgal. Ezt az egészet elém helyezitek, nem tetszik ez nekem. Na most itt a válasz. De! Szeretem, amikor Isten azt mondja, de! Tudjátok, például a Biblia azt mondja, hogy József testvérei gyűlölték őt, de Isten kedvezett neki. De ő egyre több kegyelmet ad nekünk. Az évek során keresztényként sokat hallottam a kegyelemről, a felekezeti gyülekezetben is hallottam a kegyelemről, amihez hosszú ideig tartoztam, nagyszerű alapokat kaptam Isten kegyelméről, tudnunk kell, mi az Isten kegyelme. Hallottam egy meghatározást, hogy a kegyelem az Isten meg nem érdemelt jó indulata, ami tényleg igaz. Az egyszerű fordítás azonban hálát adok az Úrnak az egyszerű fordításért, mert sohasem tanulnék görögül vagy héberül. Én olyan vagyok, hogy szeretem, ha a dolgok egyszerűek. Még mindig tanulok angolul olvasni, nincs időm belemerülni. Közületek hányan szorulnak időnként egy kis segítségre, okay? Csodálom azokat az embereket, akiknek egy rakat betű szerepel a neve előtt, ami azt jelenti, hogy tényleg okosak. De ha neked nincsenek is ilyenek, ott van a Szent Szellem. Amen. Rendben. Azt mondtam, ott van neked a Szent Szellem. Többet hallottam a kegyelem doktrinális oldaláról, mint a gyakorlati oldaláról. Le akarom festeni azt a képet, amikor annyira csalódott voltam, amennyire csak lehetett. Biztos vagyok benne, hogy vannak itt olyanok ma, akik ott vagytok most, ahol én voltam. Amikor ezt olvastam, tehát ő azt mondja, Isten azonban egyre több kegyelmet ad nekünk. Az egyszerű fordítás mondja, a Szent Szellem ereje, hogy teljesen szembeszegüljön ezzel és minden más gonosz hajlammal.

hanem erőt ad, hogy azt ne kövessük el. Látjátok, vannak, akik úgy gondolom, kiegyensúlyozatlanul tanítják a kegyelem üzenetét. Nem számít, mit teszel, mindig van kegyelem. Nos, igen, ezt nem tagadom. A kegyelem azonban nem mentség arra, hogy felületes, lagymatag, megalkuva életet élj. És azt gondolod, hogy boldogulni fogsz Isten szeretete, kegyelme és irgalma folytán. A kegyelem minden nap rendelkezésünkre áll, hogy segítsen győznünk. Isten kegyelme által tudod legyőzni a rossz szokásokat és kialakítani jó szokásokat. Amen. Na most itt azt mondja például, vegyük azt, hogyha mondjuk Pál prédikálna ma itt nektek, valahogy így hangozhatna. Na most figyeljetek, emberek, el kell, hogy kezdjétek Istent az első helyre tenni, mert Isten féltékeny Isten. És tényleg nem szereti azokat az afférokat, amiket rajta kívül minden mással folytatsz. A világban vagy, de nem a világból vagy. Isten tényleg a megfelelő helyre kell tenni. Ő féltékeny Isten, nem tetszik ez neki, de Isten azonban ad kegyelmet, és még több kegyelmet, hogy legyőzzük azt a gonosz hajlamot, hogy mindent ő elé helyezzünk. Tehát meg sem kell próbálnom legyőzni azt a magam erejéből. Oda megyek Istenhez, és azt mondom, tudom, időt kell töltenem veled, tudom, ki kell kelnem az ágyból, tudom, hogy a televízió, a sport, a vásárlás elé kell, hogy helyezzelek, tudom, az első helyre kell tegyelek, de Istenem, annyira nehezen megy ez nekem. Segíts nekem! Adj kegyelmet, kegyelmet, és még több kegyelmet. Nos, évekkel ezelőtt tanítottam egy sorozatot, amelynek címe Kegyelmet, kegyelmet, még több kegyelmet. Nagyon népszerű volt ez a tanítósorozatom, mert ha nem érted Isten kegyelmét, esélyed sincs, hogy valaha is másképp élj, mint frusztráltan. Ugyanis elmész a gyülekezetbe, és azt fogod hallani, hogy mit kellene tenned, aztán hazamész, és megpróbálod megtenni, de el fogsz bukni. Mert Isten csak az alázatosokat segíti. Csak azoknak segít, csak az alázatosoknak ad kegyelmet. Azt mondja a Biblia a Példabeszédek 3.34-ben és az 1 Péter 5.5-ben. Ő Isten maga útjába áll, legyőzi és ellene áll a kevélyeknek. Az Isten. Azt gondoltam, az ördög akadályoz engem. Azt gondoltam, Dave áll az utamba. Azt gondoltam, a gyermekeim frusztrálnak engem. Erre itt az 1 Péter 5-ben azt találom, hogy Isten az, aki ellenem áll. Isten az, aki akadályoz engem, és most nem engedi, hogy a terveim valóra váljanak. Na gyerünk! Menjünk mélyebbre ma! Maga Isten akadályozta próbálkozásaimat. Miért? Mert soha nem kért arra, hogy próbálkozzak. Azt kérte, hogy higgyek benne, támaszkodjak rá, és bízzak benne. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell erőfeszítéseket tennünk, azonban nélküle nem teheted, mert ő nem engedi meg neked, hogy sikerüljön, ha nélküle próbálkozol. Oké? Okay? Hadd mutassak egy példát, ami lehet, hogy segíteni fog. 1 Péter 5.10. És miután rövid ideig szenvedtek, a minden kegyelem Istene, akitől minden áldás és jó indulat származik, aki elhívott titeket Krisztusban az ő öröksége dicsőségére. Ó, azt szeretem! Maga tesz téged teljes és azzá, aminek lenned kell. Hű! Vissza kellene térnünk a tánchoz! Táncoló generációvá kellene válnunk, ha ezt valóban megértjük. Isten teljes és azzá fog tenni, amivé lenned kell. Azt akarja, hogy teljes szívemből akarjam a jót. Azt akarja, hogy legyek nagyon éhes az igazságra. Újjászületésünkkor megigazultunk. Most már igazként állunk Isten előtt, de ő azt mondja, most öltözd azt fel. Öltsd magadra a megigazulást. Ez azt jelenti, hagyjuk, hogy a megigazultság, amit Istentől kaptunk, megnyilvánuljon bennünk és általunk viselkedésünkben, a beszédmodulunkban, a gondolkozásunkban, abban, hogy hogyan kezeljük a pénzt, a szórakozásunkban, abban, ahogy öltözködünk, minden kapcsolatunkban. Isten szereti az olyan embereket, akik

0: Szeretik a jogosságot. Szeretheted azonban a jogosságot úgy, hogy mégsem vagy képes sikerre vinni azt. Ha nem támaszkodsz Istenre és az ő kegyelmére. Hadd mondjam el, mi a kegyelem. A kegyelem minden bizonnyal meg nem érdemelt jóindulat. Ez egy olyan meghatározás, amit én raktam össze, de úgy gondolom, hogy pontos. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amit ingyen kapunk azért, hogy képesek legyünk könnyedén megtenni azt, amit soha nem tudnánk megtenni a magunk erejéből, bármennyire is küzdenénk. Akarjátok még egyszer? A kegyelem a Szent Szellem ereje, amit ingyen kapunk. Ingyen ajándék. A kegyelemhez csak úgy juthatsz hozzá, ha kéred. Erő. Nem csak meg nem érdemelt jó indulat, de erő. Erő. Ezért nyerünk erőt, amikor a Szent Szellem teljességét megkapjuk. Szeretem ezt a szót, hogy erő. A gyenge szót nem kedvelem. Szeretem az erőt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amelyet ingyen kapunk azért, hogy képesek legyünk könnyedén megtenni azt, amit soha nem tudnánk a magunk erejéből megtenni, bármennyire is küzdenénk. Elképzelem, hogy ennek a szolgálatnak a fenntartása kb. 7 napon belül megölne, ha nem számíthanék Isten kegyelmére és a szentek imádságára. Tényleg, őszintén. Simán kikészítene. Isten kegyelmet ad gyermekeid felneveléséhez, kegyelmet ad ahhoz, hogy olyan házasságban élhess, ami messze nem tökéletes. Amikor kegyelmet kapsz valamire, nem kell folyton morgolódnod, folyton depressziósnak lenned, folyton csüggetnek lenned, folyton elbátortalanodnod, teheted örömmel és jó hozzáállással. Mondhatjátok, Istenem, ha ezt szántad nekem, akkor kérlek, adj kegyelmet, hogy méltósággal tudjam tenni. Elegem van azokból a keresztényekből, akik tönkreteszik Isten hírnevét azzal, hogy autójukat teleragasztják matricákkal, és aztán úgy viselkednek, mint az idióták. Gyerünk! Azért, amikor ma elhagyjátok ezt a parkolót, ne próbáljatok meg elütni. Amikor meglátjátok, hogy én vagyok az. Csináltál már ilyet, ugye? Te embernek tetszeni akarod, te? Mindent, amit teszünk, úgy kell tennünk, mintha Istennek tennénk. Minden emberrel tisztelettel és méltósággal bánjatok. Miután egy keveset szenvedtetek, hát szeretném, ha ez nem lenne ott. Miután szenvedtél egy kicsit, Isten eljön hozzád és kegyelmet ad. Oké, mi a helyzet evel a szenvedés dologgal? Úgy gondolom, hitem szerint Isten ezt mutatta meg nekem, időről időre rájövök az igéből, hogy valamit rosszul csinálok. Ha valóban a helyén van a szívem Istent illetően, nagyon fog bosszantani, hogy nem az vagyok, aminek kellene, hogy legyek. Lesz egyfajta szenvedés a testben, csalódás, hogy nem tudtam megcsinálni. És addig, amíg a magam erejéből próbálom tenni, hidd el, szenvedni fogok. Hiszem, hogy a győzelem akkor jön el, amikor azt mondjuk, tudod mit, Istenem, akarom ezt, de nem tudom nélküled megtenni. Látjátok, az az igazság, ha Isten megengedné, hogy nélküle tegyed, te kapnád az elismerést, nem ő. Isten pedig senkivel nem fogja megosztani a dicsőségét. Kezdj minden napot a térdeden. Még ettől is jobb, ha a tested bírja, ha arcra borulsz. Add meg magad Istennek, és mondd neki, tehetetlen vagyok nélküled, Istenem. Nem érdekel, ha arra készülsz, hogy olyat tegyél, amit már ezerszer sikeresen megtettél, ne légy önhit, és ne hidd, hogy megint meg tudod tenni. Mert nélküle semmit sem tudunk megtenni. Most őszinte leszek, és elmondom nektek, úgy állok itt ma reggel, hogy érzem az egész hasam tűzben ég, mert tudom, Tudom, hogyha úgy döntesz, nem teszel semmit addig, amíg Isten nem lesz az első az életedben, és végig imádkozod, bármibe is kerüljön, hogy keresni fogod Istent, amíg az első helyre nem teszed őt. Tudom, ez mindent megváltoztat az életedben. Mindent megváltoztat az életedben. Nem érdekel, hogy hány szemináriumra mész el, hány CD-d vagy DVD-d van. Ezek mind nagyszerű információforrások, és szükséged van rájuk. Most nem azt mondom, hogy ne tedd ezt. Hála Istennek, hogy itt vagy, de tudod mit? Még jobb, ha ezt hazaviszed, és azt mondod. Te jó ég, sok mindent hallottam a hétvégén. Igazából nagy részére nem is emlékszem. Tehát, először is Szent Szellem, rád támaszkodom, hogy hozd vissza az emlékezetembe, mert ez azon dolgok egyike, amire azt mondja, megteszi neked. Jó ég, bajba lennék itt fent a Szent Szellem nélkül. Hihetetlen, ahogy eszembe jutatja a dolgokat, amikor prédikálok. Olyan dolgokat mondok, amiket nem is tudok. Tényleg, hű, ez nagyon jó volt. Jobb, ha visszajátszom és meghallgatom később. Úgy értem, őszintén olyan ez, mintha Isten valamilyen szimfonikus zenekart hangszerelne. Vagy olyan, mint amikor eszembe jut a dolgokat, aztán hangszerelés oly módon rakja össze, ami tényleg segít az embereknek. A Szent Szellem a legcsodálatosabb áldás. Jézus azt mondta, jobb lesz nektek, ha én elmegyek. Micsoda kijelentés! Jobb lesz nektek, ha én elmegyek, mert amikor elmegyek, egy másik vigasztalót fogok nektek küldeni. Ne várd el a világtól, hogy megvigasztaljon. Még ha akarnák, sem tudnák, hogyan tegyék. Megengedhetjük Istennek, hogy rajtunk keresztül áradva vigasztaljon másokat. De még ha valaki próbál is egy másik embert vigasztalni, jobb, ha megkéred Istent, hogy segítsen neked. Fog küldeni nekünk egy vigasztalót, egy segítőt, egy erősítőt, egy pártfogót, olyan valakit, aki képviseli ügyünket a bíróságon. Egy közbenjárót, aki nem csak imádkozik értünk, de meg is tanít bennünket imádkozni, ahogy kell. Amennyiben ezek egyike sem működne, ő a mi hűséges támaszunk. Jobban kell figyelnünk a Szent Szellemre. Nemrég vettem vagy 10 könyvet a Szent Szellemről, és azt gondoltam, felfrissítem magam ezeken a területeken. Mert biztos akarok lenni abban, hogy teljes mértékben tudatában vagyok, Isten szent jelenlétének és annak az erőnek, ami rendelkezésemre áll, hogy segítsen nekem oly módon élni és viselkedni, ami dicsőséget szerez Istennek.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
1: Időjárás.
3: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
1: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap június 18-a mi mindenről híres. 167 éve ezen a napon Szekszárdon született Hollós László természettudós gombakutató. Hollós már fiatal korától a természet bűveletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytamból, ásványtamból és földrajzból pedig tanári oklevelet. 1890-ig magántanárként dolgozott, utána a Budapesti Egyetemen, majd a kecskeméti főreáliskolában tanított. Itt mintegy 5000 darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített több mint 1000 növény leírásából álló összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődés a középpontjában azonban leginkább a gombák álltak. Néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikrobiológusává vált. 1905-ben akadémiai székfoglaló előadását is Magyarország föld alatti gombáiról tartotta. Hazánkban elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére. 136 éve született Ferenczi Béni, kossuthdíjas szobrász grafikus, egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott, erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált, ikertestvére Ferenczi Noémi is kiemelkedő alkotó, neves goblen művész és festő volt. 111 éve született F. Györfi Anna grafikus művész illusztrátor, aki többek között a Mosómas a mosodáját rajzolta, diafilmeket is készített egyébként. 75 éve született Szaksz Gyula, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok a mai napon. 1978-ban a magyar csapattal olimpiai bajnok, kétszeres sakkolimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok jelölt, kétszeres magyar bajnok volt. 64 éve született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Többek között láthattuk a Sok hűhő, a Emmiért, a Magzat, a Cillei és a Hunyadiak vagy a Szegény Lázár című műben. 60 éve kezdte meg működését az első budapesti házgyár. A panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták. 78 éve a mai napon hunyt el August József cukrász. Apja August Terek 1870-ben nyitotta meg első cukrászatát egy földszintes tabáni házban. József Párizsban és Londonban tanult, 21 évesen díjat nyert az országos milleniumi kiállításon. Elsőként gyártott teasüteményt Budapesten, 1908-tól pedig csokoládébombont és drazsét is készített. Az első világháború közepén nyitotta meg elegáns üzletét, amely az értelmiség, a nagypolgárság, sőt az arisztokrácia kedvelt törzseivé vált, ez a mai Dériné cukrászda. Az üzletet 1945-ben légitámadás semmisítette meg, újjáépítette és 47-ben nyitotta meg újra. 48-ban hunyt el, így már nem kellett megélni a cukrászda 51-es államosítását és a család kitelepítetését. Fia az 1912-ben született Elemér, feleségével 57-ben egy kis Fény utcai üzlethelyiségben ismét megnyitotta a cukrászdát. Gyermekeik Olga és József a Fény utcai üzlet mellett a Kossuth Lajos utcában is nyitottak cukrászdát. Az ötödik generáció is kitanulta a cukrászmesterséget, és kisebb kitérők után mindannyian a családi hagyományokat követik. Ők üzemeltetik a 2001-ben alapított, a nagypapa hajdani üzletére emlékeztető, 100 éves gesztenyefákkal körülvett August pavilont farkasréten. 38 éve hunyt el Bese Lajos nyelvész, mongolia kutató, a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett oklevelet mongol mandzsú szakon. 58-tól a Tudományos Akadémia könyvtára keleti gyűjteményében volt tudományos könyvtáros, 61-től a gyűjteményt vezette, később 82-től az MTA orientalisztikai munkaközösségének tudományos főmunkatársa volt. Többször járt kutatóúton Mongóliában és a Szovjetunióban, elsősorban a mongol és a mandzsú nyelv kérdéseivel foglalkozott, emellett vizsgálta a mongol vallástörténet egyes problémáit is. És 11 éve, hogy nincs köztünk Gyóni Zlinszky János jogtudós, egyetemi tanár, az Állami Jogtudomány Akadémiai doktora. 89-ben az Alkotmánybíróság alapító tagja volt, 1998-ig a testület tagja, kutatási területe a római jog volt. Ma napos szép nyári idő várható, a zavartalan napsütés mellett a hőmérséklet maximuma ma még 27 fok körül alakul, hétvégére fokozatos melegedés várható. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy a 12. kerületben hegyvidék területén idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a Mohu honlapján közzétett tájékoztatás szerint.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. A 12. kerületben, Hegyvidék területén például idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Az első, a második, az ötödik, a hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik, huszonkettedik és huszonharmadik kerület dátumai után a MOHU a 12. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Szeptember 6-tól 14-ig várható mindez egyébként. A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben ekkor lesz a lomtalanítás. A hegyvidékeiknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra, és csak 5 körzet volt. Idén viszont korábban lesz a lomtalanítás, és 7 körzetre osztják a 12. kerületet. Közben átmenetileg pótlóbusz közlekedik a H7-es hévvonalán a Boráros tér és Csepel között. Karbantartás miatt június 20-tól július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepeli hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es évvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és Csepeli hév végállomás között. A MÁV megjegyzi, hogy a pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül út megszakításnak. A pótlóbusz és az előbb említett járatok közötti bármely irányú átszálláskor nem kell új jegyet váltani, a már meglévő jegy is érvényes. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyok az idei szezonban is könnyen elérhetik továbbra is népszerű horvát tengerpartot, tehát, ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keletiből indul július 3-án Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A júliusi és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37 perckor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9.35-kor fut be. A járaton többféle kocsi közül lehet választani. A legkedvezőbb áru megoldást keresők fekvőhelyes kocsiban utazhatnak, akik pedig kényelmesebb éjszakai pihenésre vágynak, hálókocsis férőhelyet is foglalhatnak. Ez a megoldás pároknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyedülutazóknak is praktikus lehet. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól indulnak, ami nagyjából 16 ezer forintos kezdőárat jelent. Egy 6 fős fülke akár 240 euróért is foglalható, vagyis teljes kihasználtság mellett fejenként 40 euróba, azaz olyan 14 ezer forintra jöhet ki az utazás. A pontos ár még mindig az utazás napjától, a választott komfort kategóriától és a foglalás időpontjától függ, teszi hozzá a sokszínű vidék. Az utazás hangulatához az étkező kocsi is hozzájárul, ahol az odaúton naplementében vacsorázhatunk, másnap pedig reggelivel indíthatjuk a napot. A podgyász tekintve is kedvező lehet vonattal eljutni az Adriára. A MÁV szerint ugyanis az utasok annyi kézi podgyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit elbírnak. Ez azoknak lehet jó hír, akik hosszabb nyaralásra indulnak, és nem szeretnének szigorú repülős podgyász korlátokhoz igazodni. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes minél előbb foglalnunk a MÁV oldalán. Az Adria Intercity idén is gondolt az iskolai csoportokra. A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendett az őszi kirándulási ajánlat, ezért a MÁV 2026-ban is elérhetővé teszi ezt hétköznapi utazásokhoz. Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül közben a nyára a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az év legforgalmasabb hónapjaira több az utasélményt és utas folyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos határfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére. A fejlesztések hosszú távon is jelentősek. A kettes terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó Terminál Plus fejlesztési csomagjának befejezéséig, derül ki a Budapest Airport Facebook bejegyzéséből. Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhellyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyed órás sétával is megközelíthető. Bővültek a 2-es A terminál utas felvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló podgyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok, amennyiben járatuknál erre lehetőségük van, sorbanállás nélkül néhány perc alatt nyomtathatják ki a podgyász címkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröngyeiket, amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott podgyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon. Egyszerre szolgálja az utas komfort javítását és a kapacitás növekedést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték, és kapacitásait új egységekkel bővítették, és 8 új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladás biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület pedig nőtt. A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCourt hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során 2 új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 18-a van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Biztonsági őrök segítik a rend fenntartását Erzsébetvárosban. Új Dunapart születhet Dél-Budán, sétányok, futópályák és több száz új fa szerepel a tervekben. Megtorpant a lakásdrágulás, szinte országszerte csökkentek az árak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megerősített járőrszolgálattal és folyamatos térfigyeléssel próbálja javítani a közbiztonságot Budapest egyik legforgalmasabb városrészében a 7. kerületi önkormányzat. A cél, hogy a nyári és kora őszi időszakban nyugodtabbá váljanak a belső erzsébetvárosi utcák, különösen az éjszakai órákban, amikor a szórakozóhelyek miatt jelentősen megnő a forgalom. Az önkormányzat egy biztonsági céggel kötött megállapodást, amelynek keretében június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton esti és hajnali járőrszolgálat működik majd. A biztonsági őrök a helyhatósági rendészekkel közösen járják az utcákat, és szükség esetén a rendőrséget is értesítik. A szolgálat különlegessége, hogy több munkatárs angolul is beszél, így a kerületben nagy számban megforduló külföldi turistákkal is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni. Külön figyelmet kap a Klauzál tér, amelyet a tervek szerint a nap 24 órájában őriznek majd október végéig. A tér és környéke az elmúlt években az éjszakai élet egyik fontos helyszínévé vált, ezért a helyiek részéről gyakran merültek fel panaszok a hangoskodás, a rendbontások és a közterületi szabályszegések miatt. Az önkormányzat szerint a rend fenntartása alapvetően a rendőrség feladata lenne, ugyanakkor hosszabb ideje gondot okoz a megfelelő létszám biztosítása. A kerület vezetése azt állítja, hogy évek óta jelzik a problémát az illetékes szervek felé, de eddig nem sikerült elérni, hogy több rendőr teljesítsen szolgálatot a városrészben. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból próbálják megerősíteni a közterületi jelenlétet. A következő hónapokban így 3 külön járőrcsapat dolgozik majd a környéken, és az önkormányzat reményei szerint a fokozott jelenlét visszaszoríthatja a rendbontásokat, miközben a helyiek és a turisták is nagyobb biztonságban érezhetik magukat Budapest egyik legpezsgőbb negyedében. Nem mindennapi akció zajlott a fővárosban. A terror elhárítási központ kommandósai egy szlovák állampolgárt fogtak el Budapesten, akit hazájában több bankautomata felrobbantásával gyanúsítanak. A férfi ellen európai elfogató parancs volt érvényben, a nyomozók pedig nemzetközi együttműködés eredményeként jutottak a nyomára. A rendőrség tájékoztatása szerint a 28 éves férfi a májusi szlovákiai robbantások után érkezett Magyarországra, és egy budapesti lakásban rejtőzködött. Tartózkodási helyét a magyar hatóságok, a szlovák és a cseh társszervektől kapott információk elemzése után azonosították. A felderítésben a fővárosi rendőrök mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is részt vettek. Az elfogásra június 12-én került sor egy ferencvárosi társasház mély garázsában. A hatóságok szerint a férfi nem ismeretlen a bűnüldöző szervek előtt, korábban fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt is elítélték. A rajtaütés során a lakásában számos olyan tárgyat találtak, amelyek a gyanú szerint kapcsolatba hozhatók a bűncselekményekkel. A lefoglalt eszközök között szerepelt többek között maszk, fejlámpa, lopott rendszámtábla, lövedékálló mellény, kesztyűk, egy gumilövedékes fegyver, valamint olyan berendezések is, amelyek alkalmasak lehetnek robbanó anyagok működtetésére. A nyomozók időzítő szerkezeteket, rádiós távirányítókat és indító gyutacsokat is találtak. A budapesti rendőrfőkapitányság robbanó anyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A férfit őrizetbe vették, miközben a magyar és a külföldi hatóságok egyeztetnek arról, hogy melyik országban folytatódjon vele szemben az eljárás. A jelenlegi információk szerint Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, így várhatóan a kiadatásáról születik majd döntés. Az ügy ismét rámutat arra, hogy a határokon átnyúló bűncselekmények felderítésében egyre nagyobb szerepe van a nemzetközi rendészeti együttműködésnek, amelynek segítségével a körözött személyek gyakran rövid időn belül a hatóságok kezére kerülnek. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Megtorpant a lakásdrágulás, ritkán látható fordulat következett be a magyar ingatlanpiacon. Májusban szinte az egész országban csökkentek a lakásárak. A szakértők szerint hosszú évek óta nem volt példa ilyenre, hogy ilyen széles körben és ilyen rövid idő alatt mérséklődjenek a hirdetési árak. A Zenga ingatlan radar adatai alapján országosan átlagosan 2,3%-kal alacsonyabb áron hirdették meg az ingatlanokat májusban, mint egy hónappal korábban. A visszaesés gyakorlatilag minden vármegyét érintett, egyedül Nógrádban nem mértek csökkenést. Budapesten is lefelé mozdultak az árak, a fővárosban átlagosan 1,8%-os volt a havi korrekció. A háttérben elsősorban a kereslet gyengülése áll, az érdeklődés már áprilisban is visszafogott volt, májusban pedig továbbra sem élénkült érdemben. Különösen a fővárosi lakáspiacon látványosabb változás. Budapesten közel a felére esett vissza az érdeklődők száma az előző év átlagához képest. Leginkább a társasházi lakások iránt csökkent a kereslet, miközben a családi házak piacán jóval kisebb volt a visszaesés. Eközben a kínálat folyamatosan bővül. Egyre több ingatlan jelenik meg a piacon, különösen a panellakásokból lett több az eladó kínálatban. A szakértők szerint a kereslet csökkenése és a kínálat növekedése együtt vezetett oda, hogy az eladóknak egyre nehezebb a korábbi rekordmagas árakat érvényesíteniük. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.

állat- és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat- és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand- és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A stand-fotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A stand-fotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer-Terence Hill vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri

vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők. Mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájutatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jábor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Metti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, a vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével.

0: Minden nap. Manna FM, Budapest Update.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesítető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további értekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdő lakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

amikor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna FM 98.6.

0: Anna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Búzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhisz, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet, mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása, vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebéd időben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. a saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkezz haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahely választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni ezt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak, iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatokkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupaszítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát, hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is. Hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is megfelelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk el azt, hogy ha én mindig jó kedven megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is.
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedven jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ezt detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, hú, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet, és hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni, és hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetben jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszban, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne, mert ugye erről még nem beszéltünk, ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndben legyél, szép lezze, okos, nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani, úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
2: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye, hátránya, mi a másik vállalat előnye, hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmusa az embernek, hogy az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
2: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen, Petra!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, akivel ma a pattanásokról, a pattanásos bőrről beszélgetünk, úgyhogy mindenki hegyezze nagyon a fülét, mert utána járunk annak, hogy mik ezek, miért jelennek meg az arcunkon, mit lehet velük csinálni, mi a miteszer és mi az akné, hogyan lehet és hogyan kell kezelni külsőleg és belsőleg. Szia Ildikó, köszönöm, hogy újra velünk vagy.
2: Szia Petra, nagyon szívesen üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Kérlek, akkor mondd el, és akkor kezdjük a kályhától. Mi az, hogy pattanás? Azt tudjuk, hogy egy gyulladt kis valami, de miért jelenik meg?
2: A pattanások arcunkon, illetve a törzsünk felső részén jelennek meg leggyakrabban. Ezeken a területeken, főleg kamaszkorban nagyon aktívak a faggyúmirigyek. És ennek a faggyúmirigynek gyakorlatilag a gyulladásos megbetegedése az akne, a pattanás. Ugye klasszikusan bőrgyógyászatban az akne különböző formáit szoktuk megkülönböztetni, hogy csak ilyen komedók vannak, tehát ezek a fekete kis úgynevezett miteszerek, vagy vannak papulopusztulák is, ezek az úgynevezett fehér kis elváltozások az arcon, amit mindenki élvezettel nyomkod, vagy vannak egy kicsit mélyebben elhelyezkedő aknetípusok, ezek a cisztikusak, vagy van a legsúlyosabb, ugye a konglobált aknés folyamat, amit már csak gyógyszeresen tudunk kezelni.
1: Az mit jelent? Az milyen tünetet ad? Az hogy néz ki?
2: A konglobált akne az csúnya. Tehát az, ami hegeket hagy hátra, ami gyulladt, vörös, kinyomhatatlan, fáj is annak a szerencsétlen kamasznak, és az egész ilyen összefolyik az arcán.
1: Aha. Erre hajlama van az embernek? Vagy ezt örökli? Vagy tudjuk egyáltalán, hogy ez mitől lesz?
2: Ez egy nagyon sok összetevős kérdés. Nem tudjuk megmondani, hogy egy-egy adott embernél igen, most emiatt lett pattanásos. Van egy genetikai háttere, tehát az megfigyelhető, hogyha valakinek a szülei fiatalkorukban nagyon pattanásosak voltak, akkor vélhetően a gyermekük is ugyanolyan bőrrel rendelkezik, tehát vélhetően nála is fog jelentkezni egy súlyosabb aknés pattanásos folyamat. De létezik egy baktérium, az úgynevezett propionibaktérium aknész, ami ezeket a gyulladt folyamatokat csinálja. Ez a baktérium bizonyos összetevőjű faggyúkban tud megtelepedni, és ezt nagyon szereti, ott szaporodik. Nyilván van egy hormonális háttere is a pattanásosság megjelenésének, de hormonális háttér is általában genetikailag meghatározott.
1: Érdekes dolog egyébként azt végig gondolni, hogy amikor az embernek megjelenik az arcán a pattanás, akkor kibékülhetünk azzal a tinédzser korban, jó, hát akkor ez egy hormonális folyamat, ugye itt vagyunk ebben a fiatal életben.

0: akármilyen stádiumban is vannak, mindenképpen kezeljük az adott bőrállapotnak megfelelően. Erre van egyébként egy ajánlásunk nekünk bőrgyógyászoknak, hogy melyik típusú aknéra, melyik kezelés az, ami legjobban beválik. A konglobált aknés folyamatokat mindenképpen meg kell állítani gyógyszeresen, és hát javasolt megállítani gyógyszeresen, hogy megelőzzük a hegesedést. Uh-huh. Ha már kialakult a heg, akkor azt a gyógyszer tudja minimalizálni, tudja kisebbíteni azt a heget, viszont eltüntetni nem fogja tudni. Tehát amikor lemegy a gyulladás, akkor utána kezdődik tulajdonképpen a hegkezelés, amikor már nem jönnek a pattanások. Tehát én azt szoktam mondani, ha valakinek, illetve azt javasoljuk, hogyha valakinek csak úgynevezett miteszerei vannak, akkor azt is kell kezelni, de ha valakinek csomós, cisztikus aknéja van, akkor azt is kell kezelni a megfelelő szinten. Tehát van úgy, például a miteszereknél, hogy elég egy külső finom hámlasztás. De ugye ahogy megy előre a folyamat, úgy egyre inkább magasabb szintre lép maga a gyógyítás is.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász szakorvos a Dunakanyar Esztétikai Centrum képviseletében ma arról beszélget velünk, hogy a pattanásos bőrt hogyan kezeljük, hogyan alakul ez ki, mit is jelent ez valójában, és mit üzen nekünk a saját testünkről, vagy az arcunk bőréről. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ma a pattanásos bőrről beszélgetünk, annak az ápolásáról, a megelőzésről, a kezelésről. Dr. Kondorosi Ildikóval, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosával. Elmondta már Ildikó, hogy mi ez, hogyan alakul ki, miért jelenik meg, több oka is lehet. Amikor pattanásos lesz az ember arca, akkor szeretnénk ezt valamivel kezelni, de hát az első, amivel kezelni akarja az ember, az a két ujja, amivel elkezdi nyomkodni, mint az őrült, és akkor mi próbáljuk a tinédzsereket megóvni, ne nyúj hozzá, koszos a kezed, felsérted a bőrt, sebes lesz, elfertőződhet. Mi ebből az igaz, és mire figyeljünk akkor, hogyha a gyerek nyomkodja a pattanásokat?
2: Hát semmiképpen ne hagyjuk, hogy nyomkodja a pattanásokat. Ugye itt is többféle jelenség figyelhető meg. Van, aki hozzá nem nyúlna, hogy kinyomja a pattanását, hanem egyből bőrgyógyászhoz, kozmetikushoz fordul, hogy segítsen rajta. Ők ezek a nagyon tudatos fiúk és lányok, akiknek a bőrápolás, illetve a külső megjelenésük nagyon fontos. Egyrészt ugye a belső igény, másrészt meg, hogy a korosztályuk elvárásainak megfeleljenek. És van a másik véglet, akik tényleg nyomkodják, kapirgálják, a szülő is úgy gondolja, hogy ez csak a kamaszkorral jár, majd elmúlik. Na, őket kell nagyon figyelni és segíteni, mert őket a legnehezebb kezelni. Ugyanis, hogyha kinyomkodjuk a pattanásokat, egyrészt, hogyha ez nem csak egy miteszer, hanem már egy gyulladt csomó ciszta, akkor mélyebbre tudjuk vinni a fertőzést, tehát fog kelleni antibiotikumot szedni. Hogyha pedig sokat nyomkodjuk, akkor meg ott tud maradni a nyoma egy elszíneződés formájában.
1: Akkor mit kell tennünk a pattanással? Mit csináljunk vele, Ildikó?
2: Mindenképpen tisztán kell tartani a bőrt, tehát megfelelő micellás vízzel, habzólemosókkal, bőrradírral le kell szednünk a felső réteget, illetve az elhalt hámréteget, hogy szépen tudjanak ürülni ezek a fagyjuk. Illetve hidratáló krémek is léteznek, olyanok, amik csökkentik, normalizálják a fagyú termelést. És ha ez így otthon nem megy, akkor forduljunk szakemberhez.
1: Amikor olyan házi készítésű kezelési módszerekről olvasunk, ami természetes anyagokból készül, azokhoz mit szól egy szakember? Tea, citromos kezelés, joghurt, méz, fertőtlenítés, só, radír.
2: Én mindig megkérdezem, hogy mit használ otthon. Én azt látom, hogy most már egyre kevesebben nyúlnak ezekhez a házi készítésű pakolásokhoz, illetve tisztításokhoz, hanem én inkább azt látom, hogy a gyerekek egyre tudatosabbak. Én mindig lebeszélem egyébként a házi készítésű idézőles kocsvalékokról a pácienseimet, mert én sokkal jobb eredményt látok az olyan termékeknek a használatával, amik patikában kaphatók, amik mögött tényleg ott áll egy egész tudományos csapat, aki azért dolgozik, hogy az a termék minél jobban hasson a pattanásokra.
1: Dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus szakorvosa a Manna délután mai vendége. Vele beszélgetünk most már a pattanásos bőr ápolásáról, mert ezzel fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pattanásos bőrről, annak az ápolásáról, megelőzésről, kezelésről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem dr. Kondoros Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, és akkor most szülők, tessék figyelni. Szerintem itt az egyik leginkább sarkalatos pont az, hogy egy szülő komolyan vegye a gyereknek a bőr problémáit, és az e felőli aggodalmát. Mit tudsz javasolni a szülőknek?
2: Én mindenképpen azt javaslom, amit te is mondtál, hogy vegyék komolyan, mindenképpen forduljanak szakemberhez, legyen az kozmetikus vagy bőrgyógyász, tehát hallják meg egy szakembernek a szavait, aki a gyerek pattanásainak, a jelenlegi állapotának megfelelően fogja tudni kezelni a bőrét. Nagyon fontos, hogy kezeljük, hogy hozzájáruljanak a szülők ahhoz, hogy a gyermek bőre minél szebb legyen. Ne ijedjenek meg attól, hogyha esetleg gyógyszert kell felírni, mert csak azzal tudjuk rendbe hozni a bőrét. Minden gyógyszernek, ugye tudjuk, hogy van mellékhatása az algopirinnek is, minden vagy a májban, vagy a vesében bomlik le, rendszeres kontrollra, ugye ezek általában ilyen hosszan szedendő gyógyszerek, rendszeres kontrollal a legtöbb esetben kiküszöbölhető bármilyen mellékhatása, a szövődménye a kezelésnek.
1: Hogyan tudjuk megtámogatni ezt belülről? Vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel, táplálkozással, mivel?
2: Hát ugye, hogyha ha gyógyszert indítunk, akkor nem szoktunk már mellé vitamint javasolni. Ugye gyógyszert kétfélét indíthatunk, vagy egy elnyújtott, hosszú hatású, bőrreható antibiotikumot, vagy pedig izotretinoin kezelést szoktunk a legsúlyosabb esetekben. Ezek mellé már pluszba vitamint nem adunk. Amennyiben pedig nem szükséges a gyógyszer indítása, akkor ugye B-vitamin, A-vitamin, amit szoktunk javasolni.
1: Ilyenkor az arcpakolások, vagy a biotin, vagy a sok répasütőtök, tehát beta-karotin bevitel, ha nem szintetikusan, hanem természetesen, vagy akár mondjuk egy korai napsütés, tehát mondjuk a tavasszal, vagy télen is a napsütésesebb nap, fényesebb nap van, vagy több a napsütés, bármilyen időszakban, amikor nem olyan erős a nap, az jót tesz például?
2: Hát ugye a biotin az a B-vitamin, a sütőtök, répa, az pedig magas A-vitamin tartalmú táplálék. Azt nem javasolnám semmiképpen, hogy pattanásos arccal feküdjünk ki órákra a napra, ugye ezt már többször átbeszéltük, a fényvédelem jelentőségét, viszont igen, egy finom tavaszi napsütésnek nyilván van szárító hatása. Sokkal szebb lesz tényleg a bőrünk, viszont itt is szükségeltetik a fényvédőkrém használata, mert barna foltként a meglévő gyulladásos tünet be tud égni. És utána meg azzal küzdünk, hogy foltalanítsuk a gyermek bőrét.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha most odaadjuk újra a szokásos útra való csomagunkat, a pattanásos bőrrel és a pattanásokkal kapcsolatban, mik a legfontosabb lépések, amit meg kell tennünk? Megelőzés, kezelés.
2: Igen, mindenképpen javasolnám a megfelelő bőrápolást, tehát ugye amit beszéltünk, a tisztítás, tonizálás, illetve a szebáceus egységre, a fagygyomirigyekre ható krémeknek a használatát. Rengeteg van a piacon, ki kell választani azt, amiben legjobban bízunk, és ami a mi bőrünkre a legjobban hat. Illetve, hogyha már otthon nem tudjuk ezt karban tartani, vagy látjuk, hogy a gyereket nagyon frusztrálja, nagyon zavarja, akkor ne szégyeljünk segítséget kérni szakembertől, mert tény és való, hogy a kamaszkor elmúlik, a kamaszkorral elmúlnak a pattanások, de az a nagyon nem mindegy, hogy ezek a pattanások mit hagynak vissza, milyen nyomot hagynak a gyermek bőrén.
1: Ildikó, köszönjük szépen az idődet, kedves szülők, remélem, hogy tudtunk egy jó adag útravalót adni ezzel kapcsolatban, vagy hogyha éppen a kiskamasz, nagyobb kamasz hallgatott bennünket, hát akkor tessék hallgatni Ildikóra. Manna délután vendége volt dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvosa. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus állandó szakértőnk a vendégem. Lelki ügyekben ugye mindig vele beszélgetünk, és ma egy nagyon-nagyon fontos témáról lesz szó, bár igazából vele mindig fontos dolgokról beszélgetünk, ez pedig a testvérféltékenység, amiben van még egy érdekes vonulat, és erről is beszélni fogunk, mert hogy ebben különösen fontos Zsófinak a véleménye, a szakértelme és a saját tapasztalata is, hogy mi van akkor a testvérek között, hogyha az egyik testvér örökbefogadott gyerek. Szia Zsófi!
2: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye, hogyha testvérke születik, akkor mindig halljuk, hogy jaj, kicsit izgulunk, hogy fogja fogadni a nagyobbik a kicsit, vigyen haza ajándékot a kis mozes kosárban a gyerek, készítsük fel a gyereket, fel lehet rá készíteni, amikor ő volt a királykisasszony, és ő volt az első szülött, és ő volt a minden, és körülötte forgott a világ, és akkor egyszer csak jön egy ilyen pindur, aki körül muszáj, hogy forogjon, hiszen tehetetlen.
2: Attól függ, hogy mekkora a gyerek nyilván, hogy mennyire tudjuk felkészíteni, alapvetően nyilván nem. Tehát, hogy egy gyerek olyat tud elképzelni, amit már látott, amit már megélt, tehát szerintem felnőttként se tudunk olyat elképzelni, amiről még csak nem is hallottunk. Tehát ez az egyik oka, a másik pedig, hogy a kisgyerekek azok az úgynevezett konkrét gondolkodás szintjén vannak, tehát ők nem tudnak elvonatkoztatni, nem tudnak így a jövővel kapcsolatban, így nem tudják ezeket a dolgokat elképzelni. Ugyanúgy nem, ahogy például ez nagyon helyes volt, egy óvodás gyerek készültek külföldre, és többször elmondta, hogy és megyünk Németországba, és ott mindenki németül fog beszélni, nem tudnak magyarul. Hazajöttek a nyaralásról, és az első, te képzeld el, hogy ezek nem beszéltek magyarul. Tehát persze elméletben tudja, de aztán meg mégiscsak meglepődik, mert a saját élmény, az átélés nagyon más. Tehát, hogy nem nagyon lehet nyilván valamennyire, azért nem úgy szokott megérkezni a kis tesó, hogy hát hello, itt egy kis tesó, hanem ennek azért van egy folyamata, ugye ott nődögél az anyuka pocakjában, akkor erről lehet beszélni, hogy ott nő egy kisbaba, aki majd a te testvéred lesz, és ma már szerencsére nagyon ritkán hangzik csak el az, hogy majd tudtak együtt focizni, ami nagyon rossz, mert ugye, ahogy mondtam, a konkrét gondolkodásban van, a gyerek nem tudja azt, hogy majd fogtok focizni 5 év múlva, hanem ő úgy képzeli, hogy hazajön egy ilyen kis kapus, akivel majd tud focizni, és a végtelen csalódással veszi észre, hogy ez még a szemét se nyitja ki, nem tud járni, nem, hogy focizni nem
1: csak
2: tud.
1: Így sír.
2: De alapvetően sír, meg csöndbe kell lenni, ugye, tehát alapvetően az, hogy van a testvérek között féltékenység, vagy a későbbiekben, mert eleinte ez nyilván egy oldalú, mert az újszülött az nem nagyon féltékeny senkire, hanem a nagyobb tesó lesz féltékeny, de aztán később már akár ilyen testvér rivalizálás, vagy ilyen konfliktusok, ez egy nagyon természetes, és hát ez gyakorlatilag minden családban a normál családi életnek a velejárója, és az, hogy kisgyerekkorban ők ott marják egymást, meg utálkoznak keményen, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők a későbbiekben felnőttként ne lehetnének jó testvérek. Uh-huh. Az, hogy egyébként ők mennyire lesznek jó testvérek, nyilván az, hogy hogyan alakul az életük, a személyiség, de amellett az is befolyásolja, hogy a szülők hogyan kezelik ezeket a gyerekkori testvér konfliktusokat, meg konfliktus helyzeteket. Hát nyilván én is ugye gyakorló szülő vagyok, hát szóval nincs idegörlőbb, amikor a két gyerek nyírja egymást hülyeségeken. Tehát körülbelül ez a, egyszer olvastam egy ilyen gyűjtést, hogy mik a legelvetemültebb dolgok, amin össze tudnak veszni, ez az elszívta előlem a levegőt, meg az én oldalamra ült le. Tehát, hogy innentől kezdve bármi, hogy jobb oldalamon ment el, és tehát, hogy az ő számukra tényleg bármi lehet konfliktus forrás, és hát ez a szülő számára rendkívül érzelmileg megterhelő, tehát egy nagyon stresszteli helyzet, amire általában ugye tehetetlenséggel reagálunk, mert ha tudnánk rá megfelelően reagálni, elég hamar ezt meg lehetne oldani, de hát nem tudom, aki hallgatja esetleg, és van gyereke, azt tudja, hogy ezekben a helyzetekben ilyen nagyon tehetetlennek, ilyen padhelyzetben tudjuk érezni magunkat, és hát ugye, aki tehetetlen, meg stresszben van, meg feszültség, az nagyon sokszor ugye agresszív lesz, és ilyenkor van az, hogy ráüvöltök a gyerek, hogy azonnal hagyjátok abba különben, és akkor itt
1: mind a kettőt megbüntetem, és akkor soha nincs hibás. Én például ezt utáltam, megmondom őszintén.
2: Hát ez a kollektív büntetés, ez pont ugyanolyan, mint amikor a napközis tanárnéni az egész osztályt felállította, és addig nem lehetett elkezdeni az ebédet, amíg akár csak egy valaki is beszélt. Borzasztó frusztráló mindenkinek, úgyhogy igen, ez nem a legjobb, már csak azért sem, mert hogy a büntetés egyébként sokkal kevésbé hatékony, mint a jutalom. Tehát amikor marakodnak mondjuk egy labdán, jó ötletnek tűnik, veszek egy labdát, de jó, ezek majd fociznak vele, vagy labdát, vagy hazamegyek, odaadom, nem, hogy örülnének nekem azon, add ide, ne, te add ide, de neked már van egy, de én mégis. Na és akkor ugye a szülőnek azonnal 700 lesz a vérnyomása, meg a feje a háromszorosára nő, és azt mondja, hogy na jó, akkor egyiknek se elveszem. Ugye ez a büntetés, hát ez valószínűleg megoldja a felszínen a problémát, mert legalább a labdán nem veszekednek, meg verekednek, meg tépik egymást, de hát utána jön az, hogy mi ott vették el, de nem igaz, mert miattad. Tehát, hogy a probléma forrását azért alapvetően nem oldja meg. Ugye a büntetéssel az a baj, hogy csak azt mondja, hogy mit ne. Azt viszont nem mutatja meg a gyereknek, hogy hát akkor viszont helyette mit és hogyan. Tehát sokkal kevésbé hatékony ilyen szempontból a büntetés, mint mondjuk a jutalom, mert hogyha például ebben a helyzetben azt mondom, hogy gyerekek, és akkor itt a múltkori beszélgetésre utalva, akár én asszertíven elmondom, hogy nekem ez nagyon rosszul esik, hogy ti elkezdtek ezen mindjárt marakodni, légy szíves, oldjátok ezt, meg én bízom benne, és akkor itt jön tulajdonképpen így a jutalom, hogy én bízom benne, hogy ti elég ügyesek vagytok, és ezt meg fogjátok tudni oldani veszekedés nélkül.
1: Ezt megérti a gyerek?
2: Akkor itt feldobtam, hát mondjuk attól függ, hogy mekkora.
1: Jó, nyilván, hogy a két éves nem fogja persze.
2: De igen, igen, tehát egy már óvodás korú, vagy kisiskolás, vagy annál fél, ez abszolút megérti, és akkor mindjárt van egy ilyen érzése is, hogy hú, hát akkor lehet, hogy tényleg meg tudom ezt oldani. Érzékeli, hogy a szülő ezt szeretné, tehát azért érzékeli, sőt, hát a szülő el is mondta, hogy neki ez rossz, és hogy ő ettől kezd mérges lenni, vagy ideges, vagy feszült lenni, de mégse rögtön én megoldom a helyzetet beleavatkozva, és én oldom meg tulajdonképpen ezt a vitát egy büntetéssel, hanem legalább a lehetőségét megteremtem annak, hogy hát, ha ezt ők megoldják. És én saját gyerekeimnél is látom, hogy időnként van az, hogy jó, figyelj akkor, és akkor úgy kicsit úgy halkan is kezdenek beszélni, hogy ugye ne halljam, hogy hát akkor csináljuk ezt, vagy azt, vagy amazt, és időnként működik, nem állítom, hogy mindig, és azt se állítom, hogy nem kezdek el fejhangon üvölteni már az első jelére időnként annak, hogy már megint nyírni fogják egymást, mert ugye nagyon sok szülő, én is abban a hiedelemben voltam, hogy jaj, majd lesz egy tesó, és akkor hogy eljátszanak ilyen aranyosan. Hát aha, aha, ilyen is van.
1: Ilyen is van, de általában nem ez a gyakori, legalábbis egy kiindulási pont, az biztos, hogy nem. Testvérek, testvérféltékenység és annak a kezelési módjai, erről beszélgetünk hamarosan tovább. Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem itt a Manna délelőttben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Testvérféltékenység, kistestvér érkezése, nagyobb korra hogyan hat ez ki, és hát természetesen a szülők hozzáállása ehhez, illetve, hogy a kiinduló pontja egy testvérféltékenységnek nem csak a testvér megjelenése lehet. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem. Szia újra!
2: Szia Petra!
1: Mi van akkor, hogyha nem csak a testvér érkezése az, ami megborítja a rendet, hanem mondjuk a szülő kivételezése, amitől aztán ugye érzékeli a másik gyerek, hogy ő egy kicsit kevésbé kedvelt, vagy az a szülőt annyira nem húzza magához, vagy mindig a másiknak ad igazat például. Na, hogy ez is okot adhat arra, hogy a testvérek nyírják egymást. Sőt, ebből maradhat lenyomat felnőtt korra is.
2: Teljes mértékben így van, tehát alapvetően ugye, amikor kialakul egy rendszer, és abba érkezik egy új szereplő, akkor úgy minden hirtelen felborul, mint amikor egy tóba beledobnak mondjuk egy követ, és akkor ott ilyen nagy hullámokat vet, és aztán ki fog alakulni egy újabb egyensúly. Tehát van egy gyerek, mondjuk növekszik egy családban, a szülők összes figyelmét megkapja, akinek több gyereke van, vagy egy gyereke van, azt tudja azt, hogy végre megérkezik, de jó, szülők lettünk, és akkor ha elmegyünk nyaralni, mindent hozzáigazítunk, akkor reggel gyorsan lemegyünk, amíg még nem tudom, nincs annyira meleg, utána a gyerek alvására visszamegyünk, tehát hogy ez körül forog a család, és hát a szülőknek gyakorlatilag a teljes figyelmét bírja a gyerek. Most megérkezik a kicsi, aki egyrészt kisebb, ugye, hát ez nem annyira meglepő, de hát az emberek reakció meg általában az, hogy azonnal láthatatlanná válik a nagyobbik. Ez, egyébként ezt én is megfigyeltem, hogy van egy szerintem gyönyörű kislányom, de amikor megérkezett az öccse, ugye az babakocsiban, hát egy ilyen pici baba babakocsiban, hát az emberek teljesen oda voltak tőle, és nem, elkezdték nem észrevenni a lányomat, aki meg azt szokta meg, hogy jaj, de szép kislány, melyik óviba járt, mi a jeled? És akkor egyszer leszálltunk a villamosra, és kérdezi tőlem a lányom, hogy mama, én nem vagyok szép. Hát mondom, dehogy nem, gyönyörű vagy. De miért mindig csak az öcsémnek mondják az emberek? Hát mondom, azért drágám, mert ő a kisebb, és valahogy az emberek általában a kicsire reagálnak elsőként. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt így magad körül, vagy a hallgatók ezt hogy tapasztalják, de én így tapasztalom, hogy azért a kicsi az valahogy olyan érdekesebb, vagy jobban vonza a tekintetet, és hát ugye a szülői figyelem, ami kénytelen megoszlani, tehát most már kétfelé kell, hogy megoszoljon, hogyha a ketten vannak, vagy még több felé, hogyha több testvér van, és az elsőként született gyerek, vagy elsőként a családba érkezett gyerek, azt egyfajta trónfosztásnak éli meg. Hogy na, ugye nálunk ez volt, amit az előbb vázoltam, hogy a lányomnak az alvás ideje, meg a mit tudom, én megérkezett az öccse, hát innentől kezdve bocsika, ja, még nem ebédeltél, hát most már nem is fogsz, mert most már alszik a tesó, tehát hogy azért átmenetileg hirtelen a szülők hajlamosak arra, hogy a nagyon erősen az összes figyelmüket így a kisebb felé, vagy az újonnan érkező felé koncentrálják, és hát egyfajta mellőzöttséget él meg. Nem beszélve arról, hogy amikor nő növekszik ugye a kisebbik testvér, és az összes játékával elkezd játszani. Na hát ezt egyáltalán nem viselik jól a gyerekek.
1: Hazajön
2: az óvodából arra, hogy az öcsi már megint tönkretette a nem tudom micsodát, tehát hogy erre szülőként azért figyelnünk kell, én azt gondolom, hogy nem, vannak azok a játékok, amik csak az övé, a nagyobb gyereké, és ahhoz nem nyúlhatsz csak akkor, amikor ő otthon van és megengedi. Aha. És akkor itt ugye szerintem ez mind a kettőnek jó, mert egyrésztről a kicsinek is megtanítjuk azt, hogy ez a világban így működik, hogy el kell kérni a másik, nem lehet csak úgy másnak a dolgait így használni, és a nagyobbik is megkapja azt a tiszteletet, hogy igenis az ő tárgyairól hadd döntse elő, hogy most ezt odaadja, vagy nem adja oda. Nyilván lehetnek közös játékok, meg hát a kicsinek is vannak külön játékai. És hát abból is, amit az előbb mondtál, hogy lehet, hogy átmenetileg könnyebb az egyikkel. Nem is biztos, hogy jobban szereti a szülő, mert persze nyilván olyan is van, az nagyon-nagyon nehéz, de hogy többletfigyelmet igényel éppen, mert mondjuk beteg, vagy azért, mert tényleg nagyon kicsi, vagy korán érkezett, és hogy ezt ne úgy élje meg a nagyobb gyerek, vagy a másik gyerek, mert mondjuk azért, amikor betegségről van szó átmenetileg, ápolni kell, fejlesztésre vinni, stb., akkor azt megélheti a nagyobb is úgy, hogy hát ő háttérbe szorul, meg akár a kisebb is. Tehát, hogy ez nem is feltétlenül életkor függő. Nehéz helyzetek ezek, és hogy a gyerekek ezt hogyan élik meg, szóval például az, hogyha a kicsi folyton azt éli meg, hogy ő ezt se csinálhatja, ő azt se csinálhatja, akkor ne intézzük el annyival, hogy te még kicsi vagy, de a nővéred vagy a bátyád már csinálhatja, hanem hogy magyarázzuk meg, hogy látod, te ezt meg ezt már csinálhatod. Tehát inkább megint arra hívjuk fel a figyelmét, hogy mi az a sok minden, amit már csinálhat, és illetve azt is tegyük mellé, hogy viszont a nagyobbnak meg már ugye vannak kötelességei, tehát hogy tőle azt is elvárom, hogy mondjuk ebéd után mosogasson el, neked még nem kell.
1: De mi van akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy valamelyik gyerek közelebb áll valamelyik szülőhöz? Szerencsés esetben ugye az van, hogy az egyik szülő az egyikhez áll közelebb, a másik a másikhoz, ezt nagyon sokan nem vallják be, mert hogy ez mégiscsak, hát hogy fogalmazzak, annyira nem szép, vagy hát nem elegáns, vagy hogy néz az ki, hát mind a kettő az én gyerekem, nem szerethetem egyiket jobban a másiknál, és akkor szoktak úgy fogalmazni ehelyett, hogy kicsit közelebb áll hozzám az egyik, mint a másik. Ami kimondva sosincs, de azért, ahogy az ember cseperedik, azt azért érzi, sőt látni is lehet rajtuk, a környezet is látja. És akkor így nyilván hát nehéz a testvéreknek egymással, azért azt valljuk be.
2: Igen, hát azért az, hogy valamennyivel közelebb áll hozzám, mert mondjuk a temperamentuma jobban hasonlít az enyémhez. Ugye, ha mind a ketten ilyen déli típusúak vagyunk, akik nagyon szeretünk jönni, menni, hangosak vagyunk, akkor tényleg jobban egy húron pendülünk, csak hogy ez nem szabad, hogy úgy csapodjon le a gyereknél, hogy ezt a másikat nem szeretem annyira. Mert ugye, ha egy gyerek azt éli meg, hogy ő nincs annyira szeretve, hát annak nagyon komolyan értékelési problémái lesznek. Tehát, hogy ezt hát én azt tapasztalom, hogy azért, hogyha egy családban egy gyereket nem igazán tud elfogadni a szülő, az nagyon sok bűntudatot, meg szégyenérzetet, önvádat okoz a szülőnek, tehát ezt nagyon meg szokták szenvedni. Azt, hogy most időlegesen marha

0: És arról, hogy ezt a szülőknek hogyan kell, vagy hogyan lehet kezelni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Szorít az álom, minden áron elmegyek.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Testvérféltékenység, testvérek, és hogy ezt a szülők hogyan kezelik, ez a téma most a Manna délelőttben. Állandó szakértőnkkel, Kiss Zsófia klinikai szakpszichológussal beszélgetünk tovább erről még egy jó nagyot. És ugye ott tettük le a fonalat, hogy a szülők hogyan tudják ezt kezelni, mi van, hogyha megérzi a szülőnek a kicsit kiemelkedőbb szimpátiáját valamelyik testvér felé, mondjuk a másik. Nyilván ennek vannak következményei is, egyszer majd beszélgetünk erről is, de ami még nagyon-nagyon fontos, hogy vajon jellemző-e az Zsófia testvér féltékenységre, vagy a testvérek egymással, vagy egymáshoz való attitűdjével, hangulatával, viszonyulásával kapcsolatban, hogy milyen neműek, egyneműek-e, vagy ugye külön neműek?
2: Minél több a hasonlóság a két gyerek között, annál hangsúlyosabb tud lenni a rivalizáció. Aha. Tehát például egypetélyű ikrek között, ott az tényleg nagyon nehéz tud lenni. Ezért is szokták javasolni a szakemberek, hogy legalább ne egy osztályba, meg csoportba járjanak, mert hogy óhatatlanul is folyamatosan összemérik magukat egymással, főleg ahogy nagyobbak lesznek, és a teljesítményben is megjelennek különbségek. De nyilván, hogyha van egy kiskor különbséggel két lányom, azoknál ez sokkal hangsúlyosabb lehet, mint hogyha mondjuk egy nagyobb korkülönbséggel két ellenkező nemű, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy más. Azért az nagyon nehéz, én tudok olyat, hogy mondjuk van egy kétpetélyű ikerpár, és gyakorlatilag elmondja azt, aki az én páciensem, hogy ő mindenben rosszabb volt, mint az ikertestvére. Nem volt olyan jó tanuló, egyébként nem volt olyan szép sem. Na most ez kérdés,

0: hogy ugye kinek mi a szép, valószínűleg inkább az lehetett, hogy miután ő folyamatosan ezt élte meg, hogy az ikertestvére kitűnő tanuló volt, versenyeket nyert meg, ugye ő nagyon magabiztos volt, a szülők nyilván ezt díjazták, egyre magabiztosabb volt, jó volt a kisugárzása, tehát könnyebben tudott barátkozni is, meg jobban tetszett ugye a fiúknak, és ő meg egyre introvertáltabbá, egyre zárkózottabbá vált, ami meg, az meg azt a fajta kisugárzást hozta, hogy úgy kevésbé vonzotta az embereket. Tehát ez például egy nagyon nehéz helyzet volt, hogy állandóan összemérték magukat. Ha meg nagyobb a korkülönbség, meg, tehát inkább azt tudnám mondani, hogy mindegyiknek van előnye és van nehézsége, és hogyha az előnyökre tudunk figyelni, és a nehézségekre meg olyan szempontból figyelünk, hogy lehetőleg azonnal, hogy ha tudjuk beelőzzük, vagy azonnal próbálunk korrigálni, akkor az meg nagyon jó. Hogyha például elhangzik az, hogy te nem csinálhatod, mert te lány vagy, ő megcsinálhatja, mert fiú. Tehát mondjuk te csak 8-ra haza kell jönnöd minden nap, a bátyád vagy az öcséd, az meg elég, ha éjszélre hazajön. Aha. Ugye ennek nyilván lehet egy racionális szintje a családban, hogy a lányokat jobban kell félteni, a fiúk azok majd erősek, megvédik magukat, mit tudom én, de hogy azért a gyerekeknél ez lecsapódhat olyan szinten, hogy mi az, hogy neki szabad, nekem meg nem. Akkor lehet, hogy engem kevésbé szeretnek.
1: És mi az a jó tanács, amit a szülőknek most tudunk adni ezzel kapcsolatban? Vannak-e támpontok vagy fogódzók, amiket így adásban el tudunk mondani a bajos testvérek szüleinek?
0: Igen, hát egyrészt az összehasonlítgatás az nagyon nem jó. Tehát, hogy fogadjuk el azt, hogy minden gyerek egy önálló egység, egy önálló entitás, és próbáljuk elkerülni ezeket a bezzeg a testvéred. Miért tud nyugodtan ülni? Hát azért mondjuk, mert ő egy introvertáltabb északi típus, a másik meg lehet, hogy teljesen más temperamentum, és ezért ficereg a széken. Mm. Tehát ne keltsünk benne bűntudatot, hogy te miért nem tudod azt, amit a testvéred tud. Próbáljuk meg mind a kettőben megtalálni azt, hogy mi az erőssége. Egyébként ez nálunk is nagyon érdekes, mert a lányom ez a tipikus jó tanuló, szorgalmas, csöndes, hát a fiam az meg nem annyira, és hogy mi szoktunk erről beszélgetni, de hát úgy, hogy mindenki jelen van, és ezek a családi beszélgetések nagyon hasznosak. Mindig fel szoktam tenni a lányomnak ezt a kérdést, hogy szerinted az öcséd miben jó? És olyan jó, mert amikor a kisfiam ezt így hallja a nővérének a szájából, hogy hát ő nagyon szociábilis, ő nagyon könnyen teremt barátságokat, sokkal nyitottabb, sokkal aktívabb, akkor ez neki nagyon jó, annak ellenére, hogy mondjuk a nővére egy jobb tanuló, meg egy szorgalmasabb típus. Tehát, hogy mind a kettőben találjuk meg, hogy mi az ő erőssége, és ezzel őt dicsérjük, ezt erősítsük meg, illetve amikor éppen jól el vannak egymással, akkor mindig mondjuk el azt, hogy de jó, most ez nekem olyan nagy segítség volt, meg olyan nagy öröm, hogy ti ilyen jól kijöttök egymással. Ne keltsünk semmiképpen bennük bűntudatot, és tanítsuk meg azt is, hogy a saját tulajdonát azt mind a kettő tiszteletben tarthatja, és akkor azért jó pár ilyen veszekedést meg fogunk tudni úszni, illetve még én egy technikát meséljek el, amit mi így időnként szoktunk csinálni, de nem ilyen erőltetettem, hogy minden héten, szombaton, kettőtön, hanem egy időről időre én felvetem, hogy akkor most mi itt vagyunk négyen, és akkor most mindenki valaki másként viselkedjen. Mondjuk menjünk el úgy vacsorázni, hogy én mondjuk a kisfiamat játszom, a lányom az apukáját, a férjem a nem tudom, szóval, hogy érted hogy így összecseréljük a szerepeket. És itt nagyon fontos, hogy itt nem gúnyolódás legyen, meg nem kifigurázzuk a másikat, hanem ma este úgy nagyon érdekes visszajelzéseket, pontosan nagyon érdekes visszajelzéseket lehet ilyenkor kapni. És azért utána, ha erről tudunk is beszélgetni, akkor ilyen sértés nélkül, vagy bántás nélkül azért ki tudnak jönni olyan dolgok, ami lehet, hogy észre se veszem, hogy a másikat zavarja, vagy éppen, amit például nagyon szeret bennem. Uh-huh. Tehát én ezt például szeretem, ezt a dolgot.
1: Ez nagyon hasznosnak tűnik, és megjegyzem egyébként, hogy ez szerintem bármilyen kapcsolatban tök jól működhet.
0: Abszolút,
1: a filmekben szoktuk is látni, hogyha terápiás jelenet van, akkor ezt szokták mondani, hogy cseréljenek szerepet, és mondja el, hogy ki milyen, vagy mondja el a másik szemszögéből, hogy szerinte neki mi a baja vele. Ez nagyon érdekes Igen. dolog, majd egyszer erről is beszélgetünk. Ami még fontos zárásképpen, ha az egyik testvér örökbe fogadott, ezek, amiket elmondtál, szint úgy igaz? Vagy egy kicsit másképp kell figyelni azért egy szülőnek arra, hogy az egyik gyermek örökbe fogadott?
0: Ugye azon is múlik, hogy az örökbefogadó gyermek került először a családba, mert akkor én behoznék egy olyan plusz szempontot, hogy általában azért fogadunk örökbe, mert vér szerinti gyerek nem jön össze. Tehát, hogyha az a narratíva a családban, hogy nagyon-nagyon szerettünk volna gyereket, de hát nekünk nem lehetett vér szerinti, és örökbe fogadtunk, és ez mekkora nagy boldogság, és megérkezik utána egy vér szerinti kisebb gyerek, akkor azért figyelni kell arra, hogy a korábban már ott levő örökbefogadó gyerek ezt hogy éli meg, mert hogy huha, hát szóval, hogy engem azért fogadtak örökbe, mert nem lehetett vérszerinti, itt a vérszerinti, mi lesz velem? És ezt nem biztos, hogy ki mondja. Mert mondjuk egy 4-5 éves gyerek, annak csak ugye a kis gyomrába beköltözik egy szorongás, de ezt nem fogja tudni verbalizálni. Nagyon fontos az, hogy akár vérszerinti a nagyobb gyerek, akár örökbefogadott, legyen mindig külön időre. Tartsunk ilyet, hogy mit tudom én, anya Balázs napot, amikor, ha mondjuk Balázs a nagyobb gyerek, és amikor, akkor csak mi elmegyünk, és akkor igenis legyen rá idő. Ha a kisebbik gyerek örökbefogadott, és mondjuk újszülöttként érkezik, akkor a dinamika teljesen ugyanaz, mint hogyha vérszerinti családba egy újabb vérszerinti gyerek érkezik, tehát ott igazándiból ebből a szempontból nincs különbség. Ha pedig egy nagyobb örökbefogadott gyerek érkezik, már úgy értem, mert a örökbefogadott gyerek az mindig csak kisebb lehet, mint a családban levő, már a családban lévő gyerek, de hogyha mondjuk van egy 10 éves gyerekem, és esetleg örökbefogadunk mondjuk egy 4-5-6 éves második gyereket, akkor azért ez egy komplexebb dolog, tehát ott nem az a megélése a kisebbiknek, hogy hát ez mindig is így volt, de ott magát ezt az örökbefogadás helyzetet kell kezelni, és hogyha tényleg ő teljes jogú családtaggá tud válni, hogyha mondjuk nem húzzuk elő az örökbefogadás kártyát, hogy jó, hát neki szabad, ő egyen, csak itt mehet segényt, ugye örökbefogadtuk, ami azonnal egy testvérféltékenységet és rivalizálást fokozó dolog lesz, akkor ha ő tényleg integrálódni tud a családba, akkor meg ugyanazok érvényesek, amik két vér szerinti gyerek között.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus állandó szakértőnket hallottátok, a testvér kapcsolatokról és testvér féltékenységről beszéltünk. Hamarosan visszahallgatható lesz a beszélgetés a Manna FM oldalán, a honlapon, természetesen az archív fülecskén, úgyhogy érdemes ezeket rendre újra és újra meghallgatni, mert Zsófival mindig nagyon-nagyon érdekeseket beszélgetünk, hát főleg az az érdekes, amit ő mond. Köszönöm szépen, és hamarosan újra találkozunk majd. Köszönöm, hogy ránk értél.
0: Köszönöm én is, további szép napot.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18